0: Kiadó és a környező utcák megtelnek zenével, tánccal és közös ünnepléssel. A nagyszabású programsorozat, amely interaktív programjaival minden korosztályt megszólít, egyben a 25 éves Hagyományok Háza, a 75 éves Magyar Állami Népi Együttes és a 125 éves Budai Vigadó közös ünnepe. A jubileumokkal tarkított fesztivál egyszerre ünnepli a nyár búcsúztatását, a betakarítás örömét, a fecskék útrakelését és az újrakezdés reményét. Felfüggesztett börtönbüntetést kapott az az anya, akinek kisfia egy fővárosi fürdőben vesztette életét. A fővárosi törvényszék döntése pontot tett az egész országot megrázó tragikus kimenetelű bűnügy végére. Az iráni állampolgárságú nő a bíróság előtt teljes körűen beismerte a bűnösségét és mély megbánást tanúsított a tárgyalóteremben. A vád szerint a szülői felügyelet súlyos elhanyagolása vezetett ahhoz, hogy a gyermek felügyelet nélkül maradt és vízbe fulladt. A bíró az ítélet indoklásában kiemelte a megelőzés fontosságát és a szülői felelősség megkerülhetetlenségét. A tárgyalás a korábbi halasztások után rendkívül gyorsan, jogerős határozattal zárult le. Karbantartás miatt változik a 17-es, a 19-es és a 41-es villamos közlekedése szombaton és vasárnap, közölte a BKK. A 17-es a Savoya Park és a Katinyi Mártírok parkja, a 19-es a Kelenföldi vasútállomás és a Clark Ádám tér között jár. A 41-es villamos szintén rövidített és módosított útvonalon közlekedik a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Katinyi Mártírok parkja között. A Bécsi út, Vörösvári út és a Döbrentei tér között 19-es jelzésű pótló busz közlekedik majd. Szombaton döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat is okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hidegebb is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, nem is akármilyeneket, és ebben lesz most, vagy ma segítségemre az első részben Rieder Gábor, akivel még nem találkoztunk sem az életben, sem az ételben, most az egyszerre.
2: Így megtörténik. Van, megtörtént.
1: Művészettörténész, kurátor, és hát a K2 Galéria művészeti igazgatója, mondhatom?
2: Művészeti igazgatója.
1: Úgyhogy szívből gratulálok ehhez. Köszönöm. Is. No, meg ahhoz, hogy ebben a műsorban én estéről olyan alkotókkal beszélgetek mindig, akik így vagy úgy, de képesek hatással lenni a kulturális életünkre, azért egy galéria élén művészettörténészként, kurátorként nagyon is lehet hatással lenni a kulturális életre. Szóval ez egy történelmi pillanat, amikor megnyílik egy új galéria itt a fővárosban?
2: Hát nekünk mindenféleképpen.
1: Hogy
2: lesz egy új galéria, igen, hát ezt a K2-t azért hosszas tervezés, meg álmodozás készítette elő, gondoltam. És most egy ilyen álom vált valóra ezzel, hogy a Kizabok Galéria és Aukciós Háznak a mellette lévő ingatlanon belül, mellette lévő házon belül egy ilyen ikergaléria tudott megnyílni. Régi-régi álom volt ez, elsősorban az alapító részéről, Kizelbak Tamásról részéről, de hát én is, mint művészeti igazgató már jó ideje, igazából több éve zajlik az előkészítés, és pörgünk azon, hogy milyen izgalmas programot lehet összerakni egy ilyen újonnan nyíló kortárs galériában.
1: Gábor, arra kérlek, hogy aki nem tudná, hogy mit jelent az, hogy tükörgaléria. Tehát ez pontosan le van modellezve, mintha ugyanazt látnánk, csak a másik.
2: Iker.
1: Vagy iker, jó, bocsánat.
2: Az ikergalériát én találtam ki igazából, csak azért, mert van két helyszín, az már egyik egy pincéből átalakítva, a másik pedig a fölötte lévő félemeleti lakástérből, úgyhogy két ilyen különböző hangulatú, az egyik az utcára nyílik, a másik a lépcsőházból, úgyhogy ezért találtam ki az amúgy nem létező ikergaléria szakszót erre a kettősségre.
1: Nem baj, jó hangzik egyébként.
2: De csinálunk majd tükörgalériát is, akkor jó felvetés.
1: Oké. No, de hát kiállítás nélkül nem galériai galéria.
2: Nem.
1: És október 30-áig még látható az, amivel megnyitott tulajdonképpen.
2: Igen, szeptember elején nyílt meg a galéria, az Iker galéria, vagyis mint a két kiállító helye.
1: Majd mondd el, kérlek, a pontos címet is.
2: Ez a Falkmiksó utca 19, ugye az emberek be tudják lőni a Kizába a galériát, ott a Nagykörútnak és a Falkmiksó utcának a sarkán a Jászainál, és onnantól
1: kell.
2: Hát ez egy régi nagy helyszíne a magyar műkereskedelemnek, és innen, hogyha az ember elindul a Falkmiksó utcán a parlament irányába, akkor a következő házba találja a K2 galériát.
1: Na, mivel indított

0: Hát ez volt a nagy kérdés, amikor raktuk össze, ez egy kereskedelmi galéria, kortárs képzőművészettel foglalkozó galéria. Na jó, de hogy akkor mégis mi az, amit mi mondani akarunk a kortárs művészetről, meg a világról? Mi az, ami le tudja írni, tudja jelezni, mint csebben a tenger azt a profilt, ami előttünk van, hogy hogyan kéne működni ennek a galériának? És ezért az, hogy van két helyszín, két külön kiállítóhely, ez ebbe segít, mert lehetett egy ilyen egymást ellenpontozó két sztorit összerakni. Ezek különböznek egymástól. Az emeleten van egy történeti kortársművészetű beszélünk, azon belül történeti csoportos válogatás, ami az új színfolt címet viseli, és ilyen színérzékelésnek ilyen nagyon izgalmas történeti sztorit fűzi föl egy láncolatra. A másik térben pedig a K2-ben ott a Bagykó Róbert nevű fiatal képzőművésznek, festőnek látható egy új kiállítás, ez egy egyéni kiállítás, ami a Bagykó Róbertnek a legújabb képeitből mutat be egy válogatást egy olyan sorozatból, ami a létező legaktuálisabb témával foglalkozik, az AI-jal, a mesterséges intelligenciával.
1: Jó, hát az azért izgalmas téma.
0: Hát nem csak, hogy izgalmas, én, mint megbízott művészeti igazgató azon gondolkodtam, hogy mi az, amivel 2026-ban nyitni lehet a sok-sok kiváló, jó, izgalmas, minőségi művészeti produkcióból, és hát az nem hagyott nyugodni az a gondolat, hogy most 2026 van, és nem 2016-ban nyitjuk, vagy nem 2006-ban ezt a galériát, hanem most, és azért most történt valami radikális dolog, forradalmi változása a vizualitás terén, hogy bemasírozott az AI az életünkbe, és nem csak szöveges modelleken keresztül, hanem a vizualitásban is, tehát most az elmúlt egy-két évben benne fürdőzünk egy ilyen tök új típusú vizualitásba, amit a mesterséges intelligencia által generált képek, videók határoznak meg. És hát itt a képzőművészek egy ilyen fura helyzetbe találták magukat, hogy évszázadokig az volt, hogy ők azok az emberek, akik rajzolnak és festegetnek, és megmintázzák a világot maguk körül. Jó, ebbe egy picit, jó 150 éve a fotográfiai belezavart, hogy akkor jött egy új technológia, ami egy-egy gombnyomással már tudott gyártani képeket a valóságról. Ez egy küzdelem volt, tehát ezt le kellett, ez egy challenge volt, le kellett győzni a képzőművészetnek. Rá is jöttek, hogy akkor a szuperrealitásnak a mezején nem lehet versenyezni a fotóval, akkor menjünk el valami más irányba, és végső soron, ha nagyon leegyszerűsítjük, ez vezetett az impresszionizmushoz, modern művészethez. És akkor most van egy új challenge ezzel a, hát hogy itt van valami új lény, vagy szoftver, vagy jelenség, ami gombnyomásra tud képeket generálni, és hát ezzel valamit csinálni kell.
1: És mit csináltatok? Ti?
0: A Bagykó Róbertnek a megközelítése az arról szól, hogy egy ilyen korai fázisát elemezte az AI-nak. Robiról tudni kell, hogy ő egy ilyen befutott, nagyon elismert, ünnepelt kortárs festő, aki a fiatal és a közép generáció között félúton van. És őt már régóta, sok éve izgatja a média, tehát az internet, a számítógép, tehát hogy ez a challenge, ami most az AI, azért 10 éve is volt, hogyha nem AI-nak hívták, akkor Photoshopnak, meg számítógépes képgenerálós eszközöknek, vagy grafikai szoftvereknek, amivel valamit kezdeni kellett már akkor is, és erre a Robinak sok válasza volt, hogy hogyan tud ő számítógépes képekből dolgozni, az hogyan jelenik meg, hogyan tudja ő ezt festészetté csinálni, és hogy lehet átalakítani. És ebben a sztoriban volt neki egy új lépés, hogy akkor használjuk az AI-t. És akkor az nyilván egy kérdés, hogy hogyan lehet az AI-t használni. Ez egy korábbi sorozat, vagy nem? Tehát amikor ma azt mondom, hogy AI, akkor van ez az émelyektető, ilyen AI-szlop jelenség, hogy ez a szuper gyönyörűre photoshopolt, ilyen túl szép és túl reális figurák bazsolyognak, és minden nagyon színes, minden tarka, minden nagyon túlzó. A Robi, Bagyko Robi ezt a sorozatát már pár évvel ezelőtt elkezdte, amikor megindultak az első ilyen AI-ok, AI mesterséges intelligencia szoftverek, a Midjourney-t használta, annak is egy olyan ősi régi verzióját, ami ma már ilyen arhaikusnak hat, vagy már nagyon fura nézni ezeket a klasszikus hibákat, hogy hat ujja van a figurának, meg a füle az ilyen karfiollá válik.
1: Mellettünk a...
0: Nagyon, tehát hogy az is ijesztő, amilyen tempóban fejlődik ez a szoftver, meg ez a látásmód. Tehát a Robi, amit használt, az képeket, amiket generált, azok több évesek, és ez sok szempontból izgalmas. Nyilván az a fénytörés is, hogy milyen ijesztő tempóban változik ez a technológia, de ami engem jobban izgat, az az, hogy ez a korai gyermekbetegségekkel rendelkező AI-on jobban látszik a sebezhetősége, meg aha, jobban látszik értem, az, hogy világos. Hogyan bénázik, mert ma már nem nagyon, tehát igen, ma igen. Nagyon keveset. És
1: ott még tetten érhető.
0: Hát igen, mert hogy megváltozott az, ahogy kezeli a világot, és ezeket a festményeket nézve például ezen is lehet lamentálni, hogy hogyan látja a gép a világot, és ez egy inspiráló cucc, mert hogy másképp látja, mint mi. Mert ő kétdimenziós képeken trenírozták, ő fotókból, meg rajzocskákból, és a digitális fotókból tanulta a világot, de mi nem úgy tanuljuk. Igen, tehát igen, a csecsemő az homályosan látja a dolgokat, tehát ami megtanul fókuszálni, ott a tapintásnak, a minden megfogásának, meg megnyalogatásának, amit csinál a csecsemő, annak ugye szerepe van abban, hogy mi megtanuljuk látni magunk körülött a világot. Igen. És az, hogy felnőttként már mert olyan könnyen vizuálisan leképezhető fotónak képzeljük el a látványt, valójában ebben benne van sok évnyi kisgyereknek a csetlése, botlása, hogy átesik, kiderül, hogy az közel van, és az távol van, és ez puha, és az kemény.
1: Az ősi tapasztalás.
0: Tehát tapintás, meglátás, meg orrom beleverése, úgy tanulunk meglátni, és az AI-nak ilyen nem volt, tehát hogy neki nem verte bele senki az orrát, maximum a kommentmezőben, amikor elmondták, igen, hogy ez béna, és miért van hat ujja.
1: Na, és akkor ez van egy kiállított térben?
0: Igen, tehát, hogy ebben az alsó szóló kiállításban, itt a Robinak ezzel az AI-jal foglalkozó művei vannak, amin lehet látni ezeket a gyerekbetegségeket. Közben, amiket ő használ, tehát nem csak az AI-ról szól, ez itt a repülésről, meg aha, különböző álmokról, hogy amit ő használt, és amit betápelt az AI-ba, azok ilyen safety cardokról valók, ezek azok a gusztustalan laminált lapok a repülőgépeken, amit igen, előtt is ruganyos zsebből előveszünk. És ott rajta vannak a jellemzően grafikailag nem túl finoman, meg jó minőségben kivitelezett kis rajzoskák arról, hogy mit csinálunk, ha lezuhanunk, mi van, igen, ha esik igen, az oxigén szint a repülőn, akkor honnan kell előrántani a maszkot, és a többi, és a többi. Na most a ilyen safety card ábrázolásokat táplált be a Midjourney-be a Robi, és akkor mindenféle szöveges promptok nélkül ezeket összekeverte a gép, aha, és ebből jönnek ezek a termékeny félreértések, ilyen furcsa figurák, uh-huh, és egyfajta ilyen gépi szürrealizmus, amiből a sok-sok képből persze a festő válogatott az alkotás során, meg akkor azt kicsit megdolgozta, meg kompozícióba illesztette, mindenféle dolgot
1: akkor
0: rendelt
1: hozzá.
0: Tehát, hogy benne van, tehát, hogy nyilván itt a gépnek nagy szerepe van az alkotásban, nagyon fontos, az egy fő tematikai szála ennek az aha, egész történetnek, de közben azért ezek festmények, tehát ezek önjogukon is festmények, tehát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy egy festő kísérletezget az AI-jal, hanem arról is van szó, hogy fölveszi a kesztyűt, és azt mondja, hogy jó van, akkor most használnak inkább, és megpróbálok ebből festményeket csinálni.
1: Na, és a fenti?
0: Fenti az egy más történet, az egy tehát, ilyen...
1: Aki bemegy hozzátok két világgal, minimum találkozhat.
0: És tehát az a cím, hogy új színfolt ennek a fenti kiállításnak, és itt az 50-es évek végétől egész napjainkig ilyen fiatal kortárs művészekig vannak egymás mellé fűzve kis anekdoták, történetek, mindegyik egy-egy színélményről szól, hogy mondjak egy-két példát. Az egyik legindító ilyen elrugaszkodási pont nekem az a Keserű Ilonának volt egy alkotása 1966-ból. Keserű Ilona napjaink nagy ünnepelt kortárs klasszikusa, 90 fölött jár már, és itt a 60-as években, mint fiatal művész, kísérletezett az absztrakt képalkotás egy olyan korban, amikor ez tilos volt, amikor ezt üldözték. Van egy olyan sztori, amit ő maga írt meg, vagy ilyen följegyzéseiben maradt meg, miszerint 1966-ban vegzálni érkeznek őt rendőrök, az államhatalom emberei, egyenruhásai műtermébe. Történt ugyanis, hogy a bátyja az kint ragadt Párizsban, vagyis disszidált, és ezért itt a karhatalom gondolta, hogy itt pár kellemetlen kérdést tesz föl a művésznőnek. De visszájára sült el ez a hatalmi reláció, mert ahogy az Ilona följegyezte, az egyik rendőr az ott rosszul lett a képek pirosságától, és ott kérte, hogy tessék őt kiengedni innen. És nekem ez nagyon foglalkoztatott, ez a történet, hogy ez mennyire furcsa, hogy van egy korszak, ahol ott van egy ilyen vörös kép, egy olyan korban, ahol minden vörös, uh-huh. A csillag vörös, a zászló vörös, minden. És mégis egy rendőr, aki azért érkezett egy műterembe, hogy ott egy fiatal, törékeny festőművész lányt megleckéztessen és kellemetlen kérdésekkel idegesítsen, ő kiszédül a műteremből, és hogy mit tud ez a piros kép. Úgyhogy ez a múzeumi letétben, a Ludwig Múzeumban látható képet, ezt kikölcsönöztük, vagy az ő gyűjteményben lévő képet kikölcsönöztük, és most lehet látni ezt a brutál pirosat, ami tényleg egy nagyon intenzív piros, azért azt el kell árulnom előre, hogy a mai néző számára azért nem...
1: Tehát ki fogunk mi is szédülni?
0: Nem, én azt látom, hogy csodálják az emberek a keserűnek ezeket a végtelen intenzív pirosait, de mondjuk nem kiszédülnek, hanem élvezik, és ott van mellett amúgy egy tubusos festék, mert ez is izgatott engem dolognak a technikai háttere, hogy...
1: Ez hogy lehetett kikeverni?
0: Hát igen, hogy honnan van neki ilyen pirosa, és hogy... Onnan volt, hogy ez egy párizsi vagy francia importfesték volt, amit ő használt, ami sokkal jobb minőségű volt, mint ott a 60-as uh-huh. évek szocialista művészellátóiban elérhető.
1: De gondolom a tesója valahogy eljutott ahhoz.
0: Ha nem is ő, de igen, francia kapcsolatokon keresztül jutott hozzá, és engem ilyen sztorik kötöttek, van, ami ebből itt a szocializmushoz köthető, ahol olyan furán állunk a színekhez, vagy másik ilyen híres történet, vagy egy izgalmas történet, hogy van Pernecki Géza, ő egy a 60-as évek legmenőbb progresszív műkritikusa volt, aztán disszidens konceptuális művészé vált, de hogy ő visszaemlékezett évtizedekkel később a rendszerváltás után arra, hogy a 60-as évek végén ő sétál a pesti utcákon, és a akkori felszabtéren a mai Ferenciek terén megpillantja a Lufthansa nyugat-német légitársaság frissen megnyílt irodájának a fényreklámját. És évtizedek múlva úgy emlékezik vissza erre a pillanatra, hogy őt mennyire lesokkolta, hogy ott egy kék szín látható. És hogy bögdöste a barátját, oda nézott egy igazi kék, és hogy visszaemlékező arra gondolt, hogy arra döbbent ott ránézve ezt a nyugat-német kék színt, a Lufthansa kékét, hogy ő még most látott életében először igazi kék szín. Aha. Ez nagyon izgatott, hogy ez mennyire hülyeség. Hát, hogy nyilván volt 100 dolog kék színű, a busz kék színű, a nadrág kék színű, nem tudom. És hogy mi az a kék, ami egy művészetben, vizetesben nagyon jártas figurát, így sokkol, hogy évtizedek múlva is emlékszik rá, hogy az micsoda kék volt. És egy ilyen csavaron keresztül van ez prezentálva egy fiatal képzőművész, aki ilyen rajzszínekkel, standardizált színekkel foglalkozik. Ő kikeverte ezt az amúgy ismert korporét szint, és most ott van, és nézhetik a nézők, hogy akkor ez... Hogy mindegy, hogy hat ez most, és... Hát azért ilyen katarzis az nincsen, tehát hogy az, hogy ez egy szép, ez egy gyönyörű névi blue, ez egy tényleg szép szín, de ma már nincs ez a megrendültség, mert hogy itt nyilván arról van szó, hogy van egy szűkös színpaletta, ami a szocializmusban volt, igen. Gyártó sorokon, ott a hiánygazdaságban, ami elérhető volt, és nem volt benne minden, és vannak bizonyos színek, amik nem léteztek, de mondjuk a fejlettebb nyugat-német iparban meg volt ez a kék szín, és az el tudta varázsolni.
1: Elképesztően jó ez a párhuzam, hogy a napjainktól, az AI-tól eljutunk az egy időutazással, ugye pedig csak egy emellett választ el
0: igen.
1: bennünket, vagy benneteket, és ott lehetünk. Úgyhogy én szívből ajánlom mindenkinek a hallgatók közül az új K2 galériát, még pár percünk van, azt kihasználnám, hogy ezt hogy képzeljük el most az életedet művészeti vezetőként, főleg a kortárs művészek, ez azt jelenti, hogy neked ilyen nappal csörög a telefon, és jönnének az önjelölt művészek kiállítani?
0: Hát ez talán túlzás, de nyilván vannak jelentkezők, de én már azért régebb óta töröm a fejemet, hogy milyen program legyen, aha, meg milyen csoportosok, milyen egyéni kiállítások legyenek. Vagy. Igen, még arról nem árulhatok el semmit, de hogy itt több párhuzamosan fejlődnek a kiállítások, amik majd a jövőben elkészülnek, megláthatóak lesznek, úgyhogy ez... Hát ez egy új fázis amúgy az én életemben is, tehát dolgoztam én már galériával, meg kuráltam sok kiállítást, meg vezettem ilyen-olyan kiállító
1: ezeknek
0: helyeket.
1: Ezeknek te voltál most a kurátora?
0: Igen, ezeknek én, igen. És ez egy kollaboratív galéria, ugye a K2-t azt ilyen kézzelbakkortásként könnyen föl lehet oldani, hogyha akarja az ember, de közben egy harmadik K-betűs szó is van, ami nekem fontos, az, hogy kollaboratív, tehát, hogy nem leszerződünk művészekkel, és van egy ilyen zárt pár, egy művésztista, akiket képviselünk, hanem a K2 az inkább úgy működik majd most is, és a jövőben is azt tervezzük, hogy úgy működjön, mintha egy kis múzeum lenne, vagy egy kis kortárs művészeti intézet, ahol mindig valami színes és nagyon más kiállítás várja a nézőt. Tehát, hogy most van egy AI-os program, kiállítás, a Bagykó Róberttel van, ez a színélménynek a különböző kortárs, meg régebbi pillanatait feszegető kiállítás, de hogy ebből nem lehet kitalálni, hogy mi lesz a következő, jó, meg az utána lévő, mert ez a lényeg, hogy ide az emberek úgy tudjanak járni, mint ahogy visszajár egy múzeumba, vagy egy ilyen intézménybe, hogy itt mindig van valami.
1: Bocsáss meg, hogy vagytok nyitva?
0: Hétfőtől péntekig 10 órától délelőtt 10-től 6 óráig
1: látogatható.
0: Így van, ez ingyenes, mindenkit várunk szeretettel, hogy látogatható.
1: Te ott általában megtalálható vagy?
0: Azt nem állítom, igyekszem sokszor föltűnni, és sok tárlatvezetés van, meg sok tárlatvezetés, meg különböző programokat igyekszünk szervezni. Hetente legalább egyet, hogy tudjuk turbózni az eseményeket is, meg a látogatást is, meg egyáltalán az, hogy ezek sztorik, meg ezek történetek, amikről beszélni akarunk, és körbejárni, és engem izgat, hogy az AI-hoz hogy állnak hozzá más képzőművészet, izgat, hogy az egész színélmény az hogyan kezelhető más irányokból nézve, szóval hogy ezek élő topikok legyenek, amiről vita zajlik, és beszélgetés.
1: Kizelbak.hu, ott találjuk a...
0: Kizelbakkortás.hu.
1: Oké, itt az összes pontos információt megtalálják. Igen. Jó, látod, kérdezted az elején, amíg nem éltek a mikrofonok, hogy mennyit fogunk beszélgetni, mondtam, hogy 20 percet, mondtam, hogy hú, és már a végén vagyunk, képzeld. Jó, társaságban repül az idő, de millió kérdés bennem ragad, a leglényegesebb is, hogy mert ide sok kurátor jár ebben a műsorban, és mindig beszélgetünk, hogy kortárs művészekkel egyszerű, vagy éppen nehezebb a dolguk, ugye ezek művészemberek, érzékeny művészemberek, hogy milyen a melódák, most már ne válaszolj, ha legközelebb visszatérsz, ezzel kezdjük.
0: Jó.
1: Én sok csillogó szempárat kívánok nektek ott a kiállításokon, akkor nagy baj nem lesz, a tiétek is. Köszönöm. Csillogni fog. Kedves hallgatóink, a Falk Miksa utca irányába tessenek a K2 galériát becélozni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, örültem a megismerkedésnek is. Rieder Gáborral beszélgettem, kedves hallgatóink, művészettörténésszel, kurátorral és a K2 Galéria művészeti igazgatójával. Gábortól most elköszönök önöktől, még nem jön a műsor. Második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Na, hallják, kedves hallgatóink, itt már jó a hangulat, és talán nem sértődik meg érte, azt mondom, hogy régi kedves barátunkat köszöntöm nagy szeretettel, Pintér Tibort. Hú, de rég láttalak.
2: Igen, igen.
1: De jó, hogy jöttél.
2: Igen, én mindig nagyon szeretek ide hozzátok jönni. Egyrészt csodálatos a kilátás, másrészt pedig mindig olyan barátian fogadtok egy kávéval, örülök, hogy itt vagyok.
1: Jó, hogy jöttél, rengeteg aktualitás van veled kapcsolatban, de azt is mondtad, hogy elmondasz egy sztorit. Erre felejtsd.
2: Igen, az előbb elmesélted, hogy te szellemkönyvíró is vagy.
1: Időnként, amikor nem a rádióban.
2: És így van, amikor nem riporter vagy, nem rádiósként működsz, és közben nekem eszembe jutott, hogy most van egy aktualitásom ezzel kapcsolatban, hiszen csináltunk egy fantasztikus gálaműsort, egy jótékonysági gálaműsort, ahol összefogtak a Szinetár Miklós volt végzős növendéke, az utolsó osztály, ami majdnem 30 évvel ezelőtt végeztünk, Dorogi Barbaráért, aki sajnos daganatos beteg lett. Több mint 19 sztár, 30 ló, óriási teltház, ez most pénteken volt. Tényleg életem egyik legszebb szakmai pillanata, hiszen összegyűlt egy olyan közösség, akinek mindig is bizonyítani akartam. Hát most bizonyíthattam, ráadásul megmentettük vele Barbarát, tudunk neki egy csomó pénzt adni a betegségére, hogy felépüljön. De itt még nincs vége a sztorinak. Szinetár Miklós volt a fővédnök, és 94 évesen végignézte az emeritus doktor, doktor emeritus Kossuth Díjas Szinetár Miklós ezt a produkciót, és már ott is hangot adott annak, egyébként a Dóri is föllépett, a Szinetár Dóra is, hangot adott annak, hogy hát nagyon büszke rám. És a végén meg is fogott egy mikrofont, és ezt elmondta, hogy micsoda kezdeményezés ez a Lovas Színház, ő még ilyet nem is gondolta volna. Majd tegnap felhív, hogy szolgáltassak minden adatot a színházamról, ha lehet, csodás fotókkal, különösen amikor egy tüzes zongorát ugrok, mert azt ő nagyon megiklette, hogy éneklem a Hely cigány című dalt, miközben ugratok egy tüzes zongorát, mert ő a utolsó könyvében, az Utószó című könyvében, melyet a három Szinetár kötet után most végső soron kiad, szeretne egy, ha nem is egy teljes fejezetet, de egy komolyabb említést. A Nemzeti Lovas Színházról, erről a formáról, hogy mi magán kézbe tartjuk ezt, hogy ez független magánszínházként hogy tud ilyen európai színvonalú lenni, ezek az ő szavai. Úgyhogy ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, és innen jutott eszembe, hogy pont ma kérdeztem ezt valakit, hogy gyerekek, ezt Szinetár tanár úr maga írja szerintetek, vagy valakit megkér, hogy ezeket a fejezeteket dolgozza, ki írja meg, és már úgy kerül hozzá. Lehet, hogy te ezt mint szellemíró jobban tudnád a választ, de szerintem ezt ő írja.
1: Én úgy tudom, hogy ő abszolút maga.
2: Így van.
1: Ő abszolút maga, és le a kalappal.
2: Így van.
1: Előtte. No, hát egyébként óriási dolog, amit végigjártál, tényleg igaz van Szinetár tanár úrnak, mert nem volt ez könnyű út, erről már beszélgettünk néhányszor. Sok-sok akadályozó tényezővel kellett szembe menned, de hát ki, ha nem te?
2: Még most is nehéz ez az út. Komolyan? És én azt gondolom, hogy ettől szép. Szóval
1: azt hinnénk, hogy egyre egyszerűbb. Hát, telik az idő.
2: Igen, de egyre nagyobb a vágyak. Egyre nagyobbak a vágyak is.
1: Ja, értem.
2: Szóval ez mindig így van, hogy az ember elkezdi piciből, és azt mondja, hogy jaj, ha nekem lesz majd két lova, milyen bo... Aztán van két lova, akkor már 20-at akar. Van 20 lova, 200-at akar. És ez így van a színház csinálása, meg lovas színház csinálása. Nyilván véletlenül mondtam most a lovak mennyiségi példáját. De azért azt gondolom, hogy én nem vagyok fukara hálaadásban sem, hogyha jó Isten felé kell fordulni esetleg, vagy önmagában a kollégáim felé, és néha számot vetek azzal, hogy tényleg mi mindent értünk el, és ez az este, ez a péntek este, ez a jótékonysági gála, ez egy számot vetés volt, egy számadás volt magunk részére, hogy úristen, mi mindent elértünk, és egy kicsit óvatosságra int engem, hogy vigyázz, tenya, ne legyél mohó, ne legyél sokra vagy nagyra vágyó, most egy picit állj meg, most egy kicsit örülj annak, hogy egy Szinetár Miklós
1: ott szabad örülni,
2: akinek mindig bizonyítani akartam.
1: De tényleg?
2: Mindig.
1: De neki is, vagy csak neki, vagy az osztálytársaknak?
2: Az osztálytársaknak még sokkal jobban.
1: Miért?
2: Van egy álmom, visszatérő álmom. Hát sok van, nyilván, igen, mindannyiunknak a félelmeinkről. De van egy visszatérő álmunk, képzeljétek el, hogy, hogy valami olyasmi, hogy Veszprémben gubbasztok otthon, már elvégeztem a színművészeti egyetemet, és nincs munkám. Uh-huh. És az összes többi, én veszprémi fiú vagyok, összes többi kollégám már főszerepeket játszik, meg színházat igazgat. És nekem még mindig nincs munkám. És ezt álmodom. És akkor, hogy oldjam ezt meg? Mit, hogy ússzam meg? És akkor, hogy a színművészetire visszamegyek még a kollégiumba, egy évig ott akarok lakni, hogy hát, ha majd Pesten felfigyelnek ránk, és ilyenek. És ez egy állandóan visszatérő. Miközben jelenleg az osztálytársaim tájékoztattak arról, hogy figyelj, tenya, jelenleg neked vagy a legjobban.
1: Na, igen,
2: és de szeretnénk a színházadban játszani, vagy közreműködni, ja, hát valahogy. Igen. Nagyon érdekes az élet, de képzeljétek, hogy még mindig ettől félek. És nyilván ez a félelmem, ez valahol a hagyományok is nyúlványában ott létezik, és talán ez is sarkal arra, hogy ilyen őrült szorgalmas legyek, vagy ennyi mindent melózzak azért, hogy ezeket az álmaimat megvalósítsam, meg nyilván az álmok motiválnak, hogy egyre jobb legyen.
1: Őrület egyébként. Látod, most belőlem is előhúzol ilyen régi emlékeket, hogy én meg mit szoktam elmondani, hogy lekésem az utolsó buszt, képzel. Ilyeneket támadom, és akkor mindig arra ébredek, hogy de már van autóm, nem kell semmit
2: tartani. Na de ugye milyen érdekes? Hát az ugyanaz. De
1: abszolút, abszolút.
2: Ugyanaz.
1: Őrület.
2: És igen, és én bizonyítani akarok a mai napig, így van, sajnos ezt ki kell mondani, most hazudozhatgathatnék magamnak is, de ez az igazság.
1: Jó, bizonyítani akarsz, miközben direktor vagy, és most is azért jöttél, mert egy csoda dolgokkal várjátok a közönséget az új évadban is, és rá is térünk mindjárt, de egyébként még egy kérdés elég, sokat csöng a telefonod, hogy szeretnének önjelölt színészek is oda tartozni?
2: Inkább abban a konstellációban, hogy üdvözöljék a színházamat, hogy mi van velem. Hogy, és ezek őszinte kérdések. Mm. Tehát ez nem azt jelenti, most egyébként ezután a gála után speciál két színész kollégám bejelentkezett, az egyik az Kertész Marcella nevű kis kolléganőm, aki kiváló énekesnő és a Szolnoki Szigligeti Színház tagjaként, hogy ő amikor Pesten van, akkor szívesen tanítana nálunk. Uh-huh. Mert ugye mi edukálunk is, igen, és igen, most indítunk, vagy most folytatjuk, és most 19-én lesz szombaton, ehét szombaton a nagy felvételünk a Lovas Színész Akadémiáról. Uh-huh. Piciket és nagyokat is várunk, akik szeretnének csatlakozni a lovas színész képzéshez, ahol lovagolni, vívni, kaszkadőrködni, énekelni, színészkedni, táncolni, tanítjuk a fiatalokat. Úgyhogy ide már csatlakozik például a Marcella, és nagyon boldogan vettem az ajánlását, és azért nyilván látom a színész kollégákon, de nagyon nehéz dolguk van, mert aki nem tud lovagolni, az sajnos nálunk nem nagyon rúghat labdába, vagy csak egy-egy olyan szerepre, amibe...
1: Az az alap, hogy tudjanak lovagolni.
2: Hát nálunk az az alap, hogy vágta közbe, tudjon valaki úgy énekelni, hogy ne döcögjön a hangja. Uh-huh.
1: Az nehéz. Nehéz. Nem tud mindenki.
2: Nehéz.
1: No, de akik meg ott vannak, azok meg mesterien.
2: Így van.
1: Mivelik ezt? Mivel várjátok a nagy érdeműt?
2: Így van. Ugye van egy nagyon fiatal és nagyon tehetséges társulatom, ami több mint 20 ló áll a rendelkezésünkre, ez van a általán vezetett színház tulajdonában, illetve fantasztikus tehetségek, itt hadd említsem meg, hogy például Mohácsi Márk, aki elénekelte ezen a gálán, a Romeo és Júlia című musical egyik legnehezebb áriáját, a Miért fájt, amit ugye Dolhai Attila nevéhez fűznek, úgyhogy miközben a Márk hófehér sejmeket ugrat a lovával, kvázi jelezve ezzel azt, hogy egy nagy őrült szerelmi fájdalom van rajta, és nem tudja mi az, és így fejezzük ki, és őrült szép kép egyébként, és hát mindenki oda jött a Szinetár Dóritól kezdve, hogy nekünk ki ez a fiú, úristen, ez világszínvonal, hogy ti énekeltek, meg lovagoltok, ezt csak azért mondom el, hogy ezzel a fiatal csapattal folytatjuk ezt az évet is, és bizony-bizony vannak szakmailag ilyen felfedezések, ami nekem egy nagy elégtétel, hogy igen, akiket én tanítok, edukálunk, azokból milyen minőségű lovas színész lesz a végén. Fantasztikus premierekkel és új darabokkal is várjuk a nézőinket, de annyit hadd mondjak el, hogy kezdünk 26-án és 27-én egy nagy musical show-val, egy nagy gála műsorral, ha úgy tetszik, évadnyitó gálával, ahol világhírű musicalek, operettek lesznek. Utána mindjárt következik, ha jól tudom, a Szilaj című musicalünk, amiből eddig a legtöbbet játszottuk, rá egy hétre a Szépség és a Szörnyeteg, utána az Egy vérből valók vagyunk című óriási musicalünk, ami nagy üldözéses sztori, és a nyilván végén elhangzik a csodás dal átdolgozása. Ez is egy fantasztikus musical, és sorolhatnám végig-végig. Ami nagyon érdekes, hogy minden hétvégén mást játszunk.
1: Igen.
2: Minden hétvégén nyitva vannak a kapuink, szombat este 7-kor és szombat este 6-kor és vasárnap délután 3-kor játszunk mindig. És képzeljétek el, kitaláltuk azt, hogy szilvesztert úgy zárjuk le, azt az évet egy szilveszteri nagy gála műsorral, ahol a lovak bemennek majd a nézők közé, akik vacsoráznak. Lencsefőzelék lesz, meg a malac sült, és közben, mint a spanyoloknál van ez az őrület, hogy az esküvőkön bemegy, meg az olaszoknál, bemegy a haciendára, vagy a étterembe a ló. Aha. Bekorzózik, és a nézők mellett egy-két méterre, és most itt is így lesz, hogy a lovasszínház művészeivel kocinthatnak együtt az odaérkező nézők. Nyilván ez egy prémium élmény, majd egy különleges kategóriába, a soroljukért még nem csináltunk, de az biztos, hogy egy különleges élményt akarunk adni a nézőknek, és közben meg operetteket, műzikát, mindent is játszunk.
1: A különleges élmény az megvan így is. Meg hát tényleg sokkal több ez, mint egy színház, persze, hogy több, hiszen nincs ilyen máshol, de amikor te ezt az egészet megálmodtad, akkor valami ilyesmire számítottál, amit most megélsz, vagy nagyon más megélni?
2: Ilyesmire számítottam. Vannak olyan álmaim, amiket túlszárnyaltam már, amire nem is gondoltam volna, és természetesen vannak olyan álmaim, amik még nem valósultak meg.
1: De sok?
2: Túl sok már nincs.
1: Na, azért szép.
2: Túl sok már nincs, és azért itt azt kell tudni, hogy amikor megálmodtam a lovasszínházat, mert akkor is tudtam, hogy ez lesz az igazi iránycsapás. Tehát a nagy álmom az ez. Én tudom az utamat. Tehát ez, amit a Kassai Lajosra szoktam beszélgetni, és mondja a Lajos, hogy figyelj, tenya, én egy nagyon együgyű ember vagyok. Egy ügyem van, a lovasiászat. Így választom a feleségemet, a napi programjaimat, az étkezésemet, mindent a lovasiászat oltárán teszek. Aha. Ugyanez Pintér tenya, mindent a lovas színház oltárán teszek. Ez egy rettentő együgyű álom, ha belegondolunk. Egy ügyem van. Uh-huh. De azon belül nagyon sok tarka szín, és igen, van még, amit nem tudtunk megvalósítani, például az épületünk ugye most csodás, de hát ezt is lehet fejleszteni, és hát nem akarok oda kiukadni, mert nem túl költői gondolat, de pénz. Ha nekünk lesz pénzünk, és direkt nem feltételes módba rakom, ha mi ránk fölfigyel a mindenkori kultúra, ahogy Szinetár Miklós megírja már a könyvében ezt, és bekerülünk ezzel a színház történelmi lexikonba. Értsétek jól. Én azt gondolom, hogy ez egyenes út vezet oda, hogy még az én életemben ezt anyagilag is el fogják ismerni, de ez kell ahhoz, hogy valójában a helyre kerüljön. Mert pénz nélkül 25 lovat eltartani. Az... jelmezeket mindig újra, díszleteket, a teherautókat, ezt a teljes apparátust csak is piaci alapon Magyarországon őrült nehéz.
1: Mennyire kell a ti közönségeteknek, vagy a hozzátok ellátogató közönségnek értőnek lennie? Akár a lovakhoz, akár a művészete, vagy a kettő elegyéhez.
2: Egyáltalán nem, mi egy rettentő populáris műfaj vagyunk, egy abszolút showszínház, népszínház.
1: Tehát ez showszínház.
2: Ha úgy tetszik, így van, ez egy showszínház, de nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy nem öncélú lovas bemutatókra épül, hanem dramaturgiailag megszervezett, megtervezett, konkrét drámákra, musicalekre épül. Tehát színház a javából ez a vállalkozás, csak éppen a ló, mint csodálatos élőlény, ezt az egészet alátámasza, kiegészíti. Ha kiszippantom belőle a lovat is, értékelhető musicalről beszélgetünk, csak lóval még sokkal színesebb. Ezt azért hangsúlyozom, mert ennek az ellentétje az lenne, hogyha kiszippantom belőle a lovat, nem működne. Uh-huh. Ilyenek a lovasok. a világba. Ilyen a Winnetou Show, Kaltenbergbe, ilyen a Bécsi Burgba, a várba, amikor bejön 16 lipicai, de ha nincs ott, akkor nem történik semmi, mert nem énekelnek, meg nincs próza, meg semmi, tehát azt akarom mondani, hogy mi színházat csinálunk, hiszen én ezt tanultam. Musical operett szakon végeztem, színetárosztályba. A ló egy csodás fűszer, egy csodás olyan fűszer, aminélkül egyébként a nem tudom melyik főzelék semmit nem érne, csak éppen tápanyagot adna. Így kell elképzelni.
1: Na most, de azt azért tegyük rendbe, olyanok kedvéért a hallgatók közül, akik még nem voltak nálatok, hogy ennek semmi köze a cirkuszhoz, meg a cirkuszi mutatványokhoz.
2: Nagyon jó kérdés, pont most a péntek kapcsán nagyon sok színész kollega jött oda, a színetár Dórita, hogy miért nem turnéztatjuk ezt meg világszinten. És mondtam, hogy van rá kezdeményezés, hát most ugye Dubajba, Abu Dhabiba mentünk volna, és azért egy dolog miatt nem mentünk, háború. Tehát ők sem merték bevállalni, mi nem írtuk alá, azt nem mertük aláírni a szerződést, és szeptemberre már lett volna egy meghívásunk, most jöttünk volna haza. Áttevődik jövő szeptemberre majd. Tehát fölfigyeltek ránk már a tengeren túl is, de a lényeg az, hogy cirkusz és a színházművészet között valami különleges híd. Nem lehet teljesen azt mondani, nem cirkusz, mert olyan mutatványokat csinálunk lóval, olyan lovas technikai dolgok vannak, amik a cirkusznak is bizonyos elemei. Csak még egyszer hangsúlyozom, az a nagy különbség, hogy mi ezt nem csak egy show keretén belül mutatjuk be, hanem egy dramatizált színmű, musical, zenés színház keretén belül teszem be ezeket a cirkuszi elemeket. De több is, mint a cirkuszi elem, mert mi lovagok. Nyilván van tisunk is, meg vannak függő dolgaink, tehát tudunk légtornászni, és nagyon akarunk, meg van három testőr lesz majd tavasszal új bemutatónk, és nyilván ott majd három testőr, azt akarom, hogy így csusszanak le, tudod, a drótkötélpályán, meg tehát, hogy mindenbe gondolkozunk. És ha már a bemutatóknál tartunk, akkor mondjam, hogy decemberben viszont a Mulán című musicalnek, ugye a Disney-ből ismert Mulán sztorit dolgozzuk át, és ebből lesz majd egy nagy bemutatónk.
1: Tibor, azt mondd el, hogy ugye ezek klasszik, már bizonyított darabok, vagy művek. Mennyire lehet biztosra menni egy ilyennel, ami már egyszer bizonyított?
2: Most például a Mulánról beszélsz, vagy?
1: Igen.
2: Hát ugye...
1: meg a három testőr is lehet.
2: Az a válaszom, hogy csak ezekkel lehet.
1: Komolyan?
2: Csak ezekkel. Tehát a nézőt a mai világban egy magánszínház, egy piaci alapokon működő magánszínházak nagyon vezetni kell. Tehát én hiába kezdenék el itt olyan címeket, hogy tudom én, kitalálhatnék gyönyörű, olyan költői címeim lennének, sőt, olyan meglévő irodalmi anyagot is tudnék lóra alkalmazni, a kutya nem jönne be. Tehát mondok egy példát. A Szent László, amit imádok, én játszom Szent Lászlót egyébként, nagyon jól sikerült, gyönyörű. Játszottunk belőle 15-öt,
1: igen.
2: Az Aladdinból játszottunk 150.
1: Ért, oké. Okay. Tehát nem érti azt.
2: Tehát muszáj a nézőket olyan helyre beszólítani, ami szórakoztatja őket, amitől azt kapják, amit várnak, egy vasárnapi vagy szombatesti habkönnyű, de mégis elgondolkoztató valamit, amit a gyerek is ért, az apuka, az anyuka is ért, és a nagyszülő is ért. Szóval nagyon nehéz dolgunk van, mert ugyanakkor én szeretnék népnevelni is egy picit, mint színházigazgató, tehát eszembe jutnak itt veretes nagy dolgok, már az Attila is határeset, pedig azt mindenki tudja, hogy a Hun Attila, és nem tudom mi, de már az is, de minden, ami Disney, minden, amit a Disney feldolgozott, az nekünk nagyon jó, mert ismerik az emberek.
1: Igen.
2: Eszükbe jut róla valami. Nagyon jellemző. Nyilván nem pont azt játsszuk, tehát saját zenével, saját műzikeleket gyártunk, és csináljuk, és szuperek egyébként. Helyenként jobbak különben szerintem, mint a Disney, mert ugye az már avittos, arról le kell húzni a poros lepedőt. Játsszuk a Szépség és a Szörnyeteget, a Szilajt, az Aladint,
1: és mind
2: most a Mulánt. Ezek működnek a legjobban, de Van egy vérből valók vagyunk, amit én találtam ki a címet, és véletlenül az is nagyon jól működik, mondjuk jelzem, hogy a dal, ugye azért ezt fémjelzi, apostrofája, hogy létezik egy ilyen dalunk
1: de
2: is.
1: De volt, vagy van olyan, ami még nem működik?
2: Van. Mint említettem, ez a Szent László, ami nagyon-nagyon jó lett, de valami miatt nem veszik. Mint például érdekes Gladiátor. Szóval megcsináltam a Gladiátort, és nem tudtunk belőle sokat.
1: Nem lehet, elvenni. Hogy azt a hogy az inkább a nagyon harcos.
2: Te
1: mondd meg, mert te vagy a színházigazgató, hogy nem úgy van, hogy a Covid óta valahogy inkább szórakozni akarnak az emberek?
2: Ez nagyon jól mondod. Ez így eszembe se jutott, hogy a Covid óta, de majdnem azt mondom, hogy nyugodtan párhuzamot voltunk. Teljesen igazad van. A heroikus, vagyis hősies dolgokra a patetikus, nagy tartott hangos éneklésekre, a túlzottan gondolkoztató és bonyolult dramaturgiával rendelkező dolgokra nincs igény. Amik ilyen darabok és nagy sikerek, valóban nagy sikerek, ezekből kevés van viszont. Tehát ugye a Nemzeti Színház igazgatója, Vinyánszky Attila, számomra egy zseniális rendező, mindig elmondja ezt a nagy kételyt. Na de őnekik ez a dolguk. Tehát ők népet kell, hogy tanítsanak a Nemzeti Színházba. Ott nem az a feladat, hogy a mézes-mázos népszínházzal mindig telt házuk legyen. Az a küldetés, hogy gondolkoztassanak és tanítsanak. Az én küldetésem egész addig nem tud ez lenni, amíg nem kapunk 6,5 milliárd forintot egy évben. Ha kapunk, én leszek az első nagy tanító, aki a Lovász Színházon keresztül próbálok tanítani. Egyébként így is. Így sem üres patronok a darabjaink, persze. Így sem Lukas Lufik, így sem értéktelen, csak nem merek ennél sokkal mélyebb.
1: Ne viccelj, hát minden olyan körítés meg, ami ott van, azért ezeknek a Disney daraboknak is a mélyén, ha tudnak, már pedig tudnak a sorok között, ha akarnak hallgatni, meg olvasni is, akkor azt hazaviszik magukkal útravalóként. Az a baj, igen. Tibor, hogy itt vagyunk már megint a végén, jó társaságban repül az idő, de nagyon őszintén köszönöm neked az őszintességet, mert ritka ez a fajta nyíltság, meg nyitottság, amivel közlekedsz a világban, meg amivel kommunikálsz. Úgyhogy szerintem ezt értékeljék, mondom is, értékelik is, meg valószínűleg fogják is értékelni, hogy kedves hallgatóink, ezt az elképesztő energiát, amit Tibor a kollégáival, meg a társulatával beleteszt, azt a figyelmükkel viszonozzák. Találkozzunk a Lovas Színházban, lovasszínház.hu, így, vagy
2: www.nemzetilovasszínház.hu, okay. Budapest, Kincsen Park, és zárt tér, ezt mindig hangsúlyozom, fűtött, büfére, mosdóval, fázni. Isteni vadonatúj épület, vadonatúj évad.
1: Ott találkozunk. Köszönöm Lárunk szépen. Mindenkit. Pintér Tiborral beszélgettem, kedves hallgatóink, akitől most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Rieder Gábornak és Pintér Tibornak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Vitát generált az ivóvíz használat helyzete a közgyűlésben. Rendeletben szabályozná a rövid távú lakáskiadást az egyik kerület. Változik a villamos közlekedés. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A budapesti ivóvízhálózat felújítása robbantotta ki a legnagyobb vitát a közgyűlésben. A fővárosi ivóvízhálózat rekonstrukciójáról Szaniszló Sándor képviselő elmondta, hogy naponta három jelentősebb vízcsőtörés van Budapesten, amely évi több millió köbméter víz elfolyásához vezet évente. Így tehát lenne tennivaló, mert miközben az ország egyik részében pazaroljuk a vizet, a másikban az alapvető tisztálkodásra sem jut elég. Közel 100 éves vezetékek vannak sok helyen a fővárosban, tehát nem lehet tovább várni. Karácsony Gergely főpolgármester az Index cikke szerint azt mondta, hogy a város csodálatos adottságokkal rendelkezik a Dunának köszönhetően, viszont egyelőre a felújításokra nincs forrás, valahogy azt a vízdíjnak kellene fedeznie. Hivatalosan is elérhetővé tették a 15. kerületi Szövőgyár utcai lakossági fórum részletes prezentációját. A közzétett szakértői anyag pontos képet ad az egykori ipari területen feltárt súlyos talaj- és talajvízszennyezésekről. Egy KFT környezetvédelmi szakemberei által készített dokumentum részletesen ismerteti a mérgező anyagok kiterjedését és eredetét. A lakosság körében komoly aggodalmat váltott ki a helyzet, ezért a kerületi vezetés azonnal transzparenciát ígért. A friss jelentésből kiderül, hogy a kármentesítés és a talajtisztítás következő lépéseit mikor és milyen forrásokból kezdhetik meg. Rendeletben szabályozná a rövid távú lakáskiadást a 13. kerületi önkormányzat. A tervezet szerint 2027-től csak akkor működhetne Airbnb vagy más turisztikai célú magánszálláshely egy épületben, ha ehhez a társasház vagy a lakásszövetkezet közössége közgyűlési határozattal hozzájárul. A szabályozás előkészítésének egyik oka, hogy december 31-én lejár a budapesti Airbnb moratórium, így újra lehet majd új magánszálláshelyeket nyilvántartásba venni. Az ügyész indítványnak helytadva újabb két hónappal november 28-áig meghosszabbította a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója és társa letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság, közölte Madarasi Anna, a fővárosi törvényszék sajtószóvivője. A Szőlő utcai ügy kapcsán a rendőrség indított nyomozást. Az akkor közölt gyanú szerint a budapesti javítóintézet vezetője és párja, akit munkatársaként is alkalmazott, több nehéz sorsú, gyanúsítással érintett időszakban már nagykorú fiatal. Helyzetét, tőlük való anyagi és érzelmi függését kihasználva prostitúciós tevékenység folytatására és az abból származó bevétel átadására bírta rá. A 17-es, valamint a 19-es villamos is rövidített útvonalon közlekedik szeptember 26-a és 27-e között. Az előbbi a Savoya Park és a Katinyi Mártírok parkja között, míg az utóbbi a Kelenföldi vasútállomás és a Clark Ádám tér között jár. A 41-es villamos is rövidített, módosított útvonalon jár a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Katinyi Mártírok parkja között, a Rudas Gyógyfürdő és a Margit híd, Budai hídfő között a Krisztina körút, Széll Kálmán tér, Margit körút útvonal. Szombaton döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat is okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hidegebb is lehet.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, és akkor két programajánló a folytatásban, mind a kettő a Magyar Zeneházából, a Városliget szívéből való természetesen. Szeptember 26-a az első, ami egy szombati nap 16 órától délután a ház körül, a zeneháza körül jön Dankó Bálint utcazenéje a Szabadban, Le a kalappal címmel. Egyébként a Magyar Zeneháza missziójának támogatásaként 2024-ben indítottak egy programot, melyben minden évben három kategóriában hirdetnek felhívást. Pályájuk elején járó feltörekvő zenészeknek és hobbi zenekaroknak, valamint utcazenészeknek, zeneiskoláknak és zenei alkotóműhelyeknek adnak lehetőséget a fellépésre a ház különböző pontjain. A Le a kalappal a legkötetlenebb sorozat, amelyben utcazenészekkel és az általuk játszott zenével töltik meg a zeneháza külső környezetét, a Városliget parkját, ezúttal pedig Dankó Bálint zenél a ház körül, aki a népzene világából indult. De néhány nappal később, október 1-én csütörtökön este 19 órától a zeneháza előadó termében ez egy nagyon különleges előadás, méghozzá Cimbalom szalon. Solymos Vince és Vadász Károly főszereplésével. A magyar cigányzenészek játékát ugyanis már Brahms és Liszt kora óta csodálja a világ. A cigányzenész generációban mindig jelen volt a nyitottság és a más népek zenéje iránti érzékenység. Nos, ezen a koncerten, október 1-én ennek a sokszínűségnek lehetnek majd fültanulja a hallgatók, vagy a nézők. Vadász Károly Liszt díjas cimbalomművész pályafutását a világhírű Rajkó zenekar tagjaként kezdte, a városi cigányzene nagyjává vált. Solymosi Vince szintén a Rajkóban kezdte, ahol ma már tanít is, de a klasszikus, majd a népzene és a jazz felé fordult. A cimbalmos generációk találkozása nagyon izgalmas tételeket tartogat a műfajt kedvelőknek, úgyhogy a cimbalom évszázados tradícióihoz hűen a két zenész egyedi összjátékban felcsendíti majd a dalokat október 1-én.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megállapodhat a főváros és a kormány, ingyen mehet tüdőszűrésre Budapesten, aki aktív dohányos. Mobilokat próbáltak bejuttatni, sóba rejtve a budapesti fegyház és börtönbe. Molnár Róbert vagyok. Heteken belül várhatóan megállapodás születik a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről, jelentette be a főpolgármester a fővárosi közgyűlés pénteki ülésén. Karácsony Gergely napi rendelőtti felszólalásában elmondta, a főváros jelenlegi pénzügyi helyzete a jogtiprú jellegű állami pénzelvonás miatt alakult ki alapvetően, és az előző kormány okozta bajt, a jelenlegi kormányzatnak és a fővárosnak kell közösen orvosolnia. A tárgyalások miniszteri és főpolgármesteri szinten indultak el, helyettes államtitkári, illetve szakértői szinten zajlanak, és eléggé előre haladott állapotban vannak, közölte a főpolgármester, aki úgy fogalmazott, joggal remélhetjük azt, hogy heteken belül meg fogunk tudni állapodni a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről 2026-ot illetően. A koncessziós szerződés módosítása állhat az M1-es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszán tapasztalható kiterjedt lezárások hátterében, amelynek révén verseny nélkül kaphatott újabb megbízásokat a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó koncessziós társaság. Az összefüggésekre Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hívta fel a figyelmet Facebook videójában, írja a Pénzcentrum. A Budapesttől Győrig tartó autópálya szakasz szinte teljes lezárása és az ebből fakadó mindennapos közlekedési nehézségek hátterében egy átgondolt szerződés módosítás áll. A hivatalos érvelés szerint a teljes útszakasz egyidejű és egykézben történő megvalósítása biztonságosabb, mintha több üzemeltető dolgozna rajta, vagy eltérő ütemezésben zajlanának a munkálatok. Ingyen mehet tüdőszűrésre Budapesten, aki aktív dohányos. Egy különleges program keretében elérhető az ingyenes tüdőszűrés a fővárosban az aktív dohányosok számára. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet egy Európai Uniós kutatási projekt keretében ugyanis ingyenes, komplex tüdőegészség programot indított. Ezen az vehet részt, aki 50 és 74 év közötti, jelenleg is aktívan dohányzik és legalább 15 éve rendszeresen cigarettázik. Jelentkezni kizárólag e-mailben lehet, méghozzá a tüdőrák szűrés kukac korányi.hu címen. 42 díjazott fotós munkáit mutatja be a World Press fotókiállítás, amely tegnap nyílt meg a budapesti Biodomban. A tárlat képei a jelenleg élhető problémáit jelenítik meg, a pusztító konfliktusoktól a rendfenntartók túlkapásain át, az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. A valóság, amelyet ez a kiállítás évről évre bemutat, feltár, amellyel szembesít, amely a képünkbe vág, a mi valóságunk. Karácsony Gergely Budapest főpolgármester a kiállítás megnyitó beszédében azt is hangsúlyozta, hogy a tárlat célja nem feltétlenül a tetszés nyilvánítás, hanem a gondolkodásra késztetés. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni egy sóval töltött zacskóba rejtve a budapesti fegyház és börtönbe kedden éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A tájékoztatás szerint az éjszakai járőrözés közben figyeltek fel az intézet területére bedobott csomagra a büntetés végrehajtás munkatársai. Szombaton döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat is okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hidegebb is lehet.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: Sláger FM.
1: Olyan ő, hogy

0: Ajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, két különleges program a folytatásban, mind a kettő a Városligetbe visz minket. Október 1-én csütörtökön este 19 órától a Magyar Zeneháza előadó termében jön a Cimbalom Szalon, Solymosi Vincével és Vadász Károllyal. A magyar cigányzenészek játékát ugyanis már Brahms és Liszt kora óta csodálja a világ. A cigányzenész generációkban mindig jelen volt a nyitottság és a más népek zenéje iránti érzékenység. Nos, ezen a koncerten is ennek a sokszínűségnek lehetünk majd fültanúi. Vadász Károly Liszt díjas cimbalom művész, az ő pályafutását a világhírű Rajkó zenekar tagjaként kezdte, és a városi cigányzene nagyjává vált. Solymosi Vince szintén a Rajkóban kezdte, ahol már a tanít is, de a klasszikus majd a népzene és a jazz felé fordult. A cimbalmos generációk találkozása izgalmas tételeket tartogat a városi cigányzenét, balkáni és magyar népzenét és a virtuóz improvizációkat kedvelőknek. A cimbalom az évszázados tradíciókhoz hűen, és a két zenész egyedi összjátékában is felcsendül majd természetesen. Aztán másnap, október 2-án pénteken jön az Öröm zene és a klub élet már a 16. epizódjával. A Magyar Zeneháza zenepedagógusa Tápai Dóra egy kellemes tea délutánra invitálja azokat, akik szívesen vennének részt egy közös zenei játékban. A zene és az éneklés a testi-lelki egészség megvalósításának egyik fontos eszköze, hiszen a ritmus és a dallam más-más agyféltekét mozgatja. Frissít és energiát ad, összességében egy rekreációs élménnyé is válik. Ez a 90 perces alkalom, ami majd október 2-án pénteken 15 órától a Magyar Zeneháza zenepedagógiai termében kezdődik. Az Öröm Zeneklub élet egy olyan klub délután, amely kötetlen hangulatban eltöltött interaktív zenei élmény nyújt mindazoknak, akik szívesen kipróbálják a hangszeres dalos játékokat. Előképzettség szerencsére nem szükséges, hiszen megvalósítják Kodály Zoltán gondolatát, amely mi más lenne, mint hogy a zene az nagyon is mindenki.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Rendezte vitái egy részét Kijev és Budapest, óriásiak a bérkülönbségek, egy fővárosi átlag békésben már elit fizetés. Támadásban törte a lába az MTK Budapest focistájának. Molnár Róbert vagyok. Rendezte vitái egy részét Kijev és Budapest. Az ENSZ közgyűlésének magas szintű hetében Ukrajna és Magyarország külügyminiszterei számos találkozót tartottak, és sikerült rendezniük a félreértéseket, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter. Nem zárta ki a lehetőséget, hogy a későbbiekben Magyarország is tagja legyen a Kárpáti nyolcaknak. Hozzátette, ezekhez szükség van előzetes párbeszédre és megfelelő előkészítésre. Orbán Anita az Index kérdésére a kormány álláspontjaként megerősítette Magyar Péter miniszterelnök korábbi szavait, miszerint a Tisza kormány alatt nem lesz Magyarország területén Ukrajna számára stratégiai üzemanyag és olajtermék tároló kapacitás. Annak ellenére, hogy a MOL és a Naftogáz memorandumot írt alá egy ilyen projekt közös előkészítéséről és lehetséges megvalósításáról. Hatalmas különbségek vannak a magyar fizetésekben, ami Budapesten átlagbérnek számít, az Békésben az elit 10%-ába tartozik. A magyar átlagbér 2026. júliusában bruttó 745 ezer, nettó 523 ezer forint volt, de ehhez képest a legmagasabb keresetűek Érdemben többet visznek haza egyes vármegyékben, és az egyes országrészek között hatalmas szakadék tátong pénzügyi téren is, írja a Bank Monitor. Az átlagkereset hazánkban júliusban bruttó 618, nettó 438 ezer forint volt. Teljes munkaidőben 3,2 millió ember állt alkalmazásban Magyarországon. Ennek 10%-a a felső réteg, amely 320 ezer embert jelent. Összehangolt rendőrségi és közterületi ellenőrzést tartottak a közelmúltban Zuglóban. A 14. kerületi rendőrkapitányság munkatársai az önkormányzati rendészettel és a polgárőrséggel közösen 24 frekventált helyszínt ellenőriztek, köztük az őrsvezérterét, a mexikói úti végállomást és a Bosnyák teret. Az akció során 86 emberrel szemben intézkedtek. Lábtörést szenvedett a labdarúgó NB1-ben szereplő MTK Budapest kapusa, akire saját lépcsőházában támadtak rá, írja a csakfoci.hu. A Blick arról számolt be, hogy ketten akarták kirabolni Damien Patrickot a liftben. A lap informátora úgy tudja, onnan sikerült elmenekülnie, akkor sérült meg, amikor a lépcsőn lefutva megbotlott és elesett. A hírt a fővárosi klub megerősítette. A közlemény szerint a válogatott keretbe is többször meghívott 28 éves hálóőr egy labdarúgástól független incidens incidensben sértetként komolyabb sérülést szenvedett. A hétvégén tisztítják az Árpád hidat, közölte a Budapest Közművek. Azt írták, hogy szombaton
0: és most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Megmosási munkák részei az éves, előre tervezett köztisztasági feladatoknak, amelyek során a budapesti közművek évi két alkalommal tavasszal és ősszel megtisztítja Budapest kiemelt forgalmú hídjait és a vár alagút.

csapadék nem valószínű. A légmozgás egy gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hidegebb is lehet. Vasárnap is napos, gumai felhős, száraz idő várható, de északkelet felül

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: még. Sláger FM.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem.

0: szerelem, a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan. Kora reggel is.

0: 30 milliót költenek havonta a képviselők lakhatására. Három budapesti eseményen mutatkoznak be a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói. Egy számjegyű a Velencei tó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az állam havonta több mint 74 millió forintot költ az országgyűlési képviselők lakhatására és irodáira. Az országgyűlés hivatala 4 hónappal az új ciklus kezdete után adta ki az erre vonatkozó adatokat az Economicsnak, amelyek alapján 72 képviselőnek bérelnek lakást, összesen havi 30,6 millió forintért, miközben az irodákra további 44 millió forintot fordítanak. Egy képviselői lakás átlagosan 425 ezer forintba kerül havonta, ami jelentősen meghaladja a budapesti albérletek átlagos mintegy 270 ezer forintos díját. Összesen 65 személyt, köztük Rogán Antalt, Varga Juditot, Völner Pált és Sadol Györgyöt is nyilatkozattételre kötelezi az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. A parlament honlapján közzétett dokumentum szerint az érintetteknek a végrehajtói visszaélésekről, valamint a felügyeleti szervek működéséről kell írásban vagy szóban beszámolniuk. A bizottság előtti megjelenés és az igazmondás a nyáron szigorított jogszabályok értelmében kötelező, számolt be róla a Telex. Új mérőrendszert építettek ki Gödön, amellyel a Samsung gyár tájékoztatása szerint valós időben követhető a levegő minősége. A műszerek adatait a levegőtisztaság.gd.hu oldalon bocsátják a nyilvánosság rendelkezésére. A rendszer 8 kulcsfontosságú környezeti paramétert mér valós időben, a szállóport, különböző gázokat és vegyületeket, valamint széndioxid koncentrációt. A független mérések és a Paksi atomerőműhöz hasonló valós idejű lakossági kontroll felállítása régóta szerepelt a helyi civilek és környékbeliek követelései között. Összesen több mint 120 fiatal alkotó munkájával találkozhat a közönség a Magyar Képzőművészeti Egyetem Jumpstart elnevezésű budapesti program sorozatán. A több mint 300 jelentkezőből kiválasztott műveket a Godot Art Expo-n, az Art Market Budapesten, valamint az MKE novemberi hallgatói aukcióján tekinthetik meg és vásárolhatják meg az érdeklődők. A kezdeményezés célja, hogy a hallgatók már az egyetemi éveik alatt tapasztalatot szerezzenek a művészeti piacon, és közvetlen kapcsolatba kerüljenek a gyűjtőkkel. Az értékesítésből származó bevétel fele közvetlenül az alkotókat illeti, míg a másik feléből a nehéz helyzetben lévő diákok tanulmányait támogató szociális alapot finanszírozzák. Egyre alacsonyabb a Velencei tó vízszintje, már a 10 cm is történelmi mélypontot jelentett, de azóta volt olyan pillanat is, amelyben 7 cm-t mutatott az Agárdi mérce. A tó déli partján ez azt jelenti, hogy nem csak úszni nem lehet a tó vízében, de percekig lehet gyalogolni úgy a mederben, hogy csak pocsolyákat kell kerülgetni. Már június végére 47 cm-re apadt a tóvize, ezzel megkezdődött a folyamatos apadás, a negatív rekordok sorozata. Július végére 32 cm-re csökkent a vízszint, augusztusban már 20-28 centi víz akadt csak a tóban, szeptemberre pedig egy számjegyű vízállást jegyezhettek fel. Ma sok napsütésre számíthatunk a főváros térségében, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont említésre méltó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge marad a légmozgás. Délutánra 21 fok köré melegszik majd a levegő. Vasárnap és túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
1: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, viszonylag nyugalom van Budapest, valamint a környező utakon is, viszont pár fontos információ tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi-Pesti hídfőjénél, a Soroksári úti lehajtónál megváltozott a forgalmi rend, csak egy-egy sávban tudnak a Soroksári útra kanyarodni. Vasárnap éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik, ami a Szélkámán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg a villamospálya karbantartása miatt. Hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megállították a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégén a 17-es villamos a Bécsi út, Vörösvár út és a Katinyi Mártirok parkja között, a 19-es villamos pedig a Clark Ádám tér és a Bécsi út, Vörösvár út között nem közlekedik karbantartás miatt. A H6-os hív hétvégén rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágó híd állomást karbantartás miatt. A pótlóbusz jár Közvágó híd, valamint Pest-Erzsébet felső között. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, vigyázzanak magukra, jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Reggelt kívánok mindenkinek 6 óra után Pál Feltzel. Már is indul a sláger hétvége itt a Sláger FM-en, én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk a reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Fall of the Flow és a Szélcsend. Eszel már is elsőként jó reggelt!
2: A legnagyobb magyar sláger.

0: reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig a Székreállók mai adásra szól, méghozzá Ortotai Dórival és Hajdú Steve-vel, valamint ma reggeli vendégeikkel.
1: Egy, két, há, és, ha nem hat meg a hangerő, ha megborzott a csontvelő, ha cserben hagy a nagymenő, lehet, hogy az is felelhető, hogy

0: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Székreállok, a Sláger FM műsora. Direkt nem mondtam, hogy rádió és podcast műsor, hiszen mindenki tudja, hogy rádió és podcast műsor. Jajdú Steve vagyok, a műsor egyik műsorvezetője, a másik műsorvezető társam Ortutai Dóri.
1: Sziasztok!
0: És a visszatérő fantasztikus két fiatal hölgy, nem más, mint Panna és Récsi. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Most kezdtétek el a sulit negyedik

0: Új
1: osztálytárs. Akkor az már régi osztálytárs. Tudjátok, van olyan szleng, én most hallottam pár hónappal ezelőtt, hogy Six Seven. Hallottatok? Rájöttem, hogy mit jelent.
2: Végre.
1: Hát az, hogy most jártok suliba, akkor Six Seven, ugye 6-kor kell kelnetek, hogy 7-kor elinduljatok.
2: Nem.
1: Nem azt jelenti?
2: Nem.
1: Hanem?
3: Ezt a fiúk kezdték el, és én a mai napig nem értem, hogy mit jelent.
1: Én se.
2: Arról szól, hogy Amerikában volt egy ilyen kosáredzés, és volt egy ilyen kamera is, és 6-7 volt az állás, és egy fiú beleoldította a kamerából Six Seven.
1: Végre, a Ricsi elmondta. Nektek van valamilyen szleng, amit használtok?
2: Nem.
3: Nincs.
1: Inkább a magyar nyelvet, a szleng nélküli magyar nyelvűséget részesítitek előnybe?
3: Igen.
2: Várjunk egy pillanat, mi is az, hogy szleng?
1: A szleng, például ez a Six Seven, vagy az, hogy olyan cringe, vagy ilyeneket használtok-e, hogy olyan szavakat, amiket mondjuk már a szüleitek nem értenek, de ti egymás között értitek.
0: Például azt mondjátok, hogy jaj, de cool.
3: Gyereknyelv.
1: Hát igen. Ami a ti nyelvetek, ahogy a suliba beszéltek.
0: Van ilyen?
3: Nincs.
0: És más a felnőttek nyelve, mint a ti nyelvetek? Már nem a test részletek, hanem amit ők használnak, sokszor értitek, vagy sokszor nem értitek, amit a felnőttek mondanak.
3: Ez is, az is.
0: Amikor tanulni kell, kislányom, azt nem nagyon értjük, nem?
3: Nem.
1: Na jó, tudjátok, jó, hogy itt a székre állokban általában egy hírrel szoktunk kezdeni. Most annyit változtatunk, hogy nem egy konkrét hír lesz, hanem a Dóri az állatvilágból hoz híreket, pontosabban egy érdekessége.
0: A békamentés a 2000-es évek második felében 2006-2007 körül kezdődött farmos mellett. Kezdetben egyszerű módszerekkel az úttestről mentették az önkéntesek a békákat, később terelőkerítés épült bő egy kilométer hosszan földbeásott vödörcsapdákkal. A két évtized alatt itt mentett több százezer kétéltű, több mint 90%-a barna ásó béka volt, de ezres nagyságrendben került elő vörös hasú unka, zöld leveli béka és dunai tarajos gőte is. 2025 volt az első olyan év, amikor a mentett békák száma sajnos csökkent 1000 alá, idén pedig már a 100-at sem érte el.
1: Én nem tudtam, hogy ennyi fajta béka
0: én
1: van.
0: Én sem.
1: Én azt hittem, hogy a béka béka. Ti ismertek, meg tudjátok különböztetni, hogy mi a leveli béka, a varangyos béka, a barna béka?
3: A legtöbbnek még a nevét se értem.
0: Hát igen.
1: Én se, de azt érted, hogy béka.
3: Igen.
0: Igen, vörös hasú unka, az mi? Az béka.
1: Az béka, én láttam egyszer.
2: Az az év békája. Az az év kétöltőve.
1: És mondjuk béka BKV-val tud járni?
2: Nem.
1: Nem, neki nem lehet. Jó, bocsánat, nem ezt akartam kérdezni. Miért van az a mesékben, hogyha megcsókolsz egy békát, akkor királyfivá változik?
3: Az egy mese.
1: Na jó, de a mesében megtörténik, hogy egy békát megcsókolsz, és királyfi lesz belőle.
2: Szerintem azért találták ki, mert a béka az egy kis állat. Hát nem úgy mondom, hogy ilyen házi állat, hanem úgy kis állat, hogy kicsi, és undi is pont ezt akarták a mesébe izélni, hogy a hercegnő milyen bátor, meg hogy megcsókolja a békát.
0: És az undiból lesz egy nagyon helyes királyfi, vagy herceg?
1: Vajon fordítva is működik, hogyha egy szép herceget megcsókolsz, akkor béka lesz belőle?
2: Nem. Szerintem akkor, ha egy szép herceget megpofozol, akkor béka lesz, de ha megcsókolod, akkor mi kell?
1: De meg lehet pofozni egy szép herceget?
2: Nem illik. Hát pont ezért még nem
3: volt. A mesében lefejeztetnének téged.
1: Mert? Miért? Mert sárkány vagyok? A sárkányt szokták lefejezni.
0: Nem, hát mert rosszaságokat mondasz, nem?
3: De.
2: Vagy rosszaság.
1: Mi volt a rosszaság most ebbe, Panna?
3: A pofozás,
1: de azt a Ricsi mondta.
3: De akkor is.
1: Nem. De akkor is nem szabad, igazad van.
2: Igen, pont ezért mondtam, hogy ezért nem szokott hercegfiből béka lenni, mert eddig senki sem volt olyan bátor, hogy megpofozzon egy herceget.
1: Jó, most összeraktam a képet.
4: Megvan. Minden folytatódik a székre állok majolásra itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ébredezzünk együtt.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig a Székreállók mai adásra szól, méghozzá Ortotai Dórival és Hajdú Steve-vel, valamint ma reggeli vendégeikkel.
1: Szerintetek a béka hüllő?
2: Nem, az kétéltű.
1: Kétéltű? Akkor mi a hüllő és a kétéltű között a különbség?
2: Hát úgy, hogy a hüllő az nagyon-nagyon kevés időt bír ki a szárazföldön, de többet van a vízben inkább.
1: Mondjuk a gyík, aki hüllő, az a vízben van?
2: Ja nem, bocsánat, úgy, hogy a hüllő az pikkelyes.
1: Igen, pikkelyes. A hüllő pikkelyes, de miért hüllő, hogy ő hüll?
2: Nem.
1: Tehát hüll ő, de ha én hüllök, akkor én hüllök. Tehát
3: te ugyra, hűlsz.
1: Te hűlsz. Ők hűlnek, mi hűlünk, ti hűltök, ők hűlnek.
3: Ők hüllők.
1: Vagy ők hüllők.
2: Ezt nem értem most már.
1: Már én sem nagyon. Mondjuk ide most a stúdióba biciklivel jöttem. Kicsit laza lett benne a küllő. Azóta vagyok ilyen hüllő.
2: Ez csak Arim miatt mondtad, ugye?
1: Igen. Nem biciklivel jöttem. Ti jártok biciklivel egyébként valahova?
2: Igen, Balaton lellén.
3: Mit árultatok?
2: Hát szerintem...
3: Na, hát most volt...
2: Cseresznyét.
1: És az hogy sikerült? Egyébként tök mindegy, hogy mit árul az ember, csak áruljon, nem?
2: De.
3: Jó sikerült? Sokan vásároltak? Sok voltak? Sok turista volt? Vagy magyarok vásároltak inkább?
2: Magyarok.
1: Akkor forintba fizettek?
2: Igen.
3: Euró nem volt?
2: Nem.
1: Mi a különbség a forint és az euró között? Tudom, 360, de amúgy mi a különbség?
2: Az euró az több pénz.
1: Ti ismertek külföldi pénzeket?
2: Nem.
1: Hát de most mondtad, hogy euró az külföldi.
2: Jó, az eurót, az igen, de a többi
3: és Amerikában
2: nem.
3: Milyen pénz van? Dollár.
2: Dollár.
1: Hát dollár, igen. Jaj, de jók vagytok.
3: Ügyesek vagytok.
1: A japánoknál milyen pénz van?
2: Nem tudom, én csak
1: Japán pénz.
3: Igen.
1: És Koreába?
2: Koreai
1: pénz.
3: Fantasztik.
1: És Nigériába?
2: Nigériai.
1: Látjátok, ismeritek a világ összes pénznemét. Még a békákra visszatérve, miért fontos, hogy megmentsük a békákat?
2: Hát, én mondjuk szeretem a békákat, szerintem cukik.
1: Nagyon édesek.
2: Ja. Mi egyszer voltunk mamáiknál, és voltunk, így fürödtünk, és fogtunk egy kecskebéke, és azzal akartuk vinni, csak anya mondta, hogy nem.
3: Hogy néz ki a kecskebéka?
2: Az ilyen nagyon-nagyon kicsike béka, tehát így nem az a nagy, hanem az így ekkora. Uh-huh.
1: Uh-huh. És miért kecskebéka? Tehát szarva van?
3: Jaj, hogy beszélsz. Csak...
1: Már hogy van szarva, úgy értette.
2: Nincsen.
1: Akkor ilyen kecske szakálla van?
2: Nem, mondtam csak úgy, hogy gyors.
1: Gyors, mint a kecske? Egyébként ezek az állatmentések, a békák megmentése, ez arra van, hogy ugye egy útszakaszt lezárnak, mert az autósok, ahogy mennek gyorsan az úton, a közúton, pont egy ilyen béka vonulási útvonalon haladnak keresztül. Ezért az óvatlan kis békák, akik át szeretnének jutni az egyik oldalról a másik oldalra, át kell, hogy menjenek ezen a közúton, és hogyha nem figyel oda az autós, akkor kilapíthatja őket.
2: Mi egyik évben volt egy olyan, hogy bicikliztünk, és egy csomó csiga volt az úton, és mi folyton azt csináltuk, hogy ahol volt egy csiga, ott megálltunk, és gyorsan áttettük a másik oldalra, utána mentünk tovább.
1: De tudtad, hogy melyik irányba akar menni? Mert az egy kicsit kibabrálás a csigával, hogyha 4 óra alatt megpróbál elindulni, elmegy mondjuk jobbról balra, és te visszateszed jobbra. És kezdheti újra, tudta, irányba, abba az irányba helyezted el?
2: Hát úgy van, hogy volt ott egy bicikliút, és volt egy kicsi fő, és utána volt megint a kocsi. Tehát, hogy volt ilyen, akit oda tettem, ahová akart menni, de volt ilyen, akit megfordítottam, és a másik irányba tettem, mert nem akartam, hogy utána a kocsi meg megint. Ma a kocsi meg nem állhat meg, és kiszáll belőle az ember, az meg...
3: Lehet azóta is ott áll szegény, és gondolkodik, jaj, de cuki volt ez a kislány, de engem visszafordított, és még mindig itt vagyok, és nem tudok átmenni a túloldalra.
1: Panna, te mentettél már állatot?
2: Csak a pókokat.
1: Azt hogy mented meg? Hogy kell pókot menteni?
2: Be befogod egy pohárba, azt így kiviszed.
4: Hát nálunk Balaton lelején nagyon sok a pók, és ezért amikor látom, hogy mivel sokáig nem voltunk lelén, ezért néha a fürdőszobában is szoktak lenni, és ezért kiviszem a garázsba.
1: De meg fogod kézzel olyan bátorban?
4: Nem.
1: Ha nem?
4: Nem, ilyen vannak kis műanyag pohárkaim, abba így beleteszem, és így kiviszem.
1: Meddig élhet egy pók?
2: Nem sokáig szerintem. Tehát, hogy ami a legtöbb ideig él, az sajnos a bolha.
1: Ezt honnan tudod? Beszéltél bolhával?
2: Volt egy ilyen környezetismeret dolgozat, vagy így házi feladatunk, amiben össze kellett kötni, hogy melyik bogár él a legtöbbet, és oda volt írva, és a bolha az 2 évig
1: él. 2 évig? Úristen, akkor az csak 2 szülinapja lehet. Ez kemény, viszont el tudja folyni a gyertyát a tortáján.
2: Katica meg szerintem 1 évet. Csak.
0: Mindjárt folytatódik a Székrálok mai adása itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ébredezzünk együtt!

0: A mai nap folyamán északnyugat felől kiderül az jég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék jó hír, hogy nem várható. Most nagyjából 2 és 10 fokot mérhetünk majd, délután pedig a maximumok 19 és 24 fok között alakulnak. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, viszonylag nyugalom van Budapestről, mint a környező utakon is. Viszont pár fontos információ tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi-Pesti hídfőjénél. A Soroksári úti lehajtónál megváltozott a forgalmi, nem csak egyecsában tudnak a Soroksári útra kanyarodni. Vasárnap éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik, ami a Szélkámán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg a villamospálya karbantartása miatt. Hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között felálltották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégén a 17-es villamos a Bécsi út, Vörösvár út és a Katrini Mártirok parkja között, a 19-es villamos pedig a Clark Ádám tér és a Bécsi út, Vörösvár út között nem közlekedik karbantartás miatt. A H6-os hív hétvégén rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágó híd állomás karbantartás miatt. A pótlóbusz jár Közvágó híd, valamint Pest-Erzsébet felső között. 06 30 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, vigyázzanak magukra, jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig a Székreállók mai adásra szól, méghozzá Ortotai Dórival és Hajdú Steve-vel, valamint ma reggeli vendégeikkel.
1: Mi az a rovar, ami a legrövidebb ideig él?
2: Ja, az szerintem ott van az a kis bogár, ami ott szokott, ilyen nyáron szokott ilyen párt keresni.
1: Igen.
2: Azt,
1: hogy egy ilyen napja van rá, vagy pár órája?
2: Pár órája csak, hogy...
1: Kérész? Ja, kérész, tiszavirág.
2: Tiszavirág az.
1: Te hallottál már róla, Panna?
3: Nem.
1: És szeretnél hallani róla?
3: Talán.
1: Tényleg? Mert egyszer majd a nyár lesz, jövő nyáron, akkor már ötödikesek lesztek, elmehetünk a Tiszához, és megnézhetjük, ezt úgy szokták hívni, hogy tiszavirágzás.
4: Igen,
1: milyen furcsa,
4: szép,
1: hogy virágzás, de közben egy rovarról van szó. És keresi a párját, egy napja van rá. Te hány napot szánsz arra, hogy megtaláld majd a párodat, ha felnőtt leszel?
3: Nullát.
1: Még egy picit annyit az állatokról így lezárásként, hogy mi a kedvenc állatotok? Van cicátok? Ezt sokszor mondtad már. Hány cicátok van?
3: Egy.
2: Egy.
3: De a szomszéd cicái mindig átjárnak lenni.
1: És mondd el, légy szíves, még egyszer a te cicádnak a nevét.
3: Kormi.
1: Kormi!
2: Nálunk volt nemrég egy olyan szoleres kirándulás, mert ugye nálunk a sulinak a szolerkórusa az így nagyon-nagyon sok mindent csinálta, a nyáron is sokat tanultunk, dalokat, meg ilyesmi, és akkor az énektanárunknak van egy nyaralója, és elvitt minket oda. És akkor busszal mentünk, és az Pulán volt.
1: Balaton felvidéken van, Kapocstól nem
2: és
1: messze.
2: És úgy volt, hogy ott volt egy nagy cica, és ezt folyton simiztük, és engem nagyon szeretett, és anyukám még később értek ide, tehát hogy a többiek addig elmentek busszal, mert mi ugye Füredre mentünk hétvégére, és akkor úgy gondolták anyáik, hogy könnyebb, ha én ott maradok, és akkor csak így Füredre. Már csak én voltam egyedül, meg az énektanárom, és visszajött a cica, és hozta a kölykeit.
1: Bemutatni nektek, ugye?
2: Aha, ilyen nagyon-nagyon szuki, és várták a kaját, és mi pedig megetettük őket.
1: Hogy kell egy kis cicát megetetni?
2: Hát a nagy, az szerintem ő nem félte a emberektől, tehát hogy meg az volt a lényeg, hogy a tetején fogja, különben azt hiszi, hogy az ujjad is kaja, tehát hogy megharapja. És így kellett tartani a cicának, hogy így, és akkor úgy eszi meg.
1: Ja.
2: És a kis cicának pedig csak leteszed a földre, mert ő ugye nagyon-nagyon félt, és nem mert a kezedbe lenni, és akkor leteted, és amíg ő elvett, én gyorsan megfogtam, és akkor utána a tenyeremből megette, és nagyon-nagyon cuki volt.
4: Tegnap volt egy hír, hogy az Elte Trefort kertben van egy cica, már egy kicsit idősebb, és most szeretnének neki az eltések, hogyha vinnének élelmet, mert ez a cica egyébként nagyon-nagyon szeret enni, és akkor oda lehet az őrbódéhoz vinni a kaját neki. Egyébként rajta kívül még van, azt hiszem, három fiatalabb cica, akikkel együtt él, de tényleg akik mennek vizsgázni, mindig olyan mosolycsal az arcukra, mert kedves cicáról van egyébként szó, tehát ez a mindenki cicája.
0: Mindjárt folytatódik a Székreállók mai adása itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ébredezzünk együtt!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig a Székreállók mai adásra szól, méghozzá Ortotai Dórival és Hajdú Steve-vel, valamint ma reggeli vendégeikkel.
1: Tudjátok jól, hogy itt a rádióban szoktunk kvíz kérdéseket feladni nektek. Most annyit változtatunk ebbe az évbe, hogy nem egy kvíz kérdés lesz, hanem Dóri egy állatvilággal kapcsolatos állítást, kis tényt fog mondani, és a kérdés azzal kapcsolatos, ami benne van ebbe a kis hírbe. Tehát nagyon figyeljünk, mert a kérdés már eleve benne van a történetbe.
2: Melyik a világ leggyorsabb szárazföldi állata? Rövid távon akár 100 km per óránál is gyorsabban tud futni?
3: Gepárd.
1: Ugye?
3: Elvileg van egy nála gyorsabb állat, na, mert úgy van, hogy a gepárd az ugye nagyon-nagyon gyorsan fut.
1: Igen.
3: De ugye nagyon-nagyon gyorsan fut, és nem osztja be a erejét, és nagyon-nagyon gyorsan elfárad. És elvileg van egy patás állat, ami nagyon-nagyon gyors, nem annyira gyors, mint a gepárd, de sokkal több be tudja osztani a erejét, és ezt elvileg van egy ilyen mese, amiben ezt így kipróbálták, és elvileg az a patás állat nyert.
1: Tényleg?
3: Mert a gepárd az folyton elfáradt, és
1: pihennie kell.
3: Aha, folyton.
1: A vízi emlősök közül ki a leggyorsabb?
3: Hát...
1: a delfin vagy a bálna?
3: A bálna szerintem annak nagyon-nagyon nagy a súlya, és általában ők meg nem szoktak versenyezni ezért. Tehát, hogy a bálnának az a lényeg, hogy éljen, és hogy a kicsinyére vigyázzon, meg hogy szaporodjon. Tehát, hogy nem hiszem, hogy egy olyan gyors állat, de meg nem kell nagyon másról félnie, hisz...
1: akkora nagy.
3: Annyira nagy, hogy bármit, ha ráereszkedik valamire, akkor annak valószínűleg kompenzál.
2: És a vízisikló mondjuk nem gyorsabb egy bálnánál?
3: Vízisikló.
2: Mondjuk a vízisikló vízben van.
1: Isiklik.
3: Szerintem lehet, hogy a cápa gyorsabb.
1: Igen, a cápa nagyon gyors lehet. Na jól van, ez nagyon érdekes volt. Van még egy kérdés, amit a Dóri föltesz.
2: A denevér nem csak siklik, hanem aktívan repül a szárnyaival. Melyik emlős képes erre?
3: Hát a denevér.
1: Hát persze, hát nagyon jó. Hát nagyon jó a denevér. Láttam már denevért?
3: Láttam szerintem.
4: És állatkertben.
1: Állatkertben tartanak denevért?
4: Tehát egy ilyen nagy.
1: Denevérházba?
3: Igen. Igen. Egyszer régen volt az, hogy Franciaországban nagybácsikemnál grill partit tartottunk, és csak mi voltunk, és a sarokban ott volt egy denevér, és a nagybácsikem megpiszkált, és kijött a izéről egy denevér.
1: Tényleg?
3: És így világos volt, és teljesen lehetett látni, ahogy így a fekete denevér még elszállt. És így legalább ekkora volt az a denevér, tehát hogy nem kicsi volt. Meg Nagymaroson szoktak esténként ilyen kicsik is lenni, amik itt repkednek.
2: Igen, az aranyos.
1: De mint hogyha ugyanazt az útvonalat járná be, nem? Tehát, hogy elrepül, op, vissza, elrepül, op, vissza. Mint hogyha úgy bolyongana. Szerintetek Batman létezik? Tehát van denevér ember?
3: Nem.
1: Az csak kitalálás?
4: Az csak egy képregény.
1: Hát de hogyha lerajzolják, akkor csak létezik, nem?
3: Igen. Elvileg a képzeletedben.
1: Nektek mi van a képzeletetekben? Mi létezik?
3: Rumini.
1: Rumini?
3: Meg a kis herceg. Az itt.
2: Kis herceg.
4: Az egy kisebb dimenzió.
2: Az mi?
4: Hát, hogy így zeneközben szoktam így elképzelni, hogy kis figurákat, akik így beilleszkednek a történetbe, és kb. Így mindig, amikor látok valami új dolgot és tetszik, akkor abba beleillesztem őket.
1: Jaj, de jó.
2: Ezt le kellene rajzolnod, vagy írni, nem? És lehetne belőle egy regényt akár.
4: Az a regény 1000 oldalas lenne.
2: Na!
1: Tényleg?
4: Vagy olyan 10 000.
2: Még 50 évesen is írnád, nem?
4: De.
1: Hát én azt kívánom neked egyébként, Panna, hogy írd meg ezt a könyvet. Igen. Majd valamikor. Én biztos elolvasnám, meg ugyanilyen nagy könyvfaló Récsi is, te is elolvasnád, a Dóri is könyvibádó, én magam is, Hajdú Sztív, aki ennek a műsornak a műsorvezetője volt, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és ránk áldoztátok az időtöket így a suli kezdés elején. Úgyhogy elköszönök mindenkitől. Műsorvezető társam Ortutai Dóri volt.
2: Sziasztok, lányok!
1: És a két fantasztikus lány, Récsi és Panna. Sziasztok!
4: Sziasztok!
5: Egy, két, há, és ha nem hat meg a hangjel, ha megborzott a csontvelő, ha cserbe hagy a nagymenő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába bár

Ez volt a Székrálók mai adása, itt a Sláger hétvégében, a műsor pedig teljes hosszában visszahallgathatják a YouTube csatornánkon vagy a Sláger FM alkalmazásában, és jön a mai nap folyamán a Sláger Piknik, a Loko Piknik a kerti vasutak találkozóján irány a Slágerjárat, hiszen a nyugati pályaudvarról hallgatói majd a vasút történeti parkba a Sláger vonattal juthatnak el, és a helyszínről, a Királyi Váróból már Kiskata fog bejelentkezni nagyjából 8:30 környékén, és egész nap a helyszínről folyamatosan bejelentkezik, tehát Kiskata és Somogyi Zoli, úgyhogy füleljenek bennünket a részletekért, itt a Slágeren pedig most zárjuk az órát. Én Csáka Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggel!

0: az égen át.
1: Műsorajánló. Testvérek. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
2: Én láttam. Ne, kérlek. És zseniális.
3: Anna, az a fotó.
1: Ugyanaz a család.
2: Ugyanazok a történetek.
1: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
2: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
1: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
2: Két hetente, kedden este 9-től.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
4: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.

0: Igaz! Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
1: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
3: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
2: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
3: Na jó, takar.
2: Kojdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Hétfőre rendkívüli parlamenti ülést hívott össze Magyar Péter a mentelmi ügyekben. Építési stop jöhet Balatonakaratján. Veszprémben tartják szombaton a Beactive Night központi eseményét. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Hétfő délelőtre összehívták az országgyűlés rendkívüli ülését, amelyen a képviselők dönthetnek Magyar Péter miniszterelnök, valamint Hankó Balázs és Eszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Erről Magyar Péter számolt be Facebook bejegyzésében. A mentelmi bizottság hétfő reggel 7:30 körül ésezik, ezt követően kerülhet a három ügy a parlament elé. A legfőbb ügyészség kedden mindhárom képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Magyar Péter esetében egy lopási ügyben folytatott nyomozás miatt, Hankó Balázs ügyében hűtlenkezelés, Eszták Miklós esetében pedig vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt. Forgalomkorlátozásokra és parkolólezárásokra kell számítani Veszprém belvárosában a Szent Mihály napi búcsú miatt. Az Óváros tér melletti parkolót szeptember 25-én pénteken 17 órától, szeptember 27-én vasárnap este 8 óráig lezárják. Szombaton és vasárnap 9 és 18 óra között a szabadságtéri körforgalomtól az Óváros tér felé is forgalomkorlátozás várható. A búcsú programjai már szerdán elkezdődtek, a hétvégén pedig kézműves vásár, családi programok, vezetett séták és kulturális események várják a látogatókat. Szombaton a gyerekeket többek között kézműves foglalkozások, robogópálya és játékos programok várják. Vasárnap 10 órakor gyalogos zarándoklat indul az Óváros térről, majd 10 óra 30-kor ünnepi szentmisét tartanak a Szent Háromság téren. Balatonakaratján 4 ingatlanra is változtatási tilalmat rendelhet el a képviselőtestület. Az érintett területek között van a korábbi Piroska kemping, valamint egy korábban a Szilfa kempinghez tartozó ingatlan. A változtatási tilalom idején a törvényi kivételektől eltekintve nem lehet új épületet létesíteni, telket átalakítani, illetve a meglévő építményeket bővíteni vagy átalakítani. A Piroska kemping területén 2016-ban még fejlesztést terveztek, amely a beépíthetőség és az építménymagasság növelésével járt volna, de a környezetvédelmi hatóság az építési intenzitás csökkentését javasolta. A mostani tilalom pontos indoka és az előkészített új szabályozás egyelőre nem ismert. Az Európai Sporthét fénypontja idén is a Beactive Night, amelynek központi magyarországi helyszíne szombaton Veszprémben, a Pannon Egyetemen lesz. A programsorozat célja, hogy ingyenes vagy kedvezményes mozgásprogramokkal minél több embert ösztönözzenek aktív életmódra, mondta el a Sláger FM-nek Kis Nikolett, a Pannon Egyetem média osztályának vezetője.
1: Szeptember 26-án délután 5 órától este 11-ig Veszprémben egy ilyen nagy közösségi mozgásfesztivált rendezünk a Pannon Egyetem sportpályáitól, az Erzsébet ligeten át egészen az Acticity-ig megterik a terület mozgással, és nekünk az a legfőbb dolog, hogy mi nem nézőket várunk, hanem azokat, aki kipróbálja, tehát hogy itt mindent ki kell próbálni, és abszolút aktív résztvevőként benne lenni ezekben az eseményekben. Körülbelül 60 féle mozgásformát próbálhatnak ki majd a Beactive Night-ra érkezők, egészen a klasszikus sportágaktól, kezdve falmászáson, díváson, evezésen át, az élő csocsóig, GPS nyomkeresésig ki lehet próbálni rengeteg sportágat, és mindenhez egyébként egy nagyon klassz pecsétgyűjtőjáték is csatlakozik. A színpadi programokat is ajánlom majd szeretettel, nagyon izgalmas beszélgetések lesznek, azt hiszem, hogy nagyon aktív és izgalmas estét kínálunk.
0: A szeptember 26-ai Beactive Night ahhoz is kapcsolódik, hogy Veszprém és a Bakony-Balaton térsége 2026-ban viseli az Európa Sport Régiója címet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
3: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, viszonylag nyugalom van Budapestről, mint a környező utakon is, viszont pár fontos információ tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi-Pesti hídfőjénél, a Soroksári úti lehajtónál megváltozott a forgalmi rend, csak egyecsában tudnak a Soroksári útra kanyarodni. Vasárnap éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik, ami a Szélkámán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg a villamospálya karbantartása miatt. Hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megálltották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégén a 17-es villamos a Bécsi út, Vörösvár út és a Katinyi Mártirok parkja között, a 19-es villamos pedig a Clark Ádám tér és a Bécsi út, Vörösvár út között nem közlekedik karbantartás miatt. A H6-os hív hétvégén rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a közvágó hídállomás karbantartás miatt. A pótlóbusz jár közvágó híd, valamint Pest Erzsébet felső között. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, vigyázzanak magukra, jó utat mindenkinek!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: 7 óra után pár perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, indítunk már is egy újabb órát, én Csáki Attila vagyok, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a szombat reggeli ébredés mellé, The Weeknd és a Blinding Lights, Hesszal már is elsőként, jó reggelt!

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és várnak mindenkit a WordPress fotókiállításon, méghozzá szeptember 25-től egészen november 8-ig látogatható a Budapesti Biodomban. A tárlat a világ legjobb sajtófotóit mutatja be, amelynek korunk legfontosabb történeteit dokumentálják. A kiállítás célja, hogy szembesítse a látogatókat a világ nehézségeivel és az emberek erejével. A képek az emberi következményeket is felvonultatják. Mindez tehát a Biodomban egészen november 8-ig, itt a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Billy Ocean slágere pedig már is jön az ébredés mellé most nálunk. Jó reggelt!

0: Jó étvégét, jó pihenést mindenkinek, ez a Sláger FM, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és majd nagyon szuper programon vehetnek részt hallgatóink, hiszen jelentkezik a Sláger Piknik a Magyar Vasút Történeti Parkból, és szerencsés hallgatóink egyébként már a Királyi Váróban gyülekeznek majd 9 óra után, és egy külön slágervonattal a Nyugati Pályaudvarból megindulnak a Sláger Piknik helyszínére a Magyar Vasút Történeti Parkba, a helyszínről pedig nem sokára majd Kis Kata jelentkezik, valamint a Magyar Vasút Történeti Parkból bejelentkezik Somogyi Zoli is, úgyhogy egész nap a helyszínről rádiózzunk, illetve a helyszínt is kapcsoljuk itt a Sláger FM-en. Most pedig ejtsünk egy pár szót az időjárásról, illetve a közlekedésről is. Mai nap folyamán csapadék nem várható, a légmozgás nem lesz jelentős. Most nagyjából 2 és 10 fokot mérhetünk, majd a délutáni órákban pedig 19 és 24 fok között alakulnak a maximumok. Vezessenek óvatosan, már is érkezem a legfrissebb közlekedési információkkal, amit csak itt hallhatnak a Sláger FM-en. Hétvégén mossák az Árpád hidat, ezért naponta 6.30 és 13 óra 30 között szakaszos sávlezárásra készülnek, a mai napon Pest felé, holnap pedig a Budára vezető oldalon. Újpesten a Fóti úton kifelé a Megyeri út után sávlezárás nehezíti a közlekedés, mert itt vízvezetéket javítanak. A 20. kerületben a Mártírok útján a Kossuth-Lajos utcánál félpályás lezárásra készülnek vízvezeték javítása miatt. A mai napon lezárják a 15. kerületben a Székely-Elekúti vasúti átjárót karbantartás miatt. A 170-es és a 270-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti Rákospalota, Székely-Elekút és az Árokhát út megállót. A mai nap folyamán lezárják 7 órától egészen vasárnap este 8 óráig az M5-ös autópálya Szentlőrinci úti felhajtóját befelé burkolatjavítás miatt. 06 30 30 30 95 8-as a hívható számunk, jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan Sláger FM.

0: lakosság frekvenciája.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és a Magyar Vasút Történeti Parkot kapcsoljuk majd nem sokára, egészen pontosan előtte még a Királyi Várót is, hiszen a találkozó Nyugati Pályaudvar Királyi Várójában kezdődik majd a Sláger Piknikre, amely ugye egykor Ferenc József és Erzsébet király utazását is szolgálta, a helyszínre pedig hamarosan majd Kiskata is bejelentkezik, hiszen hallgatóink ott gyülekeznek majd, hogy elinduljanak a Magyar Vasút Történeti Parkba egy külön vonattal, méghozzá Sláger vonattal, úgyhogy nem sokára élőben jelentkezünk. A Királyi Váróból most pedig Rácz Gergő és Orsova Irénő közösen mostantól szól az óra zárásaként.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM abban, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
2: Hőhullám,
3: hangulatingadozás,
2: éjszakai izzadás,
3: alvászavar,
2: hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük!
8: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Újra lehet jelentkezni az iskolákban az ingyenes notebookokra. Új hibrid erőművet és energiatárolót helyeztek üzembe a Veszprém vármegyei Gannán. Veszprém is csatlakozott a Gyereket a magasba flashmobhoz. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Újra lehet jelentkezni az iskolákban az ingyenes notebookokra, közölte a Klebelsberg központ. Az uniós programban eddig 579 ezer notebook jutott el a tanulókhoz és pedagógusokhoz, ebből 524 ezer diákokhoz került. Az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő tanulók kaphatnak alaphelyzetbe állított eszközöket. A szülők és törvényes képviselők a Kréta-rendszerben jelezhetik igényüket. A notebookokat rövid időn belül a szükséges kiegészítőkkel együtt kapják meg a diákok. A programban országszerte több mint 3000 iskola vett részt. Új hibrid erőművet és energiatárolót helyeztek üzembe a Veszprém vármegyei Gannán. A Flow Solar Kft. Több mint 820 millió forintos az Európai Unió által is támogatott zöld beruházása, amely az Ideon az ERT fejlesztésében és szakmai iránymutatásával valósult meg, nem csak térségi, de országos szinten is kiemelkedő innovációnak számít. A beruházás egy napelemes erőműből és egy vanádium redox flow technológiájú energiatárolóból áll. A rendszer fél megawatt teljesítmény és 2 megawatt óra kapacitás mellett akár 6 órán keresztül is képes energiát tárolni. A fejlesztők szerint a víz alapú elektrolit miatt a technológia biztonságosabb a hagyományos lítium-ionos akkumulátoroknál. A tároló a napenergia termelésének kiegyenlítésében és a hazai villamosenergia hálózat tehermentesítésében is szerepet kap. Most szombaton 11 órakor immár 9. alkalommal rendezik meg a Gyereket a magasba, Karjainkban a jövő országos családi eseményt. A Három Királyfi, Három Királylány alapítvány kezdeményezéséhez Magyarország számos településéről és a határon túlról is csatlakoznak családok és közösségek. A résztvevő szülők egy közös, szimbolikus pillanatban egyszerre emelik magasba a gyermekeiket, a gyerekek értékére hívva fel a figyelmet. A részleteket Körmendi Boglárka kommunikációs vezető mondta el a Sláger FM-nek.
1: Ez egy egyszerű játékos mozdulat, de annál azért sokkal többet jelent, mert azt üzeni, hogy a gyerek örök érték, és bennük rejlik a jövő. Egyrészt ez a célunk, hogy erre hívjuk fel a figyelmet, másrészt pedig tisztában vagyunk vele, hogy a gyereknevelés nem csak örömteli, hanem nagyon sokszor fárasztó, kihívásokkal teli, de a nap végén azért mégis az a konklúzió, hogy semmivel nem cserélnénk el. Budapesten egyébként a 12. kerületben a Lívia villában várjuk az érdeklődőket, pizzasütéssel, hangszersimogatóval, táncházzal és persze gyerekemeléssel. A további helyszínekkel kapcsolatban pedig a háromkirályfi.hu weboldalon lehet tájékozódni, ott mindenki megtalálja hozzá legközelebb eső helyszínt.
0: Veszprém is csatlakozott a kezdeményezéshez. A résztvevőket szeptember 26-án az Óváros téren várják, ahol családi programok is lesznek. Fellép mások mellett a Kisbakonytánc együttes és a Csermák Antal Zeneiskola tücsökvonós zenekara, de lesz robogópálya és családi versenyjátékok is. Nem lesz jövőre MotoGP magyar nagydíj. A szervezők megerősítették, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban, a gyorsasági motoros világbajnokságon. Kiemelték ugyanakkor, hogy a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét. A MotoGP küzdelmei 33 év után 2025-ben tértek vissza Magyarországra. A sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
3: Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának. A legfrissebb közlekedési információkat itt hallhatják a Sláger FM-en. Az M0-as autó déli szektorában Dunaharasztinál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon burkolatot javítanak. Itt a 23-as és a 21-es kilométer között csak a külső és a lálósáv járható, itt torlódik jelenleg is a forgalom. A főváros útjairól pedig Újpesten a Fóti úton kifelé a Megyeri út után sávlezárás nehezíti a haladást, mert itt vízvezetéket javítanak. A 20. kerületben a Mártírok útján a Kossuth-Lajos utcánál félpályás lezárásra kell készülni vízvezeték javítása miatt. Szombaton lezárják a 15. kerületben a Székely-Elek úti vasúti átjárót karbantartás miatt a 170-es és a 270-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti Rákospalota, Székely-Elek út és az Árokhát út megállót. Lezárják a mai nap folyamán 7 órától egészen este 8 óráig az M5-ös autópálya Szentlőrinci úti felhajtóját a burkolatjavítása miatt. 06:30, 30:30, 95:8-es pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: 8 óra után pár perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, és jó hétvégét, már is indítunk egy újabb órát. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a hétvégi pihenés mellé. A stúdióban Csák Attila, Teddy Swims-el indul már is az óra, tartsanak velem, jó reggelt!
4: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Jó pihenést mindenkinek, ez a Sláger FM, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és irány most a Margit sziget, hiszen várnak mindenkit az Oktoberfesttel. Ezen a hétvégén a Margit szigeten várják a látogatókat. A nagyméretű rendezvénysátorban különböző koncertek és ételkülönlegességek kapnak helyet. Egész hétvégén tehát várják estig itt a kilátogatni vágyókat, a fesztivál sörkedvelőknek és a gasztronómia iránt érdeklődőknek egyaránt izgalmas lehetőségeket kínál a Margit szigeten ezen a hétvégén. Jó kikapcsolódást! Itt a Sláger FM-en pedig nem sokára majd Kiskata jelentkezik a Királyi Váróból, hiszen hallgatóink ott gyülekeznek, hogy elinduljanak a slágerpiknik helyszínére, a Magyar Vasút Történeti Parkba, ahol rengeteg szuper családi program, valamint kikapcsolási lehetőség vár mindenkire a mai nap folyamán egészen 18 óráig, úgyhogy érdemes ellátogatniuk. Nem sokára majd jelentkezünk a helyszínről, itt a Sláger FM-en pedig Miami Sound Machine és a Konga folytatja most az órát.

0: hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, és ma mai nap folyamán kitelepülünk ugye a Magyar Vasút Történeti Parkba, ahol érkezik majd a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozója. Egész nap a Sláger Piknikkel várjuk a hallgatóinkat, tehát a Magyar Vasút Történeti Parkban, sőt 40 utasunknak az a szerencsés kiváltság jár, hogy már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik, hiszen együtt utazhatnak majd a Sláger járaton egyenesen a Magyar Vasút Történeti Parkba, Kiskata pedig nem sokára majd a helyszínről is jelentkezik, úgyhogy érdemes kilátogatni a Magyar Vasút Történeti Parkba egészen este 6 óráig, rengeteg, de rengeteg szuper programmal várunk tehát mindenkit. Itt a Sláger FM-en pedig most szétnézzünk az utakon, illetve ejtsünk egy pár szót a mai nap várható időjárásáról is. A mai nap folyamán csapadék nem várható, a légmozgás nem lesz jelentős. Most nagyjából 2 és 10 fokot mérhetünk, majd a délutáni órákban pedig 19 és 24 fok között alakulnak a maximumok. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának. A legfrissebb közlekedési információkat itt hallhatják a Sláger FM-en. Az M0-as autó déli szektorában Dunaharasztinál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon burkolatot javítanak, itt a 23-as és a 21-es kilométer között csak a külső és a lálósáv járható, itt torlódik jelenleg is a forgalom. A főváros útjairól pedig Újpesten a Fóti úton kifelé a Megyeri út után sávlezárás nehezíti a haladást, mert itt vízvezetéket javítanak. A 20. kerületben a Mártírok útján a Kossuth Lajos utcánál félpályás lezárásra kell készülni vízvezeték javítása miatt. Szombaton lezárják a 15. kerületben a Székely-Elek úti vasúti átjárót karbantartás miatt, a 170-es és a 270-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti Rákospalota, Székely-Elek út és az Árokhát út megállót. Lezárják a mai nap folyamán 7 órától egészen este 8 óráig az M5-ös autópálya Szentlőrinci úti felhajtóját a burkolatjavítása miatt. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
2: Hello, we're Coldplay.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jó hétvégét, és ugye a mai nap folyamán kitelepülünk a Magyar Vasút Történeti Parkba, ahol a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozója keretében egész nap a slágerpiknikkel várjuk a hallgatóinkat. Rengeteg, de rengeteg szuper program, és majd 40 utasunk már a nyugati pályaudvaron elkezdődik nekik slágerpiknik hangulat, hiszen külön sláger vonattal indulhatnak majd a Magyar Vasút Történeti Parkba, és a Királyi Váróból indul minden, Kiskata pedig már úton van a helyszíre. Szia, halló, már a pályaudvaron vagy.
1: Sőt, nem vagyok úton, de igen, már itt vagyok, megérkeztem, mert biztonsági játékos vagyok, és hát a Királyi Váróban lesz a találkozó, és én eddig nem is tudtam, hogy létezik ilyen egy Királyi Váró. Itt a nyugati pályaudvaron, nem idejövök, nagy ez a nyugati pályaudvar, körbe kell járnom, mire megtalálom. Fogalmam nincs, hogy hol lehet. Csak a szemét nem szúrja ki az embernek egyébként.
0: Így hirtelen én se tudnám. Én se tudnám egyébként így rögtön megmondani, hogy hol van.
1: Belépte a nyugati tér felől, a nyugati pályaudvarra, és bal oldalon van egy hosszú szakasz, ami így vezet ki a csarnokból a kinti sínekhez, és egy nagyon látványos, barna színű, hatalmas ajtó, gyönyörű felirattal a tetején. Az van egyébként oda írva, hogy Viribus Unitis, az az Egyesült Erővel, ugye ez volt a Habsburg-Lotaringiai ház híres mottója, és magának első Ferenc Józsefnek is ez volt a személyes mottója. Ez van az ajtó fölé írva. Szóval tényleg egy nagyon gyönyörű, impozáns kapu, ami mindig zárva van. Ez rejtett olyan kincset, ami párját viszkítja. Egy barokk stílusú, a Sziszi terem, az Erzsébet királyné terem, az inkább rokokó stílusú díszítéssel ellátott csoda rejtőzik itt a nyugati pályaudvaron, ami tényleg nagyon-nagyon-nagyon ritkán látható, és hát ma abban a kivételes helyzetben részünk, hogy megnézhetjük és eltölthetünk bent egy pár percet, mielőtt indulunk a Sláger piknikre.
0: Bizonyám, úgyhogy kapcsolat még a helyszínről, meg útközben is folyamatosan majd tartjuk a kapcsolatot, úgyhogy Katának köszönjük szépen, és hát akkor várjuk majd a további élménybeszámolót.
1: Nagyon szépen köszönöm, én pedig várom a találkozást a hallgatóinkkal.
0: Bizonyám. Egész nap jelentkezünk tehát a Magyar Vasút Történeti Parkból, méghozzá a slágerpiknikről, melyre érdemes kilátogatni. Rengeteg, de rengeteg szuper programmal várunk mindkint mindenkit. Itt a Sláger FM-en pedig már is zárjuk az órát Billy Joel slágerével, ez most nálunk az Uptown Girl. Jó reggelt!

0: Műsorajánló. Testvérek. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
1: Én láttam.
2: Ne, kérlek.
1: És zseniális.
2: Anna, az a fotó.
0: Ugyanaz a család.
1: Ugyanazok a történetek.
0: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
1: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
0: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
1: Két hetente, kedden este 9-től.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny? A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterhetség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
5: Vitongo. Stresszre Vitongo.
6: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
9: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük. Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
10: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
10: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
10: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Hétfőre rendkívüli parlamenti ülést hívott össze Magyar Péter a mentelmi ügyekben. Építési stop jöhet Balatonakaratján. Veszprémben tartják szombaton a Be Active Night központi eseményét. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Hétfő délelőttre összehívták az országgyűlés rendkívüli ülését, amelyen a képviselők dönthetnek Magyar Péter miniszterelnök, valamint Hankó Balázs és Eszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Erről Magyar Péter számolt be Facebook bejegyzésében. A mentelmi bizottság hétfő reggel 7:30 körül ésezik, ezt követően kerülhet a három ügy a parlament elé. A legfőbb ügyészség kedden mindhárom képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Magyar Péter esetében egy lopási ügyben folytatott nyomozás miatt, Hankó Balázs ügyében hűtlenkezelés, Sesták Miklós esetében pedig vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt. Forgalomkorlátozásokra és parkolólezárásokra kell számítani Veszprém belvárosában a Szent Mihály napi búcsú miatt. Az Óváros tér melletti parkolót szeptember 25-én pénteken 17 órától, szeptember 27-én vasárnap este 8 óráig lezárják. Szombaton és vasárnap 9 és 18 óra között a szabadságtéri körforgalomtól az Óváros tér felé is forgalomkorlátozás várható. A búcsú programjai már szerdán elkezdődtek, a hétvégén pedig kézműves vásár, családi programok, vezetett séták és kulturális események várják a látogatókat. Szombaton a gyerekeket többek között kézműves foglalkozások, robogópálya és játékos programok várják. Vasárnap 10 órakor gyalogos zarándoklat indul az Óváros térről, majd 10 óra 30-kor ünnepi szentmisét tartanak a Szent Háromság téren. Balatonakaratján 4 ingatlanra is változtatási tilalmat rendelhet el a képviselőtestület. Az érintett területek között van a korábbi Piroska kemping, valamint egy korábban a Szilfa kempinghez tartozó ingatlan. A változtatási tilalom idején a törvényi kivételektől eltekintve nem lehet új épületet létesíteni, telket átalakítani, illetve a meglévő építményeket bővíteni vagy átalakítani. A Piroska kemping területén 2016-ban még fejlesztést terveztek, amely a beépíthetőség és az építménymagasság növelésével járt volna, de a környezetvédelmi hatóság az építési intenzitás csökkentését javasolta. A mostani tilalom pontos indoka és az előkészített új szabályozás egyelőre nem ismert. Az Európai Sporthét fénypontja idén is a Be Active Night, amelynek központi magyarországi helyszíne szombaton Veszprémben, a Pannon Egyetemen lesz. A programsorozat célja, hogy ingyenes vagy kedvezményes mozgásprogramokkal minél több embert ösztönözzenek aktív életmódra, mondta el a Sláger FM-nek Kis Nikolett, a Pannon Egyetem média osztályának vezetője.
1: Szeptember 26-án délután 5 órától este 11-ig Veszprémben egy ilyen nagy közösségi mozgásfesztivált rendezünk a Pannon Egyetem sportpályáitól, az Erzsébet ligeten át egészen az Acticity-ig megterik a terület mozgással, és nekünk az a legfőbb dolog, hogy mi nem nézőket várunk, hanem azokat, aki kipróbálja, tehát hogy itt mindent ki kell próbálni, és abszolút aktív résztvevőként benne lenni ezekben az eseményekben. Körülbelül 60 féle mozgásformát próbálhatnak ki majd a Be Active Night-ra érkezők, egészen a klasszikus sportágaktól, kezdve falmászáson, díváson, evezésen át az élő csocsóig, GPS nyomkeresésig ki lehet próbálni rengeteg sportágat, és mindenhez egyébként egy nagyon klassz pecsétgyűjtő játék is csatlakozik. A színpadi programokat is ajánlom majd szeretettel, nagyon izgalmas beszélgetések lesznek, azt hiszem, hogy nagyon aktív és izgalmas estét kínálunk.
0: A szeptember 26-ai Be Active Night ahhoz is kapcsolódik, hogy Veszprém és a Bakony-Balaton térsége 2026-ban viseli az Európa Sport Régiója címet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
3: És érkezem a legfontosabb közlekedési információkkal. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan. Az M0-as autó déli szektorában Dunaharasztinál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a burkolatot javítják, a 23-as és a 21-es kilométer között csak a külső és a leállósáv járható, hogy torlódik a forgalom, csak óvatosan. Rendezvényt tartanak a mai nap folyamán 10 órától 23 óráig az MVM domban, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a szokottabbnál erősebb forgalomra számítsanak majd. Vasárnaptól lezárják a fél útpályát a harmadik kerületben, az Ezüsthegy utcában, a Templom utcánál közműjavítás miatt a forgalom itt egy sávon váltakozva haladhat. A közúti forgalmat a villamospályára terelik a Krisztina körúton a Szélkálmán tér felé a Mikó utca előtt, mert itt vízvezetéket javítanak. Lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé, a Baross tér után a mai napon 8 órától egészen 14 óra 30-ig csatornakarbantartása miatt. Lezárták a félúpát a második kerületben a Pasoréti úton, a Ditró utca közelében, mert itt csatornát javítanak, a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Jó utat mindenkinek!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, és kezdetét veszi nem sokára a slágerpiknik a Magyar Vasút Történeti Parkban, méghozzá 40 hallgató majd a Királyi Váróból a Nyugati Pályaudvarról slágervonattal indulhat útnak, de várunk mindenkit a helyszínen, jövünk a részletekkel, tartsanak velünk! Alexander, girl, I know what you like.

S.O. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és a mai nap folyamán kitelepülünk ugye a magyar vasút történeti parkba, hiszen 10 órától majd elindul a slágerpiknik, a lokopiknik és a kerti vasutak találkozója keretében. Egész nap, tehát várunk mindenkit családi programokkal és rengeteg, de rengeteg kikapcsolási lehetőséggel a magyar vasút történeti parkból, a helyszíre pedig majd Somogyi Zolit kapcsolom nem sokára, és 40 utasunk már egyébként a nyugati pályaudvaron gyülekezik, hiszen nekik ott elkezdődik a slágerpiknik, hiszen a Királyi Váróban várakozhatnak, és egy külön slágerjárattal indulhatnak majd útnak a Magyar Vasút Történeti Parkba, innen pedig nem sokára majd Kiskatát is kapcsolom. A Sláger FM-en pedig most folytatjuk a délelőttet Bajorex és a Slep közösével, ez most nálunk a még mindig.

0: A mai nap folyamán a térségben nem várható csapadék, így száraz időre készülhetünk, gyenge szél megmarad, ami kedvező körülményeket teremt a szabadtéri programokhoz. A hőmérséklet most nagyjából 10 fok körül alakul majd, a délutáni maximumok 22 és Veszprémben 21 fok körül alakulnak majd. És érkezem a legfontosabb közlekedési információkkal. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan. Az M0-as autó déli szektorában Dunaharasztinál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a burkolatot javítják, a 23-as és a 21-es kilométer között csak a külső és a leállósáv járható, hogy torlódik a forgalom, csak óvatosan. Rendezvényt tartanak a mai nap folyamán 10 órától 23 óráig az MVM dombban, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a szokottabbnál erősebb forgalomra számítsanak majd. Vasárnaptól lezárják a fél útpályát a harmadik kerületben, az Ezüsthegy utcában, a Templom utcánál közműjavítás miatt a forgalom itt egy sávon váltakozva haladhat. A közúti forgalmat a villamospályára terelik a Krisztina körúton a Széll Kálmán tér felé a Mikó utca előtt, mert itt vízvezetéket javítanak. Lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé, a Baross tér után a mai napon 8 órától egészen 14 óra 30-ig csatorna karbantartása miatt. Lezárták a fél útpályát a második kerületben a Pasaréti úton, a Ditró utca közelében, mert itt csatornát javítanak, a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb sláger.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe, a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
8: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 19:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
9: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: Újra lehet jelentkezni az iskolákban az ingyenes notebookokra. Új hibrid erőművet és energiatárolót helyeztek üzembe a Veszprém vármegyei Gannán. Veszprém is csatlakozott a Gyereket a magasba flashmobhoz. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Újra lehet jelentkezni az iskolákban az ingyenes notebookokra, közölte a Klebelsberg központ. Az uniós programban eddig 579 000 notebook jutott el a tanulókhoz és pedagógusokhoz, ebből 524 000 diákokhoz került. Az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő tanulók kaphatnak alaphelyzetbe állított eszközöket. A szülők és törvényes képviselők a Kréta rendszerben jelezhetik igényüket. A notebookokat rövid időn belül a szükséges kiegészítőkkel együtt kapják meg a diákok. A programban országszerte több mint 3000 iskola vett részt. Új hibrid erőművet és energiatárolót helyeztek üzembe a Veszprém vármegyei Gannán. A Flow Solar Kft. Több mint 820 millió forintos az Európai Unió által is támogatott zöld beruházása, amely az Ideona ZRT fejlesztésében és szakmai iránymutatásával valósult meg, nem csak térségi, de országos szinten is kiemelkedő innovációnak számít. A beruházás egy napelemes erőműből és egy vanádium redox flow technológiájú energiatárolóból áll. A rendszer fél megawatt teljesítmény és 2 megawattóra kapacitás mellett akár 6 órán keresztül is képes energiát tárolni. A fejlesztők szerint a víz alapú elektrolit miatt a technológia biztonságosabb a hagyományos lítium-ionos akkumulátoroknál. A tároló a napenergia termelésének kiegyenlítésében és a hazai villamos energiahálózat tehermentesítésében is szerepet kap. Most szombaton 11 órakor immár 9. alkalommal rendezik meg a Gyereket a magasba, Karjainkban a jövő országos családi eseményt. A Három Királyfi, Három Királylány alapítvány kezdeményezéséhez Magyarország számos településéről és a határon túlról is csatlakoznak családok és közösségek. A résztvevő szülők egy közös, szimbolikus pillanatban egyszerre emelik magasba a gyermekeiket, a gyerekek értékére hívva fel a figyelmet. A részleteket Körmendi Boglárka kommunikációs vezető mondta el a Sláger FM-nek.
1: Ez egy egyszerű játékos mozdulat, de annál azért sokkal többet jelent, mert azt üzeni, hogy a gyerek örök érték, és bennük rejlik a jövő. Egyrészt ez a célunk, hogy erre hívjuk fel a figyelmet, másrészt pedig tisztában vagyunk vele, hogy a gyereknevelés nem csak örömteli, hanem nagyon sokszor fárasztó, kihívásokkal teli, de a nap végén azért mégis a konklúzió, hogy semmivel nem cserélnénk el. Budapesten egyébként a 12. kerületben a Lívia villában várjuk az érdeklődőket, pizzasütéssel, hangszersimogatóval, táncházzal és persze gyerekemeléssel. A további helyszínekkel kapcsolatban pedig a háromkirályfi.hu weboldalon lehet tájékozódni, ott mindenki megtalálja hozzá legközelebb eső helyszínt.
0: Veszprém is csatlakozott a kezdeményezéshez. A résztvevőket szeptember 26-án az Óváros téren várják, ahol családi programok is lesznek. Fellép mások mellett a Kisbakony Tánc Együttes és a Csermák Antal Zeneiskola Tücsök Vonós Zenekara, de lesz robogópálya és családi versenyjátékok is. Nem lesz jövőre MotoGP magyar nagydíj. A szervezők megerősítették, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban, a gyorsasági motoros világbajnokságon. Kiemelték ugyanakkor, hogy a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét. A MotoGP küzdelmei 33 év után 2025-ben tértek vissza Magyarországra. A sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek.
2: És vigyázzonak magukra, a legfrissebb és legfontosabb közlekedési információk érkeznek már is itt a Sláger FM-en. Az M1-es autópálya hegyes halom felé vezető oldalán Szárligetnél több jármű ütközött össze. Itt a 46-os kilométernél a határ felé vezető oldalon csak egy sáv járható. A főváros felé vezető oldalon nem lehet tovább haladni az átteret belső sávban, mindkét irányban nagyjából 5 kilométeres a torlódás, aki teheti válaszol másik útvonalat. Az M7-es autópályán Budapest felé vezető oldalán Fonyódnál balesetesztek a 152-es kilométernél, csak a külső sáv járható, itt is fokozott figyelemmel vezessenek. Kicsit távolabb az M0-ás autó déli szektorában Dunaharasztinál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon burkolatot javítanak, a 23-as és a 21-es kilométer között csak a külső és a lálósáv járható, itt torlódik jelenleg is a forgalom. A főváros útjairól lezárták a félútmát a második kerületben a Pasaréti úton, a Ditró utca közelében, mert itt csatornát javítanak továbbá, lezárták a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Barostér után szombaton, egészen 14:30-ig csatorna karbantartása miatt. Jó utat mindenki. mindenkinek.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en a stúdióban, Csák Attila. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk, és kapcsoljuk majd a Magyar Vasút Történeti Parkot, hiszen Somogyi Zoli és Kiskata is a helyszínre jelentkezik majd. Tartsanak velünk, jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és a magyar vasút történeti parkba kitelepülünk a mai nap folyamán, ugye a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozója keretében egész nap slágerpiknikkel várunk mindenkit, rengeteg szuper program és kikapcsolódás vár mindenkire, és 40 szerencsés hallgatunk a Nyugatiból egy külön vonattal, a slágerjárattal indulhat el a magyar vasút történeti parkba, és előtte a Királyi várót is megnézték, ha minden igaz. Kiskata pedig már is a helyszínen, mi újság?
1: Szia, üdvözlet ismét a kedves hallgatóknak! Bizony, itt vagyunk, és éppen szállunk fel ebbe a kicsi aranyos, cuki kis vonatba, ami a miénk, ahol 40 utassal együtt zakatolunk majd a Magyar Vasút Történeti Parkban, rajta nagy Sláger FM logó, nagyon szép, zöldre van fest, nagyon, tényleg nagyon szép, egy igazán szép kis szerelvénnyel megyünk ki. Most látom először, hogy így ezért vagyok ennyire lelkes, hogy jaj, nagyon újjongok.
0: Elképesztő élmény, nekem gyerekkoromból van ez meg, de azt gondolom, hogy ez egy külön járat, csak a 40 hallgatónak, csak nektek, szerintem ez fantasztikus lehet. Én egy képeket még nem láttam, de most így elképzeltem, ez fantasztikus élmény.
1: Folyamatosan készülnek, meg készítünk egy videót is, nekem egyetlen egy bajom van, megvan ez az érzés, amikor az ember megy osztálykirándulásra, és felszáll a járműbe, amivel utazik, és azonnal éhes lesz?
0: Igen.
1: Aha. Nekem is.
0: Figyelj, kint biztosan, hogy mindenki megtalálja azt, amit szeretne szerintem enni.
1: Ez egészen biztos. Legközelebb már a Magyar Vasút Történeti Parkból jelentkezem, hogy addig is várunk minden kedves hallgatót kint a helyszínen, viszont ezt a készülékek előtt is.
0: Bizonyám úgy, hogy jó vonatozás nektek, Katát nem sokára kapcsoljuk majd. Vigyázzatok magatokra.
1: Szia-szia!
0: Katának köszönjük szépen! A fotók és a videók pedig folyamatosan készülnek, érdemes ellátogatni a Sláger FM Facebook oldalára és Instagram oldalunkra is, vagy éppenséggel kilátogatni a Magyar Vasút Történeti Parkba. B52 és a Lávseg pedig már is jön itt a Sláger

0: a Sláger FM, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Szombor slágerit hallgattuk meg az előző percekben, aki idén nyáron a Sziget Fesztiválon is fellépett, elképesztő koncert. Adott én élőben láttam, ha lehet, akkor megnézném megint. Viszont most irány a Magyar Vasút Történeti Park, hiszen a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozója keretében egész nap slágerpiknikkel várjuk a hallgatóinkat, tehát a Magyar Vasút Történeti Parkban egészen este 6 óráig. Családi programok, kikapcsolódási lehetőség, rengeteg, de rengeteg élmény vár mindenkire, tehát a sláger piknikkel, úgyhogy nem sokára majd kapcsoljuk Somogyi Zolit is a helyszínről, valamint Kiskata is jelentkezik. Zoli már kint van, Kiskatáik pedig nem sokára megérkeznek, hiszen 40 szerencsés hallgatunk a nyugati pályaudvarral egy külön slágerjárattal érkezik majd meg a Magyar Vasút Történeti Parkba, úgyhogy élménybeszámoló nem sokára. Itt a slágeren most ejtünk egy pár szót most az időjárásról, illetve szétnézünk az utakon is. A mai nap folyamán észak-nyugat felől kiderül az jég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de csapadék jó hír, hogy nem várható. Most nagyjából 2 és 10 fokot mérhetünk majd, délután pedig a maximumok 19 és 24 fok között alakulnak. És vigyázzonak magukra, a legfrissebb és legfontosabb közlekedési információk érkeznek már is itt a Sláger FM-en. Az M1-es autópálya hegyes halom felé vezető oldalán Szárligetnél több jármű ütközött össze. Itt a 46-os kilométernél a határ felé vezető oldalon csak egy sáv járható. A főváros felé vezető oldalon nem lehet tovább haladni az átteret belső sávban, mindkét irányban nagyjából 5 kilométeres a torlódás, aki teheti válaszol másik útvonalat. Az M7-es autópályán Budapest felé vezető oldalán Fonyódnál balesetesztek a 152-es kilométernél, csak a külső sáv járható, itt is fokozott figyelemmel vezessenek. Kicsit távolabb az M0-as autó déli szektorában Dunaharasztinál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon burkolatot javítanak, a 23-as és a 21-es kilométer között csak a külső és a lálósáv járható, itt torlódik jelenleg is a forgalom. A főváros útjairól lezárták a félútbányt a második kerületben a Pasaréti úton, a Ditra utca közelében, mert itt csatornát javítanak továbbá, lezárták a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Barostér után szombaton, egészen 14 óra 30-ig csatorna karbantartása miatt. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Krisztián és mindenkinek, ez a Sláger FM, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és hát a magyar vasút történeti parkba kitelepült a Sláger FM, hiszen a slágerpiknik vár mindenkit, méghozzá a lokopiknik és a kerti vasutak találkozója keretén belül, egész nap családi programokkal is rengeteg, de rengeteg kikapcsolási lehetőséggel várunk mindenkit, tehát a magyar vasút történeti parkból, Somogyi Zoli pedig már is kapcsolom a helyszínről. Szia Zoli, mi újság?
1: Szia Ati, és üdvözlöm a hallgatókat is valóban innen a magyar vasút történeti parkból. Hát ugye az elmúlt napokban annyit beszéltünk arról Petrával is, hogy mennyire izgatottak vagyunk, hogy jövünk, és elérkezett ez a nap, és hála az égnek, gyönyörű időnk van, csodásan süt a nap, és 21-22 fokot ígérnek napközbenre, és közben már figyelj, itt gyűlnek az emberek, és persze nem csak a mi hallgatóink, hanem nagyon sokan jönnek el. Én mégis arról kérdezném Svéd Norbertet, aki a park vezetője, igazgatója, hogy mire vagytok a legbüszkébbek? Nyilván arra is, hogy nagyon nagy az érdeklődés egy-egy ilyen hétvégén. De egyébként összességében te mondjuk mire vagy a legbüszkébb?
2: Én is üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon-nagyon örömteli számunkra az, hogy ez a 20. alkalom a kerti vasút életében, ugye jubilálunk is ebből a szempontból, illetve tulajdonképpen ez egy ilyen közösségépítő program, és azt szeretnénk, hogyha minél többen látogatnának ki. Nyilván ugye a H0-ás méretben a terepasztal az egy ikonikus dolog, és ugye nagyon sokunknak volt talán gyerekkorunkban. Manapság meg nagyon sokan már ugye ebben a kerti vasúti méretben gyártanak járműveket otthon is. Ugye itt ez most egy nemzetközi találkozó, vannak szlovákok, csehek, horvátok is, szlovének, tehát tényleg nemzetközi a csapat, nagyon szép dolgokat lehet látni.
1: Ezek nagy része, vagy szinte mindegyike kézzel készített mozdony, és hogy rendbe tegyük a fogalmakat, ugye a kerti vasút az azt jelenti, hogy nagyjából, ha jól emlékszem, akkor 1:9 méretarányjal rendelkezik, tehát ezek akkorák ezek a vonatok, hogy rá lehet ülni a hátukra és utazni rajtuk.
2: Igen, ugye többféle szabvány van nálunk, ez a 7,1 col, tehát egészen pontosan 184 mm nyomtávval közlekedik. A járművekben néha van egy pici csalás, ugye mi néhány évvel ezelőtt pont a 424-es, ugye ikonikus 424-es gőzös 100 éves évfordulójára készítettünk egy kicsinyített változatot, és bár ránézése ugyanúgy néz ki, mint a nagy, azért egy minimális torzítást kellett alkalmazni, hogy megfelelő gőz teljesítménye legyen, de igen, tehát ez a 8-1-8-1-9 méretarány, és pont emiatt igen, rá is lehet ülni, illetve hát ugye a maga a szerelvény, amit vontat, azon akár 20-22 ember is kényelmesen elfér.
1: És hát hozzá kell tennem, ha már a 424-est említetted elsőként, hogy ez valódi gőzmozdony, tehát pontosan úgy működik, mint az igazi, tehát lapátolják bele konkrétan a szenet, ég benne, lobog benne a tűz a kazántérben, ez fűti fel, és ezáltal tud mozgásba lendülni, de egyébként több ikonikus mozdony is megtalálható itt. Hogyha valakinek mondjuk a balatoni nyári emlékeiből emlékezetes a annó narancssárgára, vagy alkalmanként pirosra festett orral rendelkező nohab mozdony, hát az is megtalálható itt a parkban. Vagy például az egykori úttörő vasútnak az a mozdony, ami sokáig emlékszem, ott ki volt állítva fönt a végállomásnál, a Széchenyi hegy tetejénél.
2: Így igaz, az MK49-es, ami szintén egy ikonikus jármű, ezt ugye néhány évvel ezelőtt készítették el kollégáim ugye kicsinyített méretben. Ez a szerelvény az azért is különleges számunkra, mert ez volt az első olyan saját gyártású szerelvény, amire már nem ráülnek a vendégek, hanem beleülnek. Illetve ugye idén a gyereknap alkalmával debütált egy új kocsink, ez pedig egy mozgássérültek szállítására is alkalmas kocsi, úgyhogy ha valaki így látogatna ki hozzánk a nap folyamán, akkor nekik is lehetőségük lesz majd kerti vasúttal utazni.
1: És hát bocsánat, de azért is fontos a mi számunkra, mert ez az a szerelvény, amelynek oldalán a Sláger FM logója látható mindenhol. Én bízom benne, hogy majd a Sláger FM Facebook oldalán erről nagyon sok fényképet láthatnak. Akik ellátogatnak ide, remélem, hogy megosztják, de majd mi is töltünk föl képet. Svéd Norbertnek, a vasúttörténeti park vezetőjének pedig köszönöm szépen, hogy befogadtatok bennünket.
2: Nagyon örülünk, hogy itt vagytok.
1: Attila, szó a stúdióé.
0: Zoli, nagyon szépen köszönöm, rengeteg, de rengeteg szuper program vár mindenkire, tehát a Sláger Pikniken, a Magyar Vasút Történeti Parkban egészen este 6 óráig látogathatnak. Ide ki érdemes mindenféleképpen fontolóra venni. Én biztosan, hogy elindulnék, ha most tehetném. De itt vagyok önökkel egészen délig. Valmár is a színvak, már is szól itt a slágerem most. Csata.

hétvégi Etiópián, és kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. És a Sláger FM, a kitelepül a Magyar Vasút Történeti Parkba, a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozója keretében egész nap saját slágerpiknikkel várjuk Önöket. Egészen 18 óráig ellátogathatnak, rengeteg, de rengeteg szuper kikapcsolási lehetőség, élmény, családi program, mindez a Magyar Vasút Történeti Parkban, nem sokára pedig a helyszínről majd Kiskata is jelentkezik, valamint Somogyi Zolit is kapcsoljuk a következő órában is. Egészen este 6 óráig folyamatos az élménybeszámoló itt a Sláger FM-en, úgyhogy még nem késő elindulni a Vasút Történeti Parkba. Mi pedig zárjuk már is az órát bombon slágerével, ez most a Szorítsd Judit a Sláger hétvégében.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Milliós bútorokkal rendezték be a minisztériumot. Napokon belül érkezik a dízel támogatás első részlete. Visszaveszik a telket a Szent Angyaloktól. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Köszöntöm Önöket! Közérdekű adatigénylés alapján derültek ki részletek a Belügyminisztérium Szentháromság téri palotájának berendezéséről. A 444 arról írt, hogy a korábban a pénzügyminisztériumnak szánt épület felújítása nettó 70 milliárd forintba került, a beszerzési listán pedig több milliós bútorok is szerepeltek. A bútorlistán szerepel többek között egy miniszteri tárgyalóasztal 15,7 millió forintért és egy miniszteri dolgozóasztal 8,2 millió forintért. A miniszteri használatra szánt tételek között volt 19 darab fogas is, darabonként 475 ezer forintos áron. A 444 megkeresésére a Belügyminisztérium azt közölte, hogy bútorzattal berendezve vették használatba az ingatlant. Varga Mihály alap megkeresésére a Facebook oldalán azt írta, a felújítás az országgyűlés által jóváhagyott költségvetésből történt, a kivitelezést a PM Térhat Nonprofit Kft. Végezte. A dízel támogatás első részletét szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár automatikusan. A Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján azt nem kell külön igényelni, tudatta a NAV az MD-vel. A dízel támogatás a legfeljebb 150 lóerős kizárólag dízel üzemű autó üzemben tartójának jár. A jogosult magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is csak egy autó után kaphatnak támogatást. A támogatás összege személyenként összesen 20 ezer forint. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja. Szerződésszegés miatt visszaveszik a Budapest Gazdagrét Szent Angyalok plébániának több mint 30 éve ingyenesen használatba adott több mint 2,5 hektáros területet, döntött a fővárosi közgyűlés pénteken. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 21 igennel 10 tartózkodás mellett fogadta el a testület. A plébánia közösségi létesítmények építését vállalta a telken, de ennek az eltelt mintegy 33 évben nem tett eleget, jelenleg is csak konténerek vannak az ingatlanon, amelyek elhelyezéséhez nem kérték a főváros előzetes tulajdonosi hozzájárulását, olvasható az elfogadott előterjesztésben. Megválasztották a képviselők az új fővárosi közfejlesztések tanácsának a fővárosi önkormányzat által delegált 3 tagját. Baranyi Krisztinát, a 9. kerület polgármesterét, Bovier Györgyöt, a Tisza, valamint Gál Józsefet, a Podmanicki mozgalom frakció vezetőjét. A testület nem támogatta a másik két jelölt, a DK-s Szaniszló Sándor és Szepesfalvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője taggá választását. A magyar labdarúgó válogatott 1-0-ra kikapott pénteken a Puskás Arénában a vendég ukránoktól a Nemzetek Ligája B divíziójának első fordulójában. Gól nélküli állásnál Lukács Dániel a keresztlécet találta el, később Bolla Bendegúz néhány méterről a kapu fölé lőtt. A szünet előtt Danilo Szikán fejjel betalált, ez a gól pedig végül 3 pontot ért az ukránoknak. A nemzeti együttes a második fordulóban az északírekkel játszik hétfőn 20 óra 45-től Belfastban. Ma sok napsütésre számíthatunk a főváros térségében, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont említésre méltó csapadék sehol sem várható. Délutánra 21 fok köré melegszik majd a levegő. Vasárnap és túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
2: Mondom már is a legfrissebb és legfontosabb közlekedési információkat. Erős a forgalom a Hungária körút Kerepesi út csomópont környékén, tovább a Rákóczi úton is sokan autóznak mindkét irányban, illetve Budai alsó rakparton is szakaszonként torlódik a forgalom. Az M0-as autó déli szektorában az M1-es autópálya felé, ugye Dunaharaszt színál csak a külső és a lálósáv járható, karbantartás miatt itt már jelentős torlódás alakult ki. Az M1-es autópálya Hegyesalon felé vezető oldalán Szárligetnél több jármű ütközött össze, itt a 46-os kilométernél, a határ felé vezető oldalon csak egy sáv járható és nagyjából 3 kilométeres a kocsisor. A főváros felé vezető oldalon nem lehet tovább haladni az átteret belső sávban, itt már 8 kilométeres a torlódás, aki teheti, válasszon tehát másik útvonalat. Kicsit távolabb, az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Fonyódnál baleseteztek, a 152-es kilométernél csak a külső sáv járható, itt is vezessenek nagyon óvatosan. Hétvégén pedig mossák az Árpád hidat, ezért a mai nap folyamán 6:30 és 13 óra 30 30 között a Pest felé kell forgalmi korlátozásra számítani. Jó utat mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a Magyar Vasút Történeti Parkba, kitelepült a Sláger FM, hiszen zajlik a slágerpiknik, a lokopiknik és a kerti vasutak találkozó keretében, a helyszíne pedig nem sokára Kiskata és Somogyi Zoli is jelentkezik. Tartsanak velünk!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és hát zajlik a slágerpiknik a Magyar Vasút Történeti Parkban. Kiskata pedig már, hogy hallom, megérkeztetek a helyszíre, hiszen 40 szerencsés hallgatunk, ugye, a sláger járattal érkezett meg a Vasút Történeti Parkban. Milyen volt az út, szia Kata?
1: Így van, kizakatoltunk, üdvözlet minden kedves hallgatónknak. Nagyon izgalmas volt az út, igazi retro élményben volt részünk. Fantasztikus volt a hangulata a vonaton is. Nagyon sokan voltunk, 40 ember éppen, hogy elfért rajta, viszont ez a kis vonat egyébként kipróbálható, mert folyamatosan jár a Magyar Vasút Történeti Park és a Nyugati Pályaudvar között, úgyhogy akár ezzel is ki lehet ide látogatni. Nagyon jó itt kint a hangulat, én bevallom őszintén, életemben először vagyok a Magyar Vasút Történeti Parkban, és igen, már a megérkezéskor lenyűgözött, hogy ez milyen hatalmas, és hogy itt mindenhol vonatok vannak. És igen, meg a hajtányok, meg egy ilyen térdmagasságban egyszer csak megállít egy szemafor, elkezd villogni pirosan, és csak elrobog a térded előtt egy kis kerti vasút. Hát valami hihetetlen nagy élmény.
0: Igen.
1: Nagyon klassz. Úgyhogy ma is, holnap is itt várnak mindenkit sok szeretettel, és nagyon jó hangulattal, és nagyon sok élménnyel, úgyhogy jöjjenek, ma mi is itt vagyunk a Sláger FM-mel.
0: Igen, nem késő még elindulni, hogy este 6 óráig várunk mindenkit, tehát a Sláger piknikkel, tényleg rengeteg családi program. Azt gondolom, ez egy szuper, szuper kikapcsolás lehetőség felnőtteknek is, ahogy mondtad, tényleg téged is lenyűgöz, és azt gondolom, a gyerekeket pedig teljesen el tudja varázsolni.
1: Abszolút.
0: Igen. A történeti part, tök jó. Úgyhogy, hát akkor jelentkezünk még, és most zenélünk itt a Sláger. Huey Lewis and the News és The Power of Love, ez jön már is itt a Sláger hétvégében. Most

0: A Jonas Brothers slágere pörgette most fel a szombat délelőttünket itt a Sláger FM-en, és hát kitelepültünk a Magyar Vasút Történeti Parkba, ahol a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozója keretében egész nap saját slágerpiknikkel várunk tehát mindenkit. Rengeteg, de rengeteg családi élmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt a Vasút Történeti Parkban, nem késő elindulni egészen este 6 óráig, tehát várunk kint mindenkit. És hogy milyen az időjárás, ezt pedig Kathától már is megkérdezzük. Igazi vénasszonyok nyarában van mai nap folyamán részünk, nagyjából 19 fokot mérhetünk majd, de hát Kata, erősíts meg, hogy a helyszínen milyen az időjárás.
1: Éppen most néztem rá én is a telefonomra, 19 fokot mutat valójában az én telefonom is. A hőérzet ez egy picit magasabb szerintem, és még megy följebb, hiszen 22-23 fokot ígértek már a meteorológusok. Nagyon szép idő van, 100 ágra süt a nap itt a Magyar Vasút Történeti Parkban is.
0: Bizonyám, csapadék nem lesz, úgyhogy irány a Vasút Történeti Park. Mondom már is a legfrissebb és legfontosabb közlekedési információkat. Erős a forgalom a Hungária körút Kerepesi út csomópont környékén, tovább a Rákóczi úton is sokan autóznak mindkét irányban, illetve Budai alsó rakparton is szakaszonként torlódik a forgalom. Az M0-ás autó déli szektorában az M1-es autópálya felé, ugye Dunaharas színál csak a külső és a lálósáv járható, karbantartás miatt itt már jelentős torlódás alakult ki. Az M1-es autópálya Hegyesalon felé vezető oldalán Szárligetnél több jármű között össze, itt a 46-os kilométernél a határ felé vezető oldalon csak egy sáv járható és nagyjából 3 kilométeres a kocsisor. A főváros felé vezető oldalon nem lehet tovább haladni az átteret belső sávban, itt már 8 kilométeres a torlódás, aki teheti, válasszon tehát másik útvonalat. Kicsit távolabb az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Fonyódnál baleseteztek, a 152-es kilométernél csak a külső sáv járható, itt is vezessenek nagyon óvatosan. Hétvégén pedig mossák az Árpád hidat, ezért a mai nap folyamán 6:30 és 13:30 között a Pest felé kell forgalmi korlátozásra számítani. Jó utat mindenkinek!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Ez a Sláger FM, jó hét, Cigit, jó pihenést mindenkinek, már is a Magyar Vasút Történeti Parkba kapcsolunk, hiszen a Sláger FM kitelepült, a Sláger Piknik zajlik jelenleg is a Magyar Vasút Történeti Parkban, rengeteg családi program, kikapcsolódási lehetőség, érdemes kilátogatni egészen este 6 óráig, Somogyi Zoli pedig a helyszínen. Hello, hello, mi újság most odakint?
1: Szevasz, Ati, és köszöntöm ismét a Sláger FM hallgatóit. Amikor nemrég jelentkeztem, akkor ugye boldogan újságoltam, hogy van a Sláger FM-nek egy saját szerelvénye, a Kerti Vasúton. Ez ugye egy olyan méretezésű modellvasút, aminek a tetejére rá lehet ülni és utazni rajta, pontosabban hát ennél a szerelvénynél bele lehet ülni. De legalább ennyire fontos, hogy például itt van a kávédaráló, amivel szintén lehet ma utazni. Ez egy ikonikus gőzmozdony, amely a Magyar Vasút egyik büszkesége, és ezzel is lehet itt róni a köröket a Vasút Történeti Parkon belül. És ha már a gőzmozdonyt említem, itt van mellettem Svéd Norbert, aki a park vezetője, a Vasút Történeti Park igazgatója. Azt látom, hogy neked szívügyed az érték megőrzés, és itt nem csak erre az egy gőzmozdonyra gondolok.
2: Üdvözlöm én is a hallgatókat. Nagyon fontos számunkra az, hogy ezt a hagyományt őrizni tudjuk. Ugye nyilvánvaló, a vasútnak egy fénykora, és abban bízunk, hogy hamarosan újra eljön majd egy aranykor. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy a felnövekedő generáció is megtapasztalhatja akár azt az utazási élményt, amit egy gőzmozdony nyújtatott, vagy azokat a most nevezzük boldog békeidőbeli kocsikat, amik ugye itt a Vasút Történeti Parkban megtekinthetőek, hiszen a legöregebb vasúti kocsink 1868-as gyártású, pont egy idős ugye a MÁV-val, illetve...
1: Bocsáss meg, ez a Tikva kocsi esetleg, ami egykor az Orient Expresshez tartozott?
2: Nem, a Tikva kocsi ennél már egy fiatalabb jármű, ugye az 1912-es kocsi, persze hát ugye nyilván az sem fiatal, és az nem magyar gyártású. Bár ugye a Prága mellett is Mihofban készült, és nyilván ugye a osztrák-magyar monarchia idejében azért ugye máshol voltak azok a bizonyos határok, úgyhogy sok manapság már nem magyarnak tekinthető jármű tulajdonképpen azért rendelkezhet magyar gyökerekkel. Szóval visszatérve, nagyon fontos számunkra az, hogy ezeket a járműeket ne csak megpróbáljuk megőrizni, hanem használatban mutassuk be őket, és többek között ugye ezért is van alkalom most is például ugye gőzmozdonyon való utazásra, de időről időre szervezünk olyan jellemzően ugye országhatáron belüli nosztalgia utazásokat, amit gőzmozdonnyal, korabeli kocsikkal szervezve megtapasztalhatják az emberek. Egy picit kiszakadhatnak a mindennapi mókuskerékből, és talán nem az a mindig a cél, hogy A-ból B-be eljussunk, hanem magát az utazást próbáljuk meg egy kicsit élvezni, kikapcsolódni.
1: Nem vitatva a digitalizáció időszerűségét meg a jogát, hogy ez tök jó nyilván, hogy segítséget jelent a mindennapokban. Én azt látom, hogy az emberek pont ezért viszont a másik oldalon egyre nyitottabbak a valódi kézzel fogható élményekre, és most az előbb pont bele tülkölt szerintem az egyik mozdony itt a kis beszélgetésünkbe, de amikor az előbb elrobogott mellettem az egyik gőzmozdony, átérezni, hogy dübörög a talaj a lábunk alatt, és azok a hangok, azok az illatok, én mindenkit biztatnék, hogy ebbe kóstoljon bele, és hát további kellemes rádiózást kívánok a Sláger FM mellett, majd Kata még biztos jelentkezik, én megyek még a dolgomra, hiszen itt helyben az a megtiszteltetésért, hogy én lehetek a műsorvezető, és ma még mozdony bemutatónk is lesz, meg egy csomó csoda. Ati, köszi az érdeklődést!
0: Nagyon köszi, Zoli, várnak mindenkit tehát a Magyar Vasút Történeti Parkban, a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozóján, ahol is zajlik a Sláger Piknik egészen este 6 óráig, rengeteg szuper családi programmal, kikapcsolódási lehetőséggel, érdekességgel, úgyhogy érdemes kilátogatni tehát a Magyar Vasút Történeti Parkban. Itt a Sláger FM-en pedig már is zenélünk, Csádi és Király Linda közösen játszom, ahogy lélegzem, ezt a

0: Olivia Dean újdonsága szólt itt a Sláger hétvégében. Szép napot kívánunk mindenkinek és jó hétvégét, jó pihenést! Irány a vasúttörténeti park, hiszen a Sláger FM kitelepült. A Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozója keretében egész nap Sláger Piknikkel várjuk a hallgatókat. Rengeteg élmény, rengeteg kikapcsolási lehetőség és folyamatos élmény beszámoló a délutáni órákban is, úgyhogy kint is zajlik az élet. Mindenféleképpen induljanak el, bent viszont már Karakas Balázs a stúdióban. Hello, hello, mi újság?
1: Hello, szia! Hát teljes mértékben vasútlázban égek ma én is, bár én autóval jöttem idáig.
0: Igen.
1: Elképesztő dolgokat lehet ott látni a Sláger FM kollégái mellett. Nem utolsó sorban a kollégáimmal is lehet találkozni, egy-két jó szót váltani, beszélgetni. Megvan ennek a mai napnak szerintem a hangulata.
0: Abszolút, úgyhogy azt gondolom kicsik és nagyok egyaránt megtalálják kint a lehetőséget, sőt egyébként a felnőtteket is lenyűgözi a vasúttörténeti park. Én gyerekként nagyon sokat jártam. De mindenféleképpen használják idő után lehetőséget, úgyhogy irány tehát a Sláger Piknik. Balázs, neked jó munkát a délutára.
1: Köszönöm szépen, ad is jó pihit.
0: Köszönöm szépen a viszonthallásra.

0: Műsorajánló. Testvérek. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
1: Én láttam.
2: Ne, kérlek.
1: És zseniális.
2: Anna, az a fotó.
0: Ugyanaz a család.
1: Ugyanazok a történetek.
0: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
1: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
0: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
1: Két hetente, kedden este 9-től.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőlj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a tévében vagy online az fhplay.com oldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után. A 103.1 Sláger FM. Veszprém. A Sláger FM.
8: Hétfőtől 4 napig tüntetnek a független benzinkutasok Budapesten. Megvannak a polgármester jelöltek Vakonynánál és Szápáron. Öt összecsukható fotelágyat kapott a Veszprémi Kórház Csecsemő és Gyermekgyógyászati Centruma. Köszöntöm Önöket, Szendrik Zsolt vagyok.
9: A magyar-német katonai együttműködés erősítését
8: négy
9: és a
8: napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28-ai és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre
9: várnak minden minisztériumi vezetőt, és valamint a közlekedő vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra.
2: Belső vizsgálatot kezdeményez a fővárosi Tisza frakció.
9: Időközi önkormányzati választást tartanak október 18-án Bakonynánál és Szápáron,
2: miután felmerült, hogy a nyertes cégnél a BKK egy korábbi összeférhetetlenségre és silánymérőségű kerékpárok lefizetett reggel feljelentést tett az ügyben, mivel szerintük a BKK nem vizsgálhatja ki saját magát. A városvezetés egyelőre nem reagált a frakció kritikáira, míg a Kormanicki mozgalom emlékeztetett, hogy korábban ők sem szavazták meg a közbeszerzési döntést. 5 mobiltelefont és 4 szívkártyát próbáltak bejutatni egy sóval töltött Zacskóbarejtva budapesti fegyház és börtönbe kell éjszaka, közölt a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Az éjszakai járőrözés közben figyeltek fel az intézet területére bedobott csomagra a büntetés végrehajtás munkatársait. A kamerafelvételek alapján a csomagot korábban dobhatták be. A felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő sötét felsőt és világosabb nagrágot viselő ember látható tették hozzá. Azt érták, a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Korábban mobiltelefonokat, élelmiszereket, például burgonyába vagy szalámiba rejtve is megpróbáltak
9: megfelelnek a kórházi
2: szeptember 26-27-én különleges mozdonyokkal és szerelvényekkel népesül be a Magyar Vasút Történeti Park 20 éves kerti vasútja. A Lokopiknik és kerti vasútak találkozójára 8 külföldi és 9 magyar csapat érkezett Budapestre. A találkozóra hazai kerti vasutasok mellett Csehországból, Szlovéniából, Horvátországból és Németországból is elhozták saját építési mozdonyaikat, különleges villamos járműveiket és még egy különleges széntüzelésű kerti vasút is
9: szavazáson dől el.
2: Október 10-én 14. alkalommal rendezik meg a kávé napját a millenáris B-csarnokban, ahol egészen korlátlan a kóstolhatók a csúcsminőségű kiskereskedelmi forgalomban nem kapható kávék. A rendezvényen a hazai kávévilág ismert szereplői és új pörkölők egyaránt bemutatkoznak, de teák, csokoládék, párlatok és koktélok is várják a látogatókat a helyszínen. A
9: világbajnoki címet szerzett Gyurkovics Ferenc, a Vedat súlyemelője, az Atlétban rendezett Masterchef-világbajnokságon, illetve az M45-ös korosztályban 298 kg-os összetett eredménnyel végzett az élen. Szakításban mindhárom kísérletes sikeres volt,
2: számíthatunk a főváros térségében, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont említésre méltó csapadék sehol sem várható. Délutánra 21 fok köré melegszik majd a levegő, vasárnap és túlnyomóan napos időben lesz részünk az időnként megjelenő felhőkből, csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig késő nyárias időben lesz részünk a csúcs hőmérséklet, 21 és 26 fok között alakul.
10: Jönnek a friss és ropogós közlekedési információk, jó utat kívánok a Sláger FM-mel. Erős a forgalom a Hungária körút Kerepesi út csomópont környékén. A legutóbbi tudósítások szerint több az autós az Andrássy úton az Oktogontól befelé, valamint a Kiskörúton mindkét irányban az Asztória előtt. Teltebb sávokkal találkozhatnak a Rákóczi úton, a Szél Kálmán tér közelében, a Budai alsórakparton is szakaszonként. Az M0-as autóút déli szektorában Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon javítják a burkolatot, ott csak a külső és a leálló sáv járható, ennek okán számíthatnak torlódásra. Az M1-esen Óbaroknál az 56-os kilométernél baleset történt, mindkét irányban járható egy-egy forgalmi sáv, de több kilométeres torlódáson kialakulóban, úgyhogy legyenek körültekintőek. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi út Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtónál, csak egy-egy sávban tudnak a Soroksári útra kikanyarodni, és bizony erre a hétvégére is lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között, a gyalogosok és a kerékpárosok élvezhetik a területnek birtoklását. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: A mai nap a Magyar Vasút Történeti Parkról, a Lokopiknikről és a kerti vasútak találkozójáról szól, meg az ottani slágerpiknikről. Hamarosan kapcsolok a helyszínre. Hello, a stúdióban pedig Karakas Balázs, és játszom addig is a legnagyobb slágereket. Robin Tickel és a Bloodlines-szal indítunk.

0: Tamás Rikeszli ilyen hang egy 20 éves srácból szerintem azóta sem jött ki. Ez volt a Never Gonna Give You Up itt a Sláger FM-en, és természetesen elképesztő történések vannak kint a Magyar Vasút Történeti Parkban, zakatol a lokopiknik és a kerti vasutak találkozója, meg a slágerpiknik Kiskatával. Szia, Kata!
1: Szia, üdvözlet minden kedves hallgatónak! Így van, kint vagyunk a Magyar Vasút Történeti Parkban, és ha már legendák, hát van itt egy legendás jármű, a legendás M40-es, amit a vasútbarátok csak puposként emlegetnek. Ez egy mozdony, ami az idei rendezvény egyik a leglátványosabb része. Tényleg fantasztikusan néz ki. Én megálltam mellette, és így azt éreztem, hogy annyira jó kicsinek lenni és törékenynek.
0: Hát ezek a nagy vasmonstrumok azért elképesztő erőt tudnak demonstrálni.
1: Az biztos, az biztos. Meg hát a nagyok mellett azért itt vannak a kicsik is. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a Magyar Vasút Történeti Park kerti vasútja a 20. jubileumát ünnepli az idejében, úgyhogy összehívta a többi kis kerti vasutat, úgyhogy ők most itt gyakorlatilag házi buliznak, vagy kerti partiznak, mert hogy az országból és az határokon túlról összesen 13 kis kerti vasúti szerelvény érkezett. Nagyon cukik, mert ők tényleg kicsikék. Láttál már ilyen kerti vasutat?
0: Hát nem vagyok benne biztos, hogy láttam. A fantáziámban él róla egy kép.
1: Jó, oké, akkor képzeld magad elé, tudod, ezeket a szaladgáló porszívókat, és képzeld rájuk egy macskát.
0: Ja, hogy úgy néz ki.
1: Mint amikor, igen, csak ugyanez vonatban, és egy emberrel. Tehát rá tudsz ülni, nem bele tudsz ülni, nem beszállsz, hanem rászállsz, ráülsz, és hihetetlen aranyosak.
0: Teljesen jó. Kata, várunk még vissza a folytatásban is, addig pedig zenélünk egyet, hiszen megérkezik hozzánk most már mezővisi csapata, a Magna Cum Laude, tőlük pörög a köszönet.
2: Éppen átfordultam a másik oldalamra, amikor üzentek.

0: Az Ines Take a Chance on Me hatalmas lendülettel szombat délután, amikor a Sláger FM-et hallgatják, ezért nagyon hálásak vagyunk. A nap 100 ágra süt, biztos vagyok benne, hogy a Magyar Vasút Történeti Parkban is mindenki ragyog, ezt majd Kiskata megerősíti. Szia!
1: Szia, így van, mindenki ragyog itt a Vasút Történeti Parkban, ez egy nehéz szó, a Magyar Vasút Történeti Parkban is. És Zsupas Ági is ragyog mellettem. Szia, Ági!
2: Ciao! Szia! Köszöntünk minden kedves hallgatót, annyira sokan kijöttek, és olyan jó volt találkozni velük, hogy remélem ezt minden évben meg tudjuk ismételni.
1: Én is remélem, hogy így lesz, és nagyon jó lenne még a Vasúti Váróba is visszatérni, vagy a Királyi Váróba is visszatérni a Nyugatiban. Ugye Ági is ott volt velünk, amikor beszálltunk és megnéztük ezt a csodát. Téged mennyire nyűgözött le?
2: Leginkább az nyűgözött le, hogy nem a férfiaknak, hanem a egy szem hölgynek, Sziszinek van külön helye ott a Királyi Váróba. Gyönyörű, abszolút fotóhely, még hogyha a mosdó nem lett volna lezár, az is érdekelt volna, hogy az hogy nézett ki, és mindenki zegzugott bejártunk, egyszerűen szerintem ez egy felejthetetlen élmény volt a hallgatóknak is, meg nekünk is.
1: És mi az, amit itt a Magyar Vasút Történeti Parkban mindenképpen meg akarsz nézni ezen a bulin?
2: A hajtány nagyon érdekel, meg a kisvasút is nagyon érdekel, mert láttam felnőtt megtermett embereket nagyon pici kis szerelvényeken, úgyhogy én látom magamat, ahogy rákuporodok egy ilyen gyerekjáték. Ha lehet, akkor én élek vele.
1: Hajtánypajtid van már?
2: Nincs még.
1: Jelentkeznék.
2: Szuper, hát akkor menjünk.
1: Jó, mi elmegyünk hajtányozni, neked pedig jó munkát, Balázs.
0: Nagyon köszönöm, Kata, még egy kérdés. Ugye ebédeltetek?
1: Igen?
0: Már?
1: Ebéd? Hát persze, még tegnap.
0: Akkor pihenjetek, ebédeljetek, hajtányozzatok egyet, és várunk vissza. Justin Bieber és a Ghost pedig azonnal érkezik, de előtte nézzük, milyen időjárás várható Budapesten. Ma sok napsütésre számíthatunk Budapest térségében, időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de ebelemlítésre méltó csapadék sehol nem várható a környéken, a légmozgás is általában gyenge marad, a legmagasabb nappali csúcsértékek 22 fok környékén alakulnak. A holnap hajnal? Hát az már hűvös lesz, 8 fokig csökkennek a hőmérsékleti értékek. Holnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk a főváros térségében, de időnként megjelenhetnek felhők, ezekből csapadék nem várható. Napközben későn nyárias időben lesz részünk a hét utolsó napján, úgyhogy érdemes lehet akár szabadtéri programokban is gondolkodni. Jó utat kívánok! Persze, hogy nem hagyjuk ki a közlekedési híreket. Baleset miatt lezárták a 10. kerületi Gergely utcát az Alkér utcánál. A 217-es busz terelve közlekedik. A jelentések alapján erős forgalommal találkozhatnak a Hungária körút, Kerepesi út csomópont környékén, az Andrássy úton az Oktogontól befelé. Sokan vannak a jelentések szerint a Kiskörúton is mindkét irányban az Asztória előtt, illetve a Rákóczi úton mindkét irányban, a Széll Kálmán tér közelében, valamint a budai alsórakparton szakaszonként szintén nehézkesebb lehet az áthaladás. Ne felejtjék el azért az autópályákon is volt egy kis ez meg az. Az M0-ás déli szektorában például Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon javítják a burkolatot, ott a külső és a leállósáv járható, emiatt torlódik a forgalom. Az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon Pákoznál két személyautó karambolozott, az 54-es kilométernél csak a külső sáv járható. Dóriáról írt egy SMS-t, azt írta, hogy egy nagyjából 4 km hosszúságú lehet már a torlódás. Az M1-esen Tatabányánál is volt egy baleset, mindkét irányban járható egy-egy sáv, de a határ felé már 8 km a torlódás.
3: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger. A Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.

0: Különös lendülettel Rihanna, Calvin Harris és a Viva La Vida a Sláger FM-en. Köszönöm szépen, hogy együtt töltjük a szombat délutánt, de nem csak az éterben, hanem a Magyar Vasút Történeti Parkban is. A Sláger Piknik helyszínén Kiskata vár mindenkit. Igaz ez, Kata? Szia!
1: Így van, itt vagyunk a Magyar Vasút Történeti Parkban, és itt van velem Pordán Petra is. Szia, Petra!
2: Hello, Kata!
1: Hogy érzed magad, hogy nem kellett annyira korán kelni?
2: Isten ilyen, és főleg azért, mert hogy bár egy picit korábban keltem, nem annyira korán, mint szoktam, nem 4:15-kor, de hogy a Királyi Váróban kezdhettük a napot, és imádtam a tárlatvezetést. Úgyhogy csak mondom, hogy jó lenne, hogyha egy másodállásban ilyet is vállalnál, mert tényleg csodálatos volt.
1: Én nagyon szívesen, hogyha be lehet még jutni ilyen titkos helyekre, ezer örömmel vállalom a tárlatvezetést. Viszont ideként meg nekem kéne tárlatvezetés. Merre jártál eddig, mit néztél meg, mit próbáltál ki?
2: A Kisvasutat az óriás szerelem, mert amikor jöttünk helyszínbejárásra, akkor volt hozzá szerencsénk, hogy kipróbálhattuk. Hát azt mindenkinek javaslom, hogy tegyék meg, ugyanis utána még a felnőttek is füligérő szájjal szállnak le a Kisvasútról, úgyhogy ez az egyik kedvencem itt a parkban.
1: Egyébként emlékszel az első vonatos élményedre? Életed első vonatos élményére?
2: Húha, várj csak. Hát ugye én zalaegerszegi lány vagyok, és amikor a Balatonra mentünk a nagypapámmal, igen, mert neki Vonyarcvoshegyen volt a nyaralója, és Keszthelyig mentünk. Na, az volt az első.
1: És mi volt az első benyomásod a vonatokon? Nekem az, hogy rettenetesen félelmetes.
2: Komolyan, te féltél?
1: Én nagyon, én mai napig félek ezekről a nagy szereményektől.
2: Én imádtam a suhanást, de talán az egyik legszebb vonatos élményem, az volt, most volt a Tátrában. Képzeld el, hogy havas hegyek, gyönyörű fenyőfák között mentünk, és én azt mondtam, hogy ilyen csak a mesében van. Tényleg olyan volt, mint hogy hegyekben bekerültem volna.
1: Ó, Istenem, ezért most egy kicsit irigykedem. De itt is rengeteg vonatos élmény vár bennünket, úgyhogy mindenkinek ki kell jönni és szét kell néznie itt a Magyar Vasút Történeti Parkban. Még holnap is tart a buli, de a slágerpiknik csak ma van. Jöjjenek, mi Petrával és a többiekkel együtt itt vagyunk.
0: Így igaz, Kata, köszönöm szépen, és természetesen várunk még titeket vissza, addig a gyönyörű Dua Lipa énekel, pörög a Love Again itt a Slágeren.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Módosított szerződés miatt van lezárva az M1-es 80 kilométeren. A fővárosi közgyűlésen is vita téma volt a vízhálózat állapota. Szolnokon folytatja országjárását Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A koncesziós szerződés módosítása állhat az M1-es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszán tapasztalható kiterjedt lezárások hátterében, mutatott rá a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán közzétett videójában arról beszél, egy szerződés módosítás miatt kaphatta meg verseny nélkül a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó MKIF az M1-es autópálya Bicske és M0-ás közötti szakaszának kivitelezését. A döntéshozó közlekedésbiztonsági okokra hivatkozva adták egy kézbe a munkálatokat, ami az egyik oldal közel 80 kilométeres egyidejű lezárásához és mindennapos fennakadásokhoz vezetett. Ez a gyakorlatban óriási terhet ró az autósokra, ráadásul az állam korábban kifejezetten felmentette a céget a szabályok alól, amelyek alapesetben még a mostani korlátozás felét sem engednék meg. A fővárosi vízhálózat kritikus állapotára hívta fel a figyelmet a pénteki közgyűlésen Szaniszló Sándor és Baranyi Krisztina. A helyzet romlásáért és a forráshiányért a rezsicsökkentést, valamint a kormány téve felelőssé. Karácsony Gergely főpolgármester az árak módosításának jogát vagy állami támogatást csörgetett a felújításokhoz, igazságtalannak nevezve a jelenlegi rezsipolitikát, miközben Kis Ambrus a vízszolgáltatási és piaci ára közötti drasztikus különbség veszélyeire figyelmeztetett. A Fidesz visszautasította a vízdíjak emelését a családok védelmében, Gulyás Gergely Kristóf pedig demagógiának nevezte a főpolgármester álláspontját, hangsúlyozva, hogy a kormány uniós forrásokból költött a hálózatra. Szolnokon folytatódik Magyar Péter országjárása, a miniszterelnök szombaton délután 4-kor a Kossuth téren fog beszélni. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek találkozóján erősítette meg korábbi ígéretét, hogy megint országjárásra indul, amelynek keretében 15 városba látogat el. Arról már akkor tájékoztatott, hogy Pécs és Veszprém mellett Dunaújvárost, Kisvárdát, Miskolcot, Gyulát, Szegedet, Veresegyházat, Kecskemétet, Szolnokot, Debrecen, Szombathelyet, Nagykanizsát, Esztergomot, Székesfehérvárt és végül Budapestet keresi majd fel. A GVH jelenleg 22 kartel ügyben folytat versenyfelügyeleti eljárást. Ez háromszor annyi, mint az Európai Unió tagállamaiban működő versenyhatóságok 2025 év végi folyamatban lévő átlagos kartel ügyszáma. Egy-egy ilyen eljárás tipikusan nem egyetlen tenderről szól. A 22 kartel eljárásban a GVH összesen több mint 1800 tendert vizsgál, ebből több mint 1000 közpénzből finanszírozott. A folyamatban lévő kartel eljárásokban érintett vállalkozások száma meghaladja a 250-et. 2025-ben a GVH több nagy kartel ügyet is jelentős bírságkiszabással zárt le. Ilyen volt például az egészségügyi eszközök egy gyártó és forgalmazó cégek versenykorlátozó együttműködése, vagy a kukás autó kartel ügy, amelyben több mint 1,5 milliárd forint bírságot szabott ki a Nemzeti Versenyhatóság. Igazi vénasszonyok nyarában lesz részünk a hétvégén. Sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont említésre méltó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge marad a légmozgás, délutánra 23 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. A hőmérséklet kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken, napközben azonban késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
2: Hozom a közlekedési híreket a Sláger FM-en. Balesetnél helyszínelnek a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé, a Vajda Péter utca után sávlezárásra számíthatnak. Állatmentés miatt tapasztalhatnak jelentős lassulást a Gubacsi híd Csepeli átjáró útvonalon. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a 10. kerületben a Gergely utcában az Alkér utcánál. Erős forgalommal találkozhatnak a Hungária körút, Kerepesi út csomópont környékén, az Andrássy úton az Oktogontól befelé, a Kiskörúton mindkét irányban az Asztória előtt, a Rákóczi úton mindkét két irányban, a Szélkálmán tér közelében, illetve a budai alsó rakparton is szakaszonként sok az autós. Az M0-es déli szektorában Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon a burkolatot javítják, a külső és a leálló sáv járható, emiatt torlódik a forgalom. Az M1-esen Tatabányánál baleset történt az 56-os kilométernél, nincs forgalomkorlátozás, de a határ és egyébként a Budapest felé vezető oldalon is kialakult ilyen 7-8 km hosszúságú torlódás, de a legfrissebb hírek szerint ez már feloszlóban van. És arról is tudjanak, hogy lezárták erre a hétvégére is a pesti alsó rakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között, átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Egy múlt Hello a stúdióban Karakas Balázs, a Magyar Vasút Történeti Parkban pedig továbbra is a Sláger FM kollégái, és természetesen Kiskata várja az odaérkezőket. Hamarosan kapcsolunk a helyszínre, előtte viszont még Amy Winehouse is érkezik itt a Rehab.

0: Egy fiatal, kivételes tehetségű énekesnő, Rosaline és a Snap itt a Sláger FM-en. Elmúlt már 4-2, nem tudom, milyen lehet a hangulat a Magyar Vasút Történeti Parkban, de a tippen nem kéne szerintem szuper. Kata, meg tudod erősíteni? Szia!
1: Meg tudom erősíteni, szia, és még fokozódik a hangulat. Ráadásul olyan ismerős kell futni össze az ember, hogy akkor na, itt van velem szemben Vánci Viktor, akinek a nevét is, meg a hangját is jól ismerik a hallgatók. Szia!
2: Sziasztok!
1: És meglepő módon nem vonattal, hanem busszal kapcsolatban érkeztél ki. Igaz, hogy autóban jöttél, ezt elárultad nekem, de hogy egy busz miatt vagy itt. Mi, neked van egy buszod?
2: Igen, van egy buszom. Az itt most közlekedik a Lokopiknik rendezvény kapcsán is. A Magyar Vasút Történeti Park, illetve a Mexikói út között közlekedik ma. Holnap pedig majd a Kőbánya alsó vasútállomás felé lehet vele utazni. Ugyanis van itt 2 retrobusz is, ami szállítja az ide érkezőket. A másik az egy Icarus 435-ös városi autóbusz. Ez a 2 busz felváltva ingázik a 2 városi végállomás között, és hordja ide a Vasút Történeti Parkba az utasokat, és ebből az egyik a kék-fehér színű Icarus 280-as, az, ami az enyém. Ez egy olyan helyközi kivitelű csuklós autóbusz, ami azért a 80-as, 90-es, még a 2000-es évek elejének is meghatározó járműve volt a hazai volánvállalatoknál, illetve a helyközi buszjáratokon. És ez a kék-fehér szín, ez onnan van rajta, hogy ez konkrétan eredetileg egy MÁV-os busz volt, ami az én buszom, 89-ben került a MÁV-hoz, majd onnan került 93-ba a Kisalföld volánhoz, illetve a későbbi volánvállalatokhoz, és 2024 óta felújítva már az én szárnyaim alatt át újra forgalomba, és fordul elő rendezvényeken, bemutatókon.
1: Ez óriási, úgyhogy ide a Magyar Vasút Történeti Parkba is ki lehet jönni, kimondottan Vácsi Viktor buszával. Nagyon szépen köszönjük, és akkor jövő héten találkozunk a Mávinfok során.
2: Igen, majd a vasúti híreket is szállítom.
1: Balázs, vissza a szót a stúdiónak!
0: Köszönjük szépen, Kata, elhűlve hallgattam mindezt, de Ed Grant dalát is úgy fogjuk szerintem, egy jó kis dal a 80-as évek elejéről. I don't wanna dance!

0: Maroon 5-től az új zene szólt itt a Sláger FM-en. Köszönöm, hogy együtt töltjük a szombat délutánt pihizéssel, lazítással, vagy a Sláger pikniken való részvétellel. Szia Kata, milyen nálatok a hangulat, mi újság?
1: Szia, üdvözlet mindenkinek innen a Magyar Vasút Történeti Parkról, a parkból, a ragozás már nehezen megy, a Sláger piknikről. És itt azért is megy nehezen a ragozás, mert hogy kicsit zavarban vagyok, ugyanis összefutottam egy úriemberrel, akiről én úgy tudtam, hogy ott Magyar Attilának hívják, és színművész. Most ehhez képest ide jött hozzám egy vasutasnak öltözve. Szia!
2: Szépen, így van, sziasztok! A Vasút Történeti Parkban vagyok a jelmezembe, tehát ezért nem olyan ördöngös dolog, hogy egy színész jelmezben van, tehát ha bárhol látsz bármibe, akkor az azt jelenti, hogy színész jelmezben van. Itt most én vasutas vagyok, a Vasút Történeti Park imádom, itt a dalópikniket imádom, és turnusokat vezetek óránként a 200 éves vasút történetéből, illetve most már 201, ugye, mert tavaly volt 200, és ugye a Bivajnak a 102 éves történetéről tartok ilyen kis, hogy mondjam, egy csoportokat vezetek el, és akkor a kiállításon végigvezetem őket. Azért szeretem, és azért tudok erről nagyon sokat, mert ugye régi szerelmem a vasút, régi szerelmem a gőzmozdony, ugye gyerekkorában az emberek sok mindenek szeretnek lenni, a gyerekek, mit tudom én, orvos, meg űrhajós, én ugye gőzmozdonyvezető akartam lenni, tehát innen az érdeklődés, és így aztán, hát ha nem is azt mondom, hogy keveset, de inkább többet tudok egy átlagnál, mondjuk, aki ugye, tehát tudom, hogy működik, el tudom mondani, hogy mikor gyártották, vagy szóval ilyen apróságokat tudok, amivel ugye felkeltem az érdeklődést itt a parkban. Azért is van jó kapcsolatunk, mert már régóta dolgozunk együtt a Vasút Történeti Parkban, tehát akár gyereknap, akár ez a lolopiknik, akár bármi ilyesmi van. Egyébként én nagyon szeretem, mert én kiszoktam járni egyébként olyankor is hétköznap néha, amikor kevesen vannak, és ez egy óriási területen van, aki volt már kint, azt tudja, és akkor leülök akár egy mozdony mellé, akár ide a parkba. Tehát egy olyan hely, ami Budapesten egyedülálló hangulatában, és én ezt a hangulatot ki is használom, megmondom őszintén, meditálni nagyon jó itt.
0: Kata, ne menjetek messzire, hamarosan folytatjuk veletek a beszélgetést, bízom benne, hogy van még mondani valótok. Addig Niall Horan zenél, pillanatok kérdése és a Heaven pörög. A délután a napsütésé lehet Budapesten, lehetnek időnként fátyolfelhők, gomoly felhők az égen, de ezekből nem várható említésre méltó csapadék. 22 fok környékére melegszik térségünkben a levegő. Időjárási front nincs felettünk, a délelőtt kialakult erős melegedés miatt viszont sokaknál vérnyomás problémák, keringési panaszok, dekoncentráltság, fáradékonyság, de még akár migrén is jelentkezhet. Ugyanakkor, mivel gyönyörű napos idő várható a folytatásban is, ez kiváló hatással lehet a hangulatunkra és a közérzetünkre. Arra viszont mindenképp érdemes készülni, hogy nagymára napi hőinges, a hajnal például holnap 8 fokkal indulhat. Jó utat kívánok, hozom a közlekedési híreket. Korábban arról számoltunk be, hogy lassabb lehet a haladás a Gubacsi híd Csepeli átjáró útvonalon. Szerencsére ott megszűnt a forgalmi akadály és a torlódás is, úgyhogy bátran mehetnek arra felé. Viszont sajnos egy balesetnél helyszínelnek a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé, a Vajda Péter utca után számíthatnak némi sávlezárásra. Erős a forgalom a Hungária körút Kerepesi út csomópont környékén, többen vannak az Andrássy úton az Oktogontól befelé, a Kiskörúton mindkét irányban az Asztória előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban, de sokan vannak a Szélkálmán tér közelében, illetve szakaszonként a budai alsórakparton is nehézkesebb lehet a közlekedés. Számítsanak arra, hogy az M0-as autóúton a déli szektorban Dunaharasztinál az M1-es autópálya felé vezető oldalon jelenleg is javítják a burkolatot. Ott csak a külső és a leálló sáv járható. Ennek okán torlódik a forgalom. Készüljenek arra, hogy lezárták vasárnap este 8 óráig az M5-ös autópálya Szentlőrinci úti felhajtóját befelé burkolatjavítási munkálatok miatt. És mai éjféltől lezárják a 13. kerületi Tomori utcát a Babér utca és a Mosoly utca között rendezvény miatt egészen hétfő hajnali 2 óráig.
3: A legnagyobb sláger változatosan megszakít.

0: Erik Prisztől Kolomi pörgölt, ez itt a Sláger FM egész hétvégén ilyen jófajta pörgős zenékkel is, természetesen a kollégáimmal kint a Magyar Vasút Történeti Parkban, a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozóján, ott a Sláger Piknik is, a Sláger FM standjánál pedig Kiskatának van egy nagyon-nagyon izgalmas vendége, méghozzá Magyari Attila színművész. Kata, átadom nektek a szót.
1: Mi volt ez a pillanat, amikor úgy döntöttél, hogy mégsem gőzmozdonyvezető leszel, hanem inkább elmész színésznek?
2: Hát ez, gondolom, az élet alakítja ezeket a dolgokat, nem az egyén és nem én, hanem ugye történnek az emberre a dolgok. Valamiért hamarabb jött az, hogy egy alapvetően gátlásos, szégyelős kisfiú, hogy tudnám, megmutatnám magát mégis a világnak, és akkor jött az, hogy volt ott egy színjátszó csoport, akkor oda beintegrálódtam, és akkor ugye versek, Mici Mackó, Tom Sawyer, később aztán, és egyre nagyobbak lettünk, akkor Pál utcai fiúkat is játsszuk el, meg minden. Tehát magyarul én bent ragadtam ebbe a színházi világba, de óriási dolog, hogy a színház ennek köze van, akár az űrhajóhoz is, akár a gőzmozdonyhoz is, mert felveszem ezt a csodálatos jelmezt, amit itt kaptam, és ezt nagyon szeretem.
1: És már is vasutas vagy. Egyébként ez lett volna a tippem, hogy annyi minden van, amit az ember szívesen kipróbálna, és akkor a legegyszerűbb, hogyha elmegy színésznek, mert akkor lehet vasutas, lehet ügyvéd, lehet űrhajós, lehet bármi. Játszottál valaha életedben vasutast?
2: Most, hogy mondod, a Koltai Robi rendezte ezt a Megy a gőzöst.
1: Igen.
2: Abba szerepeltem, de nem voltam vasutas benne.
1: De akkor további jó utánletvezetést kívánok neked, ugye holnap is kint leszel még?
2: Így van, tehát itt vagyok ma is, szombaton, holnap is, vasárnap, óránként vannak tárlatvezetések, ugye csak regisztrálni kell rá, és akkor egyből jöhet mindenki.
1: Akkor neked is, és minden utasodnak, és minden közönségednek jó szórakozást kívánok.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem veletek.
1: Én pedig köszönöm a figyelmet, és búcsúzunk egyelőre egy negyed órára innen a Magyar Vasút Történeti Parkból. Újra beszélünk hamarosan.
0: Így igaz, Kata, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A folytatásban pedig átadjuk a terepet Dr. Béres és Király Viktor zenéjének, ami a V-motorok 80-as évekbeli klasszikusának a feldolgozása. Pörög a tűzvarázsló!
3: Dr. Béres! My name is Victor, you can

0: Műsorajánló. Testvérek. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
1: Én láttam.
2: Ne, kérlek.
1: És zseniális.
2: Anna, az a fotó.
0: Ugyanaz a család.
1: Ugyanazok a történetek.
0: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
1: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
0: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
1: Két hetente, kedden este 9-től.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
7: Vitongo. Stresszre Vitongo.
8: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
10: Gondoltad volna, hogy a csoki barna is lehet zöld?
11: Barnulj olyan csoki csöves szoliban, ahol már a forradalmi csokolád színterápiás arcbarnító vár.
12: Kíméletes működés, túlzott hőhatás nélkül.
11: Speciális fényterápia. Csokolád, zöldebb világ. Még csoki barnaság.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
13: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Hétfőre rendkívüli parlamenti ülést hívott össze Magyar Péter a mentelmi ügyekben. Építési stop jöhet Balaton akaratján. Veszprémben tartják szombaton a Be Active Night központi eseményét. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Hétfő délelőtre összehívták az országgyűlés rendkívüli ülését, amelyen a képviselők dönthetnek Magyar Péter miniszterelnök, valamint Hankó Balázs és Eszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Erről Magyar Péter számolt be Facebook bejegyzésében. A mentelmi bizottság hétfő reggel 7:30 körül ésezik, ezt követően kerülhet a három ügy a parlament elé. A legfőbb ügyészség kedden mindhárom képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Magyar Péter esetében egy lopási ügyben folytatott nyomozás miatt, Hankó Balázs ügyében hűtlenkezelés, Eszták Miklós esetében pedig vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt. Forgalomkorlátozásokra és parkolólezárásokra kell számítani Veszprém belvárosában a Szent Mihály napi búcsú miatt. Az Óváros tér melletti parkolót szeptember 25-én pénteken 17 órától, szeptember 27-én vasárnap este 8 óráig lezárják. Szombaton és vasárnap 9 és 18 óra között a szabadságtéri körforgalomtól az Óváros tér felé is forgalomkorlátozás várható. A búcsú programjai már szerdán elkezdődtek, a hétvégén pedig kézműves vásár, családi programok, vezetett séták és kulturális események várják a látogatókat. Szombaton a gyerekeket többek között kézműves foglalkozások, robogópálya és játékos programok várják. Vasárnap 10 órakor gyalogos zarándoklat indul az Óváros térről, majd 10 óra 30-kor ünnepi szentmisét tartanak a Szent Háromság téren. Balaton akaratján 4 ingatlanra is változtatási tilalmat rendelhet el a képviselőtestület. Az érintett területek között van a korábbi Piroska kemping, valamint egy korábban a Szilfa kempinghez tartozó ingatlan. A változtatási tilalom idején a törvényi kivételektől eltekintve nem lehet új épületet létesíteni, telket átalakítani, illetve a meglévő építményeket bővíteni vagy átalakítani. A Piroska kemping területén 2016-ban még fejlesztést terveztek, amely a beépíthetőség és az építménymagasság növelésével járt volna, de a környezetvédelmi hatóság az építési intenzitás csökkentését javasolta. A mostani tilalom pontos indoka és az előkészített új szabályozás egyelőre nem ismert. Az Európai Sporthét fénypontja idén is a Be Active Night, amelynek központi magyarországi helyszíne szombaton Veszprémben, a Pannon Egyetemen lesz. A programsorozat célja, hogy ingyenes vagy kedvezményes mozgásprogramokkal minél több embert ösztönözzenek aktív életmódra, mondta el a Sláger FM-nek Kis Nikolett, a Pannon Egyetem média osztályának vezetője.
1: Szeptember 26-án délután 5 órától este 11-ig Veszprémben egy ilyen nagy közösségi mozgásfesztivált rendezünk a Pannon Egyetem sportpályáitól, az Erzsébet ligeten át egészen az Acticity-ig megtelik a terület mozgással, és nekünk az a legfőbb dolog, hogy mi nem nézőket várunk, hanem azokat, aki kipróbálja, tehát hogy itt mindent ki kell próbálni, és abszolút aktív résztvevőként benne lenni ezekben az eseményekben. Körülbelül 60 féle mozgásformát próbálhatnak ki majd a Be Active Night-ra érkezők, egészen a klasszikus sportágaktól, kezdve falmászáson, díváson, evezésen át, az élő csocsóig, GPS nyomkeresésig ki lehet próbálni rengeteg sportágat, és mindenhez egyébként egy nagyon klassz pecsétgyűjtőjáték is csatlakozik. A színpadi programokat is ajánlom, szeretettel, nagyon izgalmas beszélgetések lesznek, azt hiszem, hogy nagyon aktív és izgalmas estét kínálunk.
0: A szeptember 26-ai Be Active Night ahhoz is kapcsolódik, hogy Veszprém és a Bakony-Balaton térsége 2026-ban viseli az Európa Sport Régiója címet.
2: Balesetmentes közlekedést és persze jó utat kívánok. Befejezték a helyszínelést a Könyves Kálmán körúton, ott korábban volt ugye egy sávlezárás, most már ott is biztonságosan lehet nyugodtan közlekedni. Erős forgalommal találkozhatnak a Hungária körút, Kerepesi út csomópont környékén, több az autós az Andrássy úton, az Oktogontól befelé, a Kiskörúton mindkét irányban az Asztória előtt, valamint a Rákóczi úton mindkét irányban, a Szél Kálmán tér közelében, illetve a budai alsó rakparton is szakaszonként. Az M0-ás déli szektorában Dunaharasztinál az M1-es felé vezet oldalon jelenleg is javítják a burkolatot. A külső és a leálló sáv járható, többen szóltak arról, hogy torlódik a forgalom ezen a szakaszon, úgyhogy legyenek körültekintőek, ha arra felé közlekednének. Szintén fontos még a Budapestről útnak indulóknak, hogy az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében felújítják az útburkolatot. Az 53-as és az 57-es kilométerek között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Ez a Vásárosnamény felé vezetőknek is nagyon-nagyon fontos. Jó utat kívánok!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 2 óra után is zakatol a slágerpiknik a Magyar Vasút Történeti Parkban, na meg a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozója. Hamarosan kapcsolom Kiskatát, aki kint van a helyszínünkön, de ezek mellett pörögnek a legnagyobb slágerek még, hiszen Benson Boone-nal indul most a zenei folyam. Itt a

0: Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.
1: They say

0: energia Alex Horrennel és az Ordinaryvel egy jó kis popballada itt a Sláger FM-en ma délután. Elmúlt már 4:43 a nap, süt az ég, kék kiskata pedig mosolyog. Legalábbis a hangjából ezt hallom. Szia! Mi újság ott a Vasúttörténeti Parkban?
1: Szia, hát nekem tényleg fülig ér a szám itt a Magyar Vasúttörténeti Parkban, mert olyan fergeteges hangulat van itt kint. Rengeteg ember van, de még van hely, még be lehet férni. Most éppen felvonulót tartanak a vonatok, de érdemes úgy jönni, hogy az embernek a telefonján legyen elég hely, hogy fotózni tudjon, mert lehet szelfiket készíteni, sőt, ezzel még akár játszani is lehet, hiszen a Lokopiknik és Kerti Vasutak találkozója mindkét napján egy egyszerű szelfivel részt lehet venni a játékban, és hát itt aztán vannak szelfipontok. Tehát itt olyan fotókat lehet készíteni, hogy én nem is tudom, szerintem egy teljes albumot meg tudnék tölteni azokkal a fotókkal, amiket már eddig itt készítettem.
0: Hajtányozás volt már?
1: Meg volt, de ez nehéz.
0: Nem baj.
1: Nagyon szórakoztató, de nem olyan könnyű, mint ahogy én azt gondoltam, hogy majd könnyű lesz.
0: Jó, hát lesz egy kis izomlázad. Lesz egy kis izomlázad, de hát tudjuk jól, hogy a fejlődés az mindig fájdalmas, legalábbis nekem mindig ezt mondják.
1: Így van, így van. Balázs, te mikor vonatoztál utoljára? Tudod idejét?
0: Igen, amikor az autóm szervizbe volt, és

0: Mentem érte. Nem, megvan a hangulata egyébként, de én nagyon autós ember vagyok. Viszont tudod, amikor például még tinikoromban felültünk a kis bézére, nem tudom, az neked megvan-e. Sárga, piros, elképesztő lassan megy. Nagyon megvan a hangulata. Nyáron 45 fok, kint, bent a vonaton 50.
1: 50, igen.
0: De hogy van egy olyan érzés benned, amikor oda felülsz, hogy ez az igazi élet.
1: Igen.
0: Na Katai, nem mondó vagyok, hogy zenéjünk egyet, aztán folytassuk majd a vonatos élményeinkkel. Előtte viszont még a csodás Cyndi Laupernek adom át a slafétát, és a 80-as évek egyik legvidámabb slágerének. Girls Just Want to Have Fun!

0: érzik, vérik, nyárias életérzés áll a Farbennel és a Bad Ideas-zel. Ez pedig itt a Sláger FM jócskán elmúlt már délután 14:30 is. Kiskota pedig kint a Magyar Vasút Történeti Parkban, a Lókopiknik és a Kerti Vasutak találkozóján, a Sláger Piknik helyszínén. Rengeteg kollégánk ott van, sok barátunkkal, ismerősünkkel találkozhatunk ott kint. Kata, gondolkoztam egy picit az előző beszélgetésünkön, neked milyen vonatos élményeid vannak? Mesélj róla.
1: Neked nagyon nagy vonatos élményem volt, képzeld el, egyszer még gyerekkoromban mentünk, hát akkor még Szovjetuniónak hívták, mentünk a Szovjetunióba vonattal, de én hálókocsis vonattal. Budapestről Odesszáig mentünk, két éjszakán át ment a vonat. Nagyon-nagyon jó volt, de nagyon izgalmas volt, és a legizgalmasabb az volt, hogy a határon megemelték a vonatunkat, mert ki kellett cserélni a kerekeket, a futóművek, nem tudom, hogy hívják ezt a vonatnak.
0: Igen, különbség.
1: Igen, aha. Igen, úgyhogy megemelték az egész vonatot, miközben mi aludtunk, hát nyilván azért erre a mozgásra fölébred az ember, és kinéz az ablakon, és azt látja, hogy minden, ami szemmagasságban volt, az most alatta van. Nagyon ijesztő volt, de elképesztő élmény. Úgyhogy nekem életemnek ez volt a legizgalmasabb vonatos élménye eddig. Aztán kijöttem ma ide a Magyar Vasút Történeti Parkba, úgyhogy ez most mindent felülírt.
0: De te egyébként is sokat közlekedsz vonattal.
1: Igen, nagyon sokat vonatozom, igen. Ezért is csodálkozom azon, hogy akkor, amikor a nyugatiban járok, már pedig soha sehol nem jártam annyit, mint amennyit a nyugatiban életemben. Tényleg ez az általam leglátogatottabb épület, és még soha nem tűnt fel a Királyi Váró.
0: Hát ez valami fantasztikus lehet. Én ugye nem voltam kint, én egyébként ugye a kollégáimnak a social media bejegyzéseit pörgettem végig. Fantasztikus tényleg.
1: Igen,
0: ezt akartam mondani, hogy picikét azért irigykedem.
1: Igen, és ha már vonatos élmények, akkor azt mindenképpen érdemes tudni, hogy ma érkezik az Orient Express a nyugati pályaudvarra, úgyhogy ha valaki ráér és ki tud menni a nyugatiba megnézni az Orient Express-t, az a délutáni órákban mindenképpen menjen, mert egy elképesztő látványosság az is.
0: Igen, egyébként ugye most a Párizs-Isztambul út során marad egy éjszakát Budapesten, így ejtenek minket útba, és az a legjobb az egészben, hogy nem kell hozzá jegy, hogy megcsodáljuk, hiszen a pályaudvaron kívülről bármikor megnézhetjük. A szerelvényről mindenképpen érdemes szerintem készíteni egy fotót, hiszen az Orient Express az ma már annyira hozzátartozik a történelemhez, az életérzéshez, mint maga az egész komplett vasúti utazás. Köszi szépen, Kata, hát várunk még vissza.
1: Érkezem.
0: Akárcsak Kamrát Slágerre pillanatokon belül pörög a So Good, előtte nézzük, milyen időjárás várható Budapesten. Jó idő várható még a folytatásban Budapesten. Azt ígérik a meteorológusok, hogy sok napsütésben részesülhetünk ma délután. Néha lehet egy-egy fátyol felhő, gomoly felhő az égen, de ezekből említésre méltó csapadék nem valószínű Budapest környékén. Gyenge marad a légmozgás, 22 fokra melegszik a levegő térségünkben. Holnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, úgyhogy bátran lehet szervezni a családi szabadtéri programokat. Lehetnek felhők az égen, de csapadék nem várható ezekből szerencsére. Egyébként a hajnal hűvösen indul 8 fokkal, de napközben már akár 23 fokot is mérhetünk holnap. Jó utat kívánok, a közlekedési információkkal jelentkezem, közel 6 perccel múlt el délután 14:30. Lezárták az első kerületi főutcát a Batthyány tér után rendezvény miatt egészen ma este 8 óráig. Arra szól a sor a Bak csomóponti felüljárón befelé, és akadozik a haladás a Hungária körút, Kerepesi út csomópont környékén. Többen vannak az Andrássy úton, az Operától befelé, a Károly körúton, az Asztória előtt és a Rákóczi úton is mindkét irányban. Erős még a forgalom a Dózsa-György úton, a Hősök tere közelében, a Kóskároly sétányon mindkét irányban. A Szélkálmán tér környékén, illetve a budai alsórakparton is szakaszonként akadozik a haladás. Az M0-as autóút déli szektorában Dunaharasztinál az M1-es autópálya felé vezető oldalon a burkolatot javítják, ott a külső és a leállósáv járható, ennek okán torlódik a forgalom. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicske és Herceghalom között sajnos összeütközött két személyautó. A 29-es kilométernél az átterelt sáv forgalma a határ felé vezető oldal belső sávján halad, emiatt mindkét irányban torlódik a kocsisor, így azt is érinti, aki jelenleg Hegyeshalom felé tart, és azt is, aki Budapest felé. Jó utat kívánok!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

0: Csodás fiatal tehetség, kellemes kis country popos műfajjal kápráztatott el minket. Ő volt Ellen Engli és a Behör, ez pedig itt a Sláger FM, élőben a Magyar Vasút Történeti Parkból, a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozójáról jelentkezik. Kis Kata, szia!
1: Szia! Üdvözlet mindenkinek! Eszméletlen ez a lány. Mi is itt végig buddhiztuk ezt a dalt, az előbb végig táncoltuk a kollégákkal, meg hát a hallgatóinkkal együtt, mert hát vannak is táncos barátaink is. Itt az egyik éppen itt táncol mellettem, szerintem körülbelül 2,5 éves lehet. Nagyon jó a hangulat itt a Magyar Vasút Történeti Parkban. Nagyon-nagyon sokan vannak, nagyon jó az idő. Ez igazi ajándék szerintem az égiektől, hogy ilyen csodálatos őszi időt kaptunk erre a hétvégére. Holnap még egy icipicit ennél is melegebb lesz. Most egyébként 22 fokot mutat az én hőmérőm. Nem tudom, hogy ott bent a stúdióban mit látsz, hogyha a hőmérőre
0: megerősítem. Ugyanezt itt a Márvány utcában.
1: Úgyhogy érdemes kimozdulni, nem szabad négy fal között tölteni az időt, főleg nem hétvégén. Lesz egy csomó olyan hétvége, amikor majd bekuckózunk, de most ki a szabadba, és irány a Magyar Vasút Történeti Parkba, mert tényleg fantasztikus itt kint a hangulat. Én mindjárt ki akarom próbálni a fordító korongozást, ez nekem akkora rejtély, mint a Paternoster, tudod, az a folyton menő lift, hogy az hol fordul át, hogy nem fordul át, vagy hogy marad egyenesen, ez a fordító korong, ez nekem ugyanilyen rejtély, hogy áll a vonat, és akkor nem lett oda, hanem előre jön ki, csak másik irányból, hogy mi? Ezt meg akarom fejteni. Tök jó.
0: Hát erre mondják azt, hogy varázslat felénk.
1: Abszolút, igen. Egy kicsit olyan ez, de a színházi forgószínpadot azt értem, mert azon díszlet van, de ezen meg vonat, hogy mozd le. Hát
0: nem tudom, hogy mi lehet az alapja, de hogyha ezt kinyomoztad, akkor feltétlenül várunk még vissza.
1: Jó, egyébként szerintem ugyanúgy működik, hogy hasonlóképpen működik, mint a színházban a forgószínpad, de mindjárt letesztelem.
0: Kata, hát akkor a plusz információkkal várlak majd vissza, addig egy norvég csapat a 80-as évekből elképesztő lendülettel. Ők az AHA és a Take On Me.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Milliós bútorokkal rendezték be a minisztériumot. Napokon belül érkezik a dízel támogatás első részlete. Visszaveszik a telket a Szent Angyaloktól. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Köszöntöm Önöket! Közérdekű adatigénylés alapján derültek ki részletek a Belügyminisztérium Szentháromság téri palotájának berendezéséről. A 444 arról írt, hogy a korábban a pénzügyminisztériumnak szánt épület felújítása nettó 70 milliárd forintba került, a beszerzési listán pedig több milliós bútorok is szerepeltek. A bútorlistán szerepel többek között egy miniszteri tárgyalóasztal 15,7 millió forintért és egy miniszteri dolgozóasztal 8,2 millió forintért. A miniszteri használatra szánt ételek között volt 19 darab fogas is, darabonként 475 ezer forintos áron. A 444 megkeresésére a Belügyminisztérium azt közölte, hogy bútorzattal berendezve vették használatba az ingatlant. Varga Mihály alap megkeresésére a Facebook oldalán azt írta, a felújítás az országgyűlés által jóváhagyott költségvetésből történt, a kivitelezést a PM Térhat Nonprofit Kft. Végezte. A dízeltámogatás első részletét szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár automatikusan. A Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján azt nem kell külön igényelni, tudatta a NAV az MT-vel. A dízeltámogatás a legfeljebb 150 lóerős kizárólag dízel üzemű autó üzemben tartójának jár. A jogosult magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is csak egy autó után kaphatnak támogatást. A támogatás összege személyenként összesen 20 ezer forint. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja. Szerződésszegés miatt visszaveszik a Budapest Gazdagrét Szent Angyalok plébániának több mint 30 éve ingyenesen használatba adott több mint 2,5 hektáros területet, döntött a fővárosi közgyűlés pénteken. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 21 igennel 10 tartózkodás mellett fogadta el a testület. A plébánia közösségi létesítmények építését vállalta a telken, de ennek az eltelt mintegy 33 évben nem tett eleget, jelenleg is csak konténerek vannak az ingatlanon, amelyek elhelyezéséhez nem kérték a főváros előzetes tulajdonosi hozzájárulását, olvasható az elfogadott előterjesztésben. Megválasztották a képviselők az új fővárosi közfejlesztések tanácsának a fővárosi önkormányzat által delegált 3 tagját. Baranyi Krisztinát, a 9. kerület polgármesterét, Bovier Györgyöt, a Tisza, valamint Gál Józsefet, a Podmanicki mozgalom frakció vezetőjét. A testület nem támogatta a másik két jelölt, a DK-s Szaniszló Sándor és Szepesfalvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője taggá választását. A magyar labdarúgó válogatott 1-0-ra kikapott pénteken a Puskás Arénában a vendég ukránoktól a Nemzetek Ligája B divíziójának első fordulójában. Gól nélküli állásnál Lukács Dániel a keresztlécet találta el, később Bolla Bendegúz néhány méterről a kapu fölé lőtt. A szünet előtt Danilo Szikán fejjel betalált, ez a gól pedig végül 3 pontot ért az ukránoknak. A nemzeti együttes a második fordulóban az északírekkel játszik hétfőn 20 óra 45-től Belfastban. Vasárnap is folytatódik az igazi vénasszonyok nyara, napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggel 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben azonban késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható. A hőmérséklet teljesen hasonlóan alakul a hétvégéhez képest, 22-26 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
2: Hozom a közlekedési híreket is itt a Sláger FM-en. Lezárták az első kerületi főutcát a Battyányi tér után rendezvény miatt ma este 8 óráig. Akadozik a haladás a Hungária körút Kerepesi út csomópont környékén, az Andrássy úton az Operátor befelé, a Károly körúton az Asztória előtt és a Rákóczi úton mindkét irányban. Erős forgalomra számíthatnak a Dózsa-György úton a Hősök tere közelében, sokan vannak a Kós-Károly sétányon mindkét irányban, illetve a Szél-Kálmán tér környékén, na meg a budai alsórakparton is akadozik a forgalom szakaszonként. számíthatnak arra, hogy az M0-ás déli szektorában Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon javítják a burkolatot, ott csak a külső és a leálló sáv járható, a forgalom időszakos meglassulására számíthatnak. Volt egy balesetünk is sajnos az M1-es Budapest felé vezető oldalán Bicske és Herceghalom között, itt két személyautó ütközött össze. Igazából ez a Budapest és a Hegyeshalom felé haladókat is érinti, ugyanis a 29-es kilométernél az átterelt sáv forgalma a határ felé vezető oldal belső sávján halad, emiatt mindkét irányban torlódik a kocsisor. Vigyázzanak magukra, jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: És folytatódik kalandozásunk a Magyar Vasút Történeti Parkban, ma rendezik a Lokopiknik és Kerti Vasutak találkozóját, és persze ott a Slágerpiknik, a kollégáink, Kiskata és hatalmas hangulat, úgyhogy hamarosan tudósítunk, ezek előtt pedig Revillini énekel, tőle pörög a Láfinál!
0: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Manic Monday, egy kis emlék a 80-as évek közepéről. Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, így egy kis slágerpiknikkel a Magyar Vasút Történeti Parkban, ahol jelen van Kiskata. Szia Kata, mi minden történt, amióta nem beszéltünk?
1: Sőt, nem csak én vagyok jelen, hanem gyakorlatilag a Sláger FM szinte teljes stábja, csak te hiányzol, aki bent vagy a stúdióban.
0: Oda aranyos
1: de
0: vagy.
1: Lélekben meg hangban te is itt vagy azért velünk. Igen, itt vagyunk a Magyar Vasút Történeti Parkban, hiszen tart a slágerpiknik, a lokopiknik keretén belül, amely egyben a kerti vasutak találkozója is, és hát ez egy egészen speciális születésnap a kerti vasutaknak, amik egy nagyon cuki járművek, és a Vasúttörténeti Park kerti vasútjának most van a 20 éves jubileuma. És wow. Ezért eljött 13 kis kerti vasút, hogy felköszöntse őt, úgyhogy ők itt most kerti buliznak. Kerti vasúti buliznak. Nagyon cukor. Annyira aranyosak ezek. Valószínűtlenül aranyosak ezek a kis kerti vasutak, és hát most ki lehet őket próbálni, lehet velük utazni, zakatolni. Tényleg olyan, mint amikor az ember ráül a porszívóra, rakéta porszívóra, és menőnek képzeli magát, csak ez tényleg megy. De nagyon-nagyon hangulatos.
0: Mit kérdezni akartam, én nem vagyok teljesen képben ezekkel a kerti vasutakkal. Milyen üzemanyag hajtja őket, ezt tudod esetleg?
1: Nem.
0: A jó reménység.
1: Nem tudom.
0: A jó reménység.
1: Ezek szerint. Belekérdeztél, Balázs, fogalmam sincs.
0: Figyelj, én nagyon kíváncsi vagyok erre egyébként, hogy ők elektromosak, dízelüzeműek, esetleg van benne egy kis manó, aki valamit teker közben, hogy mi lehet itt a megoldás.
1: Én a manóra szavazok, biztos, hogy a manó.
0: Egyértem, hogy az a legreálisabb. Egyértem. Kata, hát akkor várlak még vissza információkkal, hogyha kideríted nekem, hogy mégis milyen üzemanyag hajtja ezeket a kis járgányokat, akkor azt megköszönöm.
1: Azt is kiderítettem, mert a fordítót is kiderítettem.

0: Úgyhogy mindjárt mikrofonvégre kapok egy szakavatott szakembert, igen.
1: Ú, de jó igen. Vagy. Hát akkor várlak vissza, addig egy igazi Italiano Macho énekel neked. Damiano David és a The First Time.
2: A legnagyobb slágerek között a legújabb.

0: A csodás Donna Louise, I Love You Always Forever. Ez pedig itt a Sláger FM 3 perccel elmúlt már délután 3:30. Természetesen jó zenékkel szórakoztatunk ma délután is, és persze nem csak jó zenékkel, hanem izgalmas információkkal. Zakatol a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozója a Magyar Vasút Történeti Parkban. Ott a Sláger Piknik is, szinte az összes kollégánkkal és Kiskatával, akinek, ha jól tudom, van is egy izgalmas vendége. Szia Kata, mi újság, hogy érzitek magatokat?
1: Szia Balázs, üdvözlet a kedves hallgatóknak, és ismét találtam egy embert, akinek a hangja mindenkinek ismerős. Itt van mellettem Kavalec Imre, szia!
2: Szia, üdvözlöm a Sláger FM hallgatóit, köszöntök mindenkit, most ne Máv Inform híreket várjanak tőlem, hiszen most már nem dolgozom ott, itt a Magyar Vasút Történet Parkban, de hogy stílusos legyek, egész nap menetrendszerű, interaktív programokkal állunk a vendégek rendelkezésére, zavartalan, itt is a Kisvasút, a Kerti Vasút közlekedése, és az M40 pupos mozdonyőké is, hiszen most a kettő a főszerep, a Kerti Vasút is ünnepel évfordulót, és a pupos M40-esek is 60 évesek immár.
1: Te pedig a fordító korongot mutatod meg az érdeklődőknek. Engem mindig izgatott ez a fordító korong, hogy ez hasonlít a fölmerült a korábbi beszélgetésünkben Malázsral, hogy hasonlít a színházakban a forgószínpadhoz, a mechanikája?
2: Szerintem hasonlít, bár én ott még nem voltam a színházaknál. A színpadon voltam vasút napon, konferáltam a Víg Színházból vagy a Tália Színházból, de nem mentem a forgószínpad alá, pedig most, ahogy mondod, érdekelne. De szerintem hasonló. Ugye ez a mozdonyfordító korong, ez azért van, hogy a mozdonyokat a fűtőházból vagy vontatási telep megfelelő vágányáról ki tudják hozni és át tudják állítani egy másik kihaladó vágányra, vagy a gőzmozdonyok esetében még fontos volt, hogy megfordították, hogy a vonat elején legyen a kémény, hiszen ha a vonat elején a szerkocsi vagy a mozdony a szerkocsival közlekedik a vonat elején, akkor a szél, a meneszél, a port, a szénport a mozdony vezető szemébe vinné, tehát ez így nem jó. Így ez a fordító korong, ez erre nagyszerű, amin mi az A-fordító korongon a vendégeket forgatjuk, azt már inkább csak erre használjuk, a B-fordító korong az még most is ugye ott a Körfűtőháznál van, most is a járművek megfordítására, ki- és behozatalára van.
0: Folytatjuk nem sokára a beszélgetést innen, Kavalec Imre Kiskata vendége, de mi még hagyjuk most egy kicsit énekelni Lady Gagát is, tőle jön a The Dead Dance, előtte pedig azt is megnézzük, hogy milyen időjárás vár azokra, akik most indulnának el. Egészen kellemes időjárás várható a fővárosban, a mai napi csúcsértékek 22 fok környékén alakulnak, az elmúlt időszak lehűlései pedig közepes szintre mérsékelték városunkban a parlagfű pollen koncentrációját, a pollen terhelés csökken, így a tünetek is szépen fokozatosan elkezdenek mérséklődni. A lágyszárú allergének közül a pázsitfűfélék, a csalánfélék, valamint az ürömvirágporának mennyisége alacsony, de persze helyenként elérheti akár a környéken is a közepes szintet. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az útifű, a kenderfélék, a libatopfélék, valamint a rézgyom és a szerbtövis pollen szemei is. Jó utat kívánok! Hozom a közlekedési információkat. Útközben is a Sláger FM szól az autóban. Lezárták az első kerületben a főutcát a Batthyány tér után rendezvény miatt, ez ma este 8 óráig így marad. Egyébként a 19-es villamospótló autóbusz a Batthyány tér és a Döbrentei tér között nem közlekedik. Akadozik a haladás a Hungária körút Kerepesi út csomópont környékén, az Andrássy úton az Operától befelé, a Károly körúton az Asztória előtt, illetve a Rákóczi úton mindkét irányban. Jelentős a forgalom a Dózsa-György úton a Hősök tere között. Elében. Sokan vannak a Kóskároly sétányon mindkét irányban, a Szél Kálmán tér környékén, illetve a Budai alsórakparton is szakaszonként erősebb a forgalom. Az M0-es déli szektorában Dunaharasztinál az M1-es autópálya felé vezető oldalon jelenleg a burkolatot javítják. A 23-as és a 21-es kilométerek között csak a külső és a leálló sáv járható, emiatt természetesen torlódik a forgalom. Az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében jelenleg felújítják az útburkolatot, a Vásárosnamény felé vezető oldalon ott a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik az autókat.
3: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át egészen napjainkig. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Honeybeast és a legnagyobb hős, köszönöm szépen, hogy egész hétvégén a Sláger FM szól, mi játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan 10 perccel délután 4 óra előtt is. Zakatol a Lokopiknik és Kerti Vasutak találkozója a Magyar Vasút Történeti Parkban, Kiskatával pedig a továbbiakban is ott van Kavalec Imre, aki nagyon-nagyon el tudja nekünk árulni az igazi kulisszatitkokat, ugye eddig arról beszélgettünk korábban, hogy mik is pontosan ezek a fordítókorongok. Elhangzott, hogy ezeknek az elsődleges funkciójuk az, hogy például egy-egy vágányok között lehessen könnyedén mozgatni a mozdonyokat, de Katának vannak még kérdései, ha jól tudom. Kata, tiétek a szó.
1: Ilyen fordítókorongok vannak a nagyobb vasútállomásokon szinte mindenhol?
2: Vannak bizony még Miskolcon, Dombóváron, nem sorolom föl a nagyobb vasúti csomópontokon, sőt képzeljétek el, a déli pályaudvarnál is volt, ott, ahol tulajdonképpen a kerengő rész van, ott nagyon-nagyon régen ugye az a déli vasútnak a fordítókorongja volt, igen, mert Nagykanizsáról megérkeztek a vonatok a délibe, ráment a vonat elejéről ez a mozdony, a 424-es, és ott meg kellett fordítani. Egyébként életemben nem gondoltam volna, mert én forgalmi ember voltam, még mielőtt kommunikációs meg szakember lettem, meg MÁV szóvivő, életemben nem gondoltam, hogy nyugdíj után én fordító korongot fogok kezelni, és bizony itt kioktattak minket, és nagyon komolyan veszem ezt is.
1: És ezt bárki meg tudja tanulni? Akkor ezek szerint bár nehéz, vagy egyszerű a kezelése?
2: Egyszerű, de nagy figyelmet igényel. Itt a Vasútörténeti Parkban nyugdíjas kollégák vagyunk, dolgozunk, többnyire mozdonyvezetők, de akár a kézihajtány, akár a fordítókorong, akár főleg a kerti vasút is kezelése nagy figyelmet igényel. Egyrészt kis műszaki ismeretet, másrészt nekünk a vendégekre vigyázni kell. Tehát itt is, ahogy a nagy vasúton, a kerti vasúton, de itt a Füsti Vasútörténeti Parkban is az első a biztonság. Lehet sajátítani ezeknek az eszközöknek a kezelését, de azért oda kell figyelni. És én egyébként nagy örömmel dolgozom itt, immár ettől a szezontól, márciustól kezdve, mert mindezeket megtanultam, még a kerti vasutat nem, remélem, hogy jövő szezonra az is sikerül majd.
0: A helyszínen Kiskata vendége Kavalec Imre, vele pedig folytatjuk majd a beszélgetést 4 óra után is, hiszen ugye Katával beszélgettünk már arról, hogy hogyan is működhetnek pontosan ezek a kerti kisvasutak. Én arra kérem Katát, hogy majd Imrének ezeket a kérdéseket is tegye fel. Addig 4 órakor mondjuk a híreket is, előtte pedig Kállai Szandes András énekel. Tőle forog a Csak veled.

0: Műsorajánló. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
1: Én láttam.
2: Ne, kérlek.
1: És zseniális.
2: Anna, az a fotó.
0: Ugyanaz a család.
3: Ugyanazok a történetek.
0: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
3: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
0: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
3: Két hetente, kedden este 9-től.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
4: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
8: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somno Center alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
3: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük. A reklám után.

0: Hétfőtől 4 napig tüntetnek a független benzinkutasok Budapesten. Megvannak a polgármester jelöltek Bakonynánán és Szápáron. 5 összecsukható fotelágyat kapott a Veszprémi Kórház Csecsemő és Gyermekgyógyászati Centruma. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28-a és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztériumi vezetőt, valamint közlekedőt, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. Időközi önkormányzati választást tartanak október 18-án Bakonynánán és Szápáron, miután a képviselőtestületek feloszlottak. A szeptember 25-i állás szerint Bakonynánán 5-en, Szápáron pedig 2-en indulnának a polgármesteri posztért, valamennyien függetlenként. Az egyéni listás képviselőjelöltek száma a két településen összesen 21, Bakonynánán 778, Szápáron 402 választópolgári jogosult szavazni, mindkét településen egy-egy szavazókörben. Az időközi választások költsége településenként várhatóan mintegy 3,5 millió forint lesz. Az Zirci járásban idén Zircen is időközi választást tartanak, ott december 6-án vasárnap szavazhatnak majd a helyiek. Dudaron pedig szintén felmerült az időközi választás szükségszerűsége, de ott másokból lehet szükség új szavazásra. 5 új összecsukható fotelágyat kapott a Veszprémi Kórház Csecsemő és Gyermekgyógyászati Centruma. Az ágyakat a Szavencia ZRT ajánlotta fel a Roland McDonald Gyermeksegély Alapítvány közreműködésével. A bútorok a beteg gyerekök mellett éjszakázó szülők pihenését teszik kényelmesebbé, napközben pedig ülőhelyként is használhatók. A mosható és fertőtleníthető matraccal, valamint tárolórekesszel ellátott ágyak megfelelnek a kórházi használat követelményeinek. A centrum főorvosa szerint sok szülő nem csupán látogatja gyermekét, hanem vele is tölti az éjszakát. A támogatók a kórházban személyesen adták át az új ágyakat, hangsúlyozva a családközpontú betegellátás fontosságát. Veszprém Image filmje a legjobbak között. A 27. Internet Hungary konferencia pályázatának legjobbjai közé bekerült a Veszprém Tourinform Image filmje, az 1000 év új ritmus című alkotás, amelynek sorsa a közönség szavazáson dől el. A film Veszprém turisztikai értékeit és sajátos városi hangulatát mutatja be. Az alkotás az élmény, kultúra és fesztivál kategóriában szerepel a közönség szavazáson, ahol a nézők kiválaszthatják, mely turisztikai kisfilmet tartják figyelemre méltónak. A szavazáson részt venni a pályázat szavazási oldalán lehet. Világbajnoki címet szerzett Gyurkovics Ferenc, a vedett súlyemelője az Athénban rendezett Masters világbajnokságon. Az M45-ös korosztályban 298 kg-os összetett eredménnyel végzett az élen. Szakításban mindhárom kísérlete sikeres volt, 128, 133, majd 138 kg-ot teljesített, ezzel vezette a versenyt. Lökésben 150 és 160 kg-ot emelt, ellenfele pedig nem bírta 169 kg-mal, így Gyurkovicsnak már nem kellett végrehajtani a utolsó kísérletét. A vedas sportolója az idén már az Európa-bajnokságon is aranyérmet szerzett, és a Grandmaster címet is elnyerte. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Mondom a közlekedési információkat a környékről, jó utat kívánok, ez a Sláger FM. Lezárták az első kerületben a főutcát a Batthyány tér és a Halász utca között, ott egy rendezvényt tartanak ma este 8 óráig, úgyhogy ne nagyon tervezzenek arra felé menni ma délután. Továbbá erősebb a forgalom, ezért akadozik az előrejutás a Hungária körút Kerepesi út csomópont környékén. Sokan vannak az Andrássy úton az Operától befelé, a Károly körúton az Asztória előtt, na meg a Rákóczi úton is mindkét irányban. Telítettebbek még a forgalmi sávok a Dózsa-György úton a Hősök tere közelében, a Kós-Károly sétányon mindkét irányban, a Szélkálmán tér környékén, illetve a budai alsó rakparton is szakaszonként. Ne feledjék el, hogy az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében jelenleg felújítják az útburkolatot, a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek, Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Csomóponti ágzárás nincs, viszont aki Miskolc felől érkezik és a 60 nyugat csomópontban akar letérni, annak fontos, hogy maradjon a saját oldalán, mert csak onnan van lehetősége a lehajtásra. Jó utat kívánok!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 4 óra után is kapcsolok majd a Magyar Vasút Történeti Parkba. A Kavadec Imre Kiskata vendége, és többek között a kerti kisvasutak üzemanyag ellátásáról, hajtásáról is beszélgetünk majd. Előtte pedig természetesen itt vannak a legnagyobb slágerek változatosan. Olivia Dean, When I Need.
3: A legnagyobb slágerek.

0: Harry Styles és az új zenéje az American Girls. Ez itt a Sláger FM 4-5 is elmúlt már. Javában zakatol a kerti vasutak találkozója is a Lokopiknik a Magyar Vasúttörténeti Parkban. A Sláger FM egész nap kint a Slágerpiknikkel. Várjuk oda a standunkhoz önöket, és természetesen izgalmas beszélgetésekkel készülünk egész nap. Például Kiskata vendége még a folytatásban is, Kavalec Imre, akivel beszélgettünk már ugye a fordítókorongokról, azoknak működésükről, céljáról, és ugye ott van a kérdés, amit én feltettem Katának, hogy vajon mivel üzemel az a kis vasút? Hát ugye azt megfejtettük, hogy azért valószínű nem az lehet a megoldás, hogy egy kis manó tekeri, úgyhogy kíváncsi vagyok, Imre erre mit fog mondani.
1: De azért a kerti vasutakról nyilván többet tudsz, mint mi, és itt fölmerült néhány perccel ezelőtt az is kérdésként, hogy a kerti vasutakat mi hajtja, hogy ezek gőz, kismanó, vagy dízel, vagy milyen üzeműek?
2: Kismanó az nem, egyszer a gyerekek még szoktam mondani ott, hogy éjjel a vasúttörténeti parkban előjönnek a parki éjjeli manók. Na de hát ugye ez gyerekeknek való. Nem, hanem egyrészt ugye gőz, tehát a gőzmozdonyoknál szabályosan ugyanúgy működik, mint egy nagy gőzmozdony. Tehát lehet látni, hogy a 3-4 gőzmozdony most is van, talán 3, gőzt fejlesztenek, tehát ugyanúgy a kazánba lapátolják a szenet, egy kis szert tartályból, és a víz, van egy kis vízdarú, vízzel feltöltik, és így születik a gőz. Hát itt nem kell 6 órát várni rá, mert a régen a 424-est bizony 6 órán így kellett felfűteni, és csak utána tudott menni. Hát a többiek akkumulátorosak. Még az M61-esnél van egy ilyen villamos áttétel, ott azért az bonyolultabb szerkezet, van itt egy szép nohab a kerti vasúton, a legszebb kis nohab egyike. Nagyon szeretik egyébként a vendégek. Most számos jármű volt ebből az alkalomból, és ezt mondjuk, hogy ilyenkor ezek a kis vonatok látó távolságban

0: közlekednek, tehát egymáshoz képest mindig mennek egymás után. A nagyvasúton is volt ilyen közlekedés nagyon régen, de ott már nincs. Tehát a nagyvasúton már nincs ilyen, hogy látótávolságban mennek. Nem, hát ott már korszerű biztosító berendezések, vonatbefolyásoló rendszerek szerint közlekednek a vonatok meghatározott sorrendben.
1: Drága Imre, nagyon szépen köszönjük, és további menetrend szerint jó forgolódást kívánok neked és az utasaidnak.
0: Köszönöm szépen a Sláger FM valamennyi hallgatójának. Továbbra is szép napot és szép hétvégét kívánok, akár itt a Vasúttörténeti Parkban, vagy otthon, vagy bárhol. Viszlát!
1: A szó ismét a stúdiói, Balázs.
2: Kata, nagyon szépen köszönöm, téged természetesen várunk még vissza. Addig pedig jó pörgős, igazi nagy slágerekkel mulatjuk tovább a szombat délutánunkat, hiszen a pop koronázatlan királya Michael Jackson már felkészült. Ez a Bad!

0: csinálta az ízig-vérig nyárias hangulatot, ez volt a La Libertad, itt a Sláger FM-en, nyúcskán fél öt után járunk már. Kata, mi a helyzet a Magyar Vasút Történeti Parkban? Ma zajlik ugye a lokopiknik és a kerti vasutak találkozója, Kata pedig ott van személyesen, szia!
1: Hát a La Libertad, a szabadság maga az, amit itt átélünk, fantasztikus a hangulat, és még mindig tartanak a programok, úgyhogy még mindig nem késő elindulni otthonról, hogy csatlakozzanak a Sláger piknikhez és a Sláger FM csapatához, és megnézzék a kert csodáit, mert tényleg fantasztikus dolgokat láthat itt az ember. Az előbb elmentem és megnéztem Idát. Tudod, ki Ida?
0: Nem, ki Ida?
1: Ida az a ló, aki vontatja a lóvasutat.
0: Ne már! Tényleg?
1: De. És lehet lóvasút, azért ki lehet próbálni, igen. Ida végigvontatja a szerelvényt a kijelölt pályán, és nagyon cuk, és annyira aranyos, hogy a kisrác így nézte, és aztán elfordult, és mondta, hogy ez lassú.
0: Hát biztos, ez mindössze egy lóerő, nem?
1: Igen, és mondta neki az apukája, hogy igen, hát ezt ló húzza, persze, hogy lassú.
0: Azért Idának se lennék ma a helyében.
1: Hát nem.
0: Tehát jók a programok, de azért a vasutat elhúzni, ahhoz bizony kell egy kis izomerő.
1: Igen, négy lábon itt lehet, hogy nem szerencsés, két lábon viszont rengeteg élmény vár bennünket. Egyébként én megnézném, hogy hányan bírnánk Ida helyett elhúzni azt a kocsit.
0: Méghozzá foggal. De tudod, vannak ilyen versenyek, ilyen kitesnevelt emberek foggal húznak a rib kamionokat, szóval elméletileg nem lehetetlen.
1: Igen, megoldható.
0: Jó van, Kata, hát várunk még vissza, bízom benne, hogy sok érdekességgel készülsz.
1: Igyekszem.
0: Oké, akkor várunk, addig Adele-nek el, hamarosan pörög az Oh My God. Eléggé didergős éjszakánk is hajnalunk lesz, hogyha a szabadtéri programot terveznének az éjszakai órákra, akkor kabátot érdemes vinni, hiszen már a késő esti órákban 11-12 fokig csökken a hőmérséklet Budapesten, a hajnal pedig 8 fokkal indul majd. Az már más kérdés, hogy holnap teljesen jó idő lesz a szabadtéri programokra, túlnyomóan napos időre lehet számítani, időnként befelhősödhet az ég, de ezekből nem várható csapadék, úgyhogy egy túra itt valahol a budai hegyekben az mindenféleképpen jó választás lehet. 22-23 fok holnap a legmelegebb órákban. Hétfőn pedig szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadékot sem ígérnek a meteorológusok. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok! Lezárták az első kerületben a főutcát a Batthyány tér és a Halász utca között, ott rendezvényt tartanak ma este 8 óráig. Akadozik a haladás a Hungária körút Kerepesi út csomópont környékén, az Andrássy úton befelé az Operától, a Károly körúton az Asztória előtt, valamint a Rákóczi úton mindkét irányban. Erős forgalommal találkozhatnak még a Dózsa-György úton a Hősök tere közelében, a Kós-Károly sétányon mindkét irányban, valamint a Szél-Kálmán tér környékén, illetve a budai alsórakparton is szakaszon. Korábban ugye volt egy korlátozás az M0-ás autóút déli szakaszán, ott szerencsére ez már megszűnt, és a torlódás is megszűnt, úgyhogy bátran útnak lehet indulni akár abba az irányba is. Amiről viszont fontos tudni, hogy az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében jelenleg is újítják az útburkolatot, így az 53-as és az 57-es kilométerek között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Vigyázzunk egymásra! Balesetmentes közlekedést kívánok!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger!

0: miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Egy igazi belevaló csaj, igazi belevaló zenéje. Taylor Swift és az Opelite nem véletlen volt ott sokáig a sikerlisták élén. Ez pedig a Sláger FM, ahol szintén igazi number one emberek vannak a mikrofon mögött, hiszen kint a külső stúdiónkban, a Magyar Vasút Történeti Parkban itt van Kiskata és Somogyi Zoli. Sziasztok! Hello!
1: Szia Balázs, így van, number one ember előttem, Somogyi Zoltán, szia!
2: Hello! Mi? Hello! Szia!
1: Nagyon meglepődött ezen a number, tehát mégiscsak te vagy a legjobb műsorvezető, ugye a tavalyi év végi szavazásból kiderült, ja. Hogy te vagy a number one, nem?
2: Most zavarba hoztál, én ezt, bocsánat, nem azért, mert hogy ne számítod, vagy ne esett volna, de ezt már régeség elfelejtettem, mert nem ezért csinálom, hogy nem ez mozgat, de kedves, hogy ezt így szobózod, de ha még nem látod, hogy vörösödik a fülem, akkor most láthatod én.
1: De csak arra jutott eszem, hogy Balázs azt mondta, hogy number one emberek vannak, hát és tényleg egy number one ember van itt, úgyhogy, de nem erről akartam veled beszélni, hanem arról, hogy te vagy a házigazdája a Lokopiknek és Kerti Vasutak találkozójának itt a Magyar Vasút Történeti Parkban. Mióta tart nálad ez a szerelem a vasutak iránt, a vonatok iránt?
2: Ja, hát az szerintem, mint minden gyakorló kisfiú életében úgy kezdődött nagyjából, mert 5-6 éves forma lehettem, amikor ültünk az autóban, mentünk valahová, és akkor én mindig így ültem, hogy léci, csukodjon a sorompó, jöjjön a vonat, mert az olyan, nem tudom, az valamiért olyan jó látvány, tehát hogy így indult, meg azt hiszem, hogy bátyámnak volt egy ilyen félkész terepasztala, amit aztán együtt így építettünk, és azzal is játszottunk, a legózás, meg a matchbox mellett, tehát ez is megvolt, és nagyjából ennyi volt, és aztán ez valószínűleg az utazás iránti szeretetem és szenvedélyem miatt maradt rajtam, tehát hogy rögtön hozzá is teszem, hogy egyébként a repülést ezt pont ugyanennyire szeretem és vonzónak találom, tehát hogy nincs nálam úgy különösebben a vasút becsípődve. Az élet az úgy hozta, hogy nagyon sokszor foglalkozom a vasútnak a dolgaival, és egyébként igen, tehát hogy a szívemhez közel áll.
1: Szívesen vezetnél mozdonyt?
2: Igen, de már volt is ilyen.
1: Tényleg?
2: Ezt nem szabad. Igen, nyilván ellenőrzött körülmények között itt a parkban már megadatott a lehetőség, hogy például a gőzmozdony vezetésbe belekóstolhattam. Igen, jó élmény.
1: A Magyar Vasút Történeti Park engem egy hatalmas terepasztalra emlékeztet, egy óriási terepasztalra. Ezen a terepasztalon neked van kedvenc szegleted?
2: Én nagyon szeretem tényleg a Kerti Vasutat, azt szerintem, ahogy figyelem egyébként, hogy kortól függetlenül mindenki, és amikor a saját igazgatónkat ráültettem először, nem tudom hány héttel ezelőtt, amikor itt jártunk, akkor úgy lényegült át gyerekké, hogy ezt élmény volt látni. És hát az, hogy most van ugye egy külön Sláger FM-es szerelvény, egy komplett vonatunk van Sláger FM-ként, tehát nyilván megdobbantja a szívem, tehát ez a két szerelmem így összetalálkozik.
1: Zoli, nagyon szépen köszönöm, további jó munkát neked.
2: Köszönöm szépen, én itt leszek egyébként holnap is egész nap.
1: Mert hogy a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozója még holnap is tart. Mi azonban csak ma vagyunk itt, úgyhogy ha velünk szeretnének találkozni, hogy gyorsan, hatig még nyitva van.
0: Így igaz, Kata, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és persze jó nagy lendülettel rabogunk tovább, hiszen Flortomi és Diaz formációja a Well Hello Dübörög. Itt a

0: műsorajánló. Testvérek. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
1: Én láttam.
2: Ne, kérlek.
1: És zseniális.
2: Anna, az a fotó.
0: Ugyanaz a család.
3: Ugyanazok a történetek.
0: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
3: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
0: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
3: Két hetente, kedden este 9-től.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
4: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelve.
4: Velem, Mautner Zsófival.
3: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
5: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
8: OLED Dreamsok, a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért. Olyan, mint egy okos óra, csak a baba lábán. Applikációs adatkövetés. Most 10% akcióban az oledcare.hu-n és a partnereknél.
9: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
10: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
11: Mi egyikében volt egy ilyen, hogy bicikliztünk, és egy csomó csiga volt az úton. És mi folyton azt csináltuk, hogy ahol volt egy csiga, ott megálltunk, és gyorsan áttettük a másik oldalra, utána mentünk tovább.
12: De tudtad, hogy melyik irányba akar menni?
11: Volt ilyen, akit oda tettem, ahová akart menni, de volt ilyen, akit megfordítottam, és a másik irányba tettem, mert nem akartam, hogy utána a kocsi meg megint.
2: Lehet azóta is ott áll szegény, és gondolkodik, jaj, de cuki volt az a kislány, de engem visszafordított, és még mindig itt vagyok, és nem tudok átmenni a túloldalra.
10: Végre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Nagy az érdeklődés a tankerületek élére. Hétfőtől a Kossuth téren tartanak fórumot a kis benzinkutasok. Rendeletben szabályozná a rövid távú lakáskiadást a 13. kerületi önkormányzat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nagy az érdeklődés a tankerületi vezetői székekért, minden központban legalább 3 pályázó méretteti meg magát, tudta meg az Index Horváth Pétertől, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökétől. A beérkezett műveket az iskolák és az önkormányzatok véleményezhetik, amelyeket a döntéshozók számításba vesznek majd az elbíráláskor, igaz nem kötelező érvénnyel. A végleges eredmények október végére várhatók. Fontos változás, hogy a korábbi határozatlan idejű megbízások helyett a tankerületi vezetőket ezúttal 5 évre választanák meg. Mintegy 1000 kis és középvállalkozások által működtetett benzinkút kerülhet csőd közeli helyzetbe, a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja egy interjúban azt mondta, a KKV szektor hétfőtől 4 napos fórumot tart a Kossuth téren, hogy felhívja a figyelmet gazdasági problémáira. A szervezet nem tiltakozó akcióként, hanem párbeszédet kezdeményező demonstrációként hirdette meg az eseményt. A résztvevők az adminisztrációs és adóterhek csökkentését, jobb beruházási lehetőségeket és a foglalkoztatási költségek mérséklését sürgetik. Rendeletben szabályozná a rövid távú lakás kiadást a 13. kerületi önkormányzat. A tervezet szerint 2027-től csak akkor működhetne Airbnb vagy más turisztikai célú magánszálláshely egy épületben, ha ehhez a társasház vagy lakásszövetkezet közössége közgyűlési határozattal hozzájárul. A szabályozás előkészítésének egyik oka, hogy december 31-én lejár a budapesti Airbnb moratórium, így újra lehet majd új magánszálláshelyeket nyilvántartásba venni. Az önkormányzat a lakosság véleményét is várja a tervezett szabályokról. Október 1-től A és B menü közül választhatnak a 17. kerület felső tagozatos és középiskolás diákjai az iskolai menzákon, írja az ittlakunk.hu. A gyerekek és a szüleik az egy hónapra előre közzétett étlap alapján dönthetik el, melyik nap melyik ebédet kérik. Az önkormányzat szerint a cél, hogy a diákok szívesebben fogyasszák el az ételeket és kevesebb maradék keletkezzen. Az új rendszerhez nyáron felújították az iskolai tálalókonyhákat és kicserélték az elhasználódott tálalópultokat is. Újabb 2 hónappal, november 28-áig meghosszabbította a bíróság a Szőlő utcai javítóintézet volt főigazgatójának és társának letartóztatását. A végzés a védői fellebbezések miatt még nem végleges. A volt vezetőt és élettársát emberkereskedelemmel, kényszermunkával és más bűncselekményekkel gyanúsítják. A nyomozást tavaly ősszel a központi nyomozó főügyészség vette át, az ügyben pedig jelenleg 12 gyanúsított szerepel. A volt főigazgatón és társán kívül további 4 ember áll bűnügyi felügyelet alatt. A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
14: 5 óra múlt, továbbra is jó utat kívánunk, és mondjuk a friss közlekedési híreket itt a Sláger FM-en. Le van zárva az első kerületi főutca, Battyányi tér és a Halász utca között rendezvény miatt ma este 8-ig. Baleset történt korábban a 15. kerületben, a Szerencs utcában, a Pázmány Péter utcánál, valamint a 19. kerületben is sajnos a Nádasdi utcánál, a Kisfaludi utcánál, ha tehetik, érdemes elkerülni ezeket az útvonalakat. Akadozik a haladás, a legutóbbi hírek szerint a Hungária körút, Kerepesi út csomópont környékén, az Andrássy úton az operától befelé, a Károly körúton az Asztória előtt, illetve a Rákóczi úton mindkét irányban. Erős még a forgalom a Dózsa-György úton is a Hősök tere közelében, a Kós-Károly sétányon mindkét irányban, többen vannak a Szél Kálmán tér környékén és a Budai Alsórakparton is szakaszonként több az autós. Fontos tudni róla, még vételkörzetünkben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpálya ezeken a részeken le van zárva, még így a napközbeni órákban is torlódásra kell készülni. Jártam arra, saját szememmel láttam, úgyhogy készüljenek plusz menetidővel.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Továbbra is a Magyar Vasút Történeti Parkba kalauzolom, a Lokopiknik és a Kertővasutak találkozóján, ott a Slágerpiknik és Kiskata és rengeteg érdekesség, na meg persze ott is szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, Hurts Wonderful Life Purple Disco Machine verziójában.
0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Pointer Sisters és a Jump, ez itt a Sláger FM, 4:06 elmúlt már 4 perccel, kellemes délutánt kívánok hamarosan a Kátszáj Lány banda dalával, mindeközben továbbra is zakatol a Magyar Vasút Történeti Parkban a Loco Piknik és a Kerti Vasutak találkozója, ott a Sláger Piknik, a Sláger FM standjánál találkozhatnak kollégáimmal, Kiskata is ott van, akit nem is oly rég az ezüst nyíl ejtett fogjul. Ami ugye a Magyar Államvasutak egykori kormányzati motorvonata, és most ez nem csak kívülről nézhető meg, a belső tere vezetett kis csoportos tárlatvezetés keretében is megtekinthető, úgyhogy majd ha Kata visszaér, jó kifaggatjuk, hogy milyen volt. Addig pedig zenél a Kátszáj Lány banda. Itt az Animal.

Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: aki így kitépte az idő vasfogát, és elkezdte az egész szerkezetet visszafelé tekerni. Cher és a Strong Enough itt a Sláger FM-en. Egész hétvégén szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, akár a Magyar Vasút Történeti Parkban is. Kiskata megkerült, aki elveszett az ezüst nyíl fogságában. Szia!
1: De bizony, hogy elvesztem. Szia, üdvözlet mindenkinek. Ez valami fantasztikus.
0: Fönn
1: voltunk az ezüstnyílon. Hát, hogy eleve ott kezdődött a történet, hogy beszálltunk, és bezárták mögöttünk az ajtót. Ez a... Én nem összeges, ahova nem fogunk tudni elmenekülni. Ugye az ezüstnyíl a legendás kormányzati vonat, Kádár János megrendelésére készült, nagyon szeretett a vezető fülkében utazni, ott volt neki egy külön kis szék bekészítő, és gyakran megjelent, és gyönyörködött a tájban.
0: Ez szabályos volt így? Ez így...
1: Ne viccelj! Persze! Igen, az volt a szabály, amit ő kitalált. Nem volt kérdés. Egészen elképesztő ez az ezüst nyíl névre hallgató kormányzati vonat, és ezt most meg lehet nézni a Lokopiknik keretében. Föl lehet rá szállni, van idegenvezetés, jó, ki kell várni a sort, de érdemes, mert ilyet nem mindig lát az ember, sőt, ilyet szerintem soha nem jel lát az ember.
0: De mi van benne? Mi van benne? Mitől ilyen érdekes?
1: Eleve már maga a berendezése fantasztikus. Az, hogy olyanok a fülkék, hogy lehajthatóak az ágyak, tehát ott szépen el tud az ember pihenni, amikor egyik városból megy a másikba. Telefonkapcsolat van az egyes fülkék és a vezetői fülke között. Tehát, hogyha az ember azt gondolja, hogy hát nem Bécsbe akarok menni, hanem bárhova máshova, akkor beszól a kalauznak, vagy a mozdonyvezetőnek, hogy változott az úti terv, és akkor intézi, és már másik vágányra is megy át, és döbbenetes, az a korabeli, nem tudom, lehet azt mondani, luxus?
0: Nyugodtan, szerintem, de igazából én még most sem tudom ezt megtenni, hogy szólok a mozdonyvezetőnek, hogy nem Szegedre akarok menni, irány inkább Nyíregyháza.
1: Jó lenne, hogy ezzel lehetne tenni.
0: Ugye?
1: Nem, nyilván nem ez volt ennek a vonatnak a különlegessége, hanem az egész rendszere, hogyan ez a mozdony működött, vagy ez a vonat működött, és tényleg érdemes felszállni és megnézni. Nem, szavakkal nem lehet elmondani, hogy mi van odafönt. Tényleg lenyűgöző. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogyha kijön a Lokopiknikre, akkor holnap feltétlen nézze meg. Az ezüstnyilat engem lenyűgözött. Ja, és még egy jó tanács, aki szeretne felszállni az ezüstnyilra, az vigyen magával mindenképpen legyezőt, mert nagyon meleg van odafönt.
0: Mert hogy klíma még nem volt rajta.
1: Képzeld el, volt, de már nem
0: már! Annó! Oh,
1: bizony.
0: Azt a nem jóját.
1: Bizony.
0: Azt volt. A nem jóját. Mindig meg tudsz lepni, Kata.
1: Vannak még rajta működő rádiók, magnó, szalagos magnó. Csak hogyha az ember egy kicsit bulizni akar, akkor legyen mit hallgatni.
0: Zseniális. Sákirát is lehet. Például itt az idei foci VB himnusza, Die Die azonnal. Hűvösen indul a reggel majd Budapesten, hiszen akár 8 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Vasárnap viszont ezen túlmenőleg napos idő lesz, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható. Kellemes lesz a hőmérséklet is, 23 fok környéki csúcsértékeket mérhetünk. A légmozgás gyenge maradhat. Hétfőn pedig gyakorlatilag egész nap napsütéses idő, csapadék sem várható. Néhol azért megélénkülhet a szél, de ezek sem fognak nekünk jelentős mértékű problémát csinálni. Természetesen azért hétfő hajnalban is kell a kabát, hiszen aznap 10 fokig hűl a levegő, de napközben 24 fok is lehet. Jó utat kívánok, itt a Sláger FM, hozzuk a közlekedési információkat. Baleset miatt nem járható a belső sáv a Ferenc körúton az Üllői út előtt, legyenek figyelmesek ott. Balesetnél tart a műszaki mentés a 15. kerületben a Szerencs utcában a Pázmány Péter utcánál. Akadozik sajnos az előrehaladás a Hungária körút Kerepesi út csomópont környékén, az Andrássy úton az Operától befelé, a Károly körúton az Asztória előtt, illetve a Rákóczi úton mindkét irányban. Erős a forgalom a Dózsa-György úton a Hősök tere közelében, a Kós-Károly sétányon mindkét irányban, a Szélkálmán tér környékén, illetve a budai alsórakparton is szakaszonként. Lezárták az első kerületben a főutcát, a Batthyány tér és a Halász utca között egy rendezvény miatt, ez a tervek szerint ma este 8 óráig így is marad, úgyhogy legyenek ott körültekintőek. Le van zárva a pesti alsórakpart, az Erzsébet és a Margit hidak között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak, autóval másfelé kell tervezni. Lezárták vasárnap este 8-ig az M5-ös autópálya Szentlőrinci úti felhajtóját befelé burkolatjavítási munkát. Miatt. Az MVM Dom környékén pedig sokan lehetnek, hiszen ma este 11 óráig rendezvényt tartanak.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Rossi Bruno Mars és az Ápt itt a Sláger FM-en egész hétvégén szórakoztatunk, jó zenéket játszunk és informálunk, és hát ez a mai nap szerintem különösen szórakoztató volt. Itt van velem a vonal túlvégén Kis Kata, aki a Magyar Vasút Történeti Parkban van jelen pillanatban. Szia Kata!
1: Szia, és hát lassan záródik a Sláger Piknik, azonban a Loko Piknik és Kerti Vasutak találkozója még holnap is várja az érdeklődőket, hiszen ünnepi alkalom ez az összejövetel, ugye a Kerti Vasutak közül a Magyar Vasút Történeti Park kis vonata 20 éves lett, 20. jubilómát ünnepli, és hát ennek apropóján összegyűltek a Kerti Vasutak határon innen és túl, hogy együtt bulizzanak, és mi is velük bulizhassunk. Szóval nagyon jó itt kint a hangulat, egész nap nagyon jó idő volt, és biztos vagyok benne, hogy ez lesz holnap is. Nagyon szép napsütést, és még pár fokkal melegebb időt ígértek a meteorológusok vasárnapra, és hát minden látnivaló, minden élmény vár örökre vasárnap is. Mi sajnos nem, de az éterben holnap is itt leszünk önökkel.
0: Így igaz, hát Kata, én köszönöm szépen az egész napi munkádat, örülök, hogy jól gondolom, jól érezted magad, mert mindig olyan élménydúsan meséltél.
1: Nagyon, hát én leesett állal néztem, hogy mi folyik itt, és hogy micsoda óriási terepasztal ez az egész Magyar Vasút Történeti Park, és tényleg bemutatja a hazai vasút történelmét, történetét és minden élményét.
0: Akkor én kívánom, hogy legyen meg a jó pihenésed mára, és egyben búcsúzunk. Én átadom a stúdiót majd este 6 órától Kovács Áronnak és Kisónak. Karakas Balázs kicsekkol az Eddával és a háromszorral. Holnap délben találkozunk. Sziasztok! Szia Kata!
1: Szia! Viszhall!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

0: Hétfőre rendkívüli parlamenti ülést hívott össze Magyar Péter a mentelmi ügyekben. Építési stop jöhet Balatonakaratján. Veszprémben tartják szombaton a Beactive Night központi eseményét. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Hétfő délelőttre összehívták az országgyűlés rendkívüli ülését, amelyen a képviselők dönthetnek Magyar Péter miniszterelnök, valamint Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Erről Magyar Péter számolt be Facebook bejegyzésében. A mentelmi bizottság hétfő reggel 7:30 körül ésezik, ezt követően kerülhet a három ügy a parlament elé. A legfőbb ügyészség kedden mindhárom képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Magyar Péter esetében egy lopási ügyben folytatott nyomozás miatt, Hankó Balázs ügyében hűtlen kezelés, Seszták Miklós esetében pedig vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt. Forgalomkorlátozásokra és parkoló lezárásokra kell számítani Veszprém belvárosában a Szent Mihály napi búcsú miatt. Az Óváros tér melletti parkolót szeptember 25-én pénteken 17 órától, szeptember 27-én vasárnap este 8 óráig lezárják. Szombaton és vasárnap 9 és 18 óra között a szabadságtéri körforgalomtól az Óváros tér felé is forgalomkorlátozás várható. A búcsú programjai már szerdán elkezdődtek, a hétvégén pedig kézműves vásár, családi programok, vezetett séták és kulturális események várják a látogatókat. Szombaton a gyerekeket többek között kézműves foglalkozások, robogópálya és játékos programok várják. Vasárnap 10 órakor gyalogos zarándoklat indul az Óváros térről, majd 10 óra 30-kor ünnepi szentmisét tartanak a Szent Háromság téren. Balatonakaratján 4 ingatlanra is változtatási tilalmat rendelhet el a képviselőtestület. Az érintett területek között van a korábbi Piroska kemping, valamint egy korábban a Szilfa kempinghez tartozó ingatlan. A változtatási tilalom idején a törvényi kivételektől eltekintve nem lehet új épületet létesíteni, telket átalakítani, illetve a meglévő építményeket bővíteni vagy átalakítani. A Piroska kemping területén 2016-ban még fejlesztést terveztek, amely a beépíthetőség és az építménymagasság növelésével járt volna, de a környezetvédelmi hatóság az építési intenzitás csökkentését javasolta. A mostani tilalom pontos indoka és az előkészített új szabályozás egyelőre nem ismert. Az Európai Sporthét fénypontja idén is a Beactive Night, amelynek központi magyarországi helyszíne szombaton Veszprémben, a Pannon Egyetemen lesz. A programsorozat célja, hogy ingyenes vagy kedvezményes mozgásprogramokkal minél több embert ösztönözzenek aktív életmódra, mondta el a Sláger FM-nek Kis Nikolett, a Pannon Egyetem média osztályának vezetője.
1: Szeptember 26-án délután 5 órától este 11-ig Veszprémben egy ilyen nagy közösségi mozgásfesztivált rendezünk a Pannon Egyetem sportpályáitól, az Erzsébet ligeten át egészen az Acticity-ig megterik a terület mozgással, és nekünk az a legfőbb dolog, hogy mi nem nézőket várunk, hanem azokat, aki kipróbálja, tehát hogy itt mindent ki kell próbálni, és abszolút aktív résztvevőként benne lenni ezekben az eseményekben. Körülbelül 60 féle mozgásformát próbálhatnak ki majd a Beactive Night-ra érkezők, egészen a klasszikus sportágaktól, kezdve falmászáson, díváson, evezésen át az élő csocsóig, GPS nyomkeresésig ki lehet próbálni rengeteg sportágat, és mindenhez egyébként egy nagyon klassz pecsétgyűjtőjáték is csatlakozik. A színpadi programokat is ajánlom majd szeretettel, nagyon izgalmas beszélgetések lesznek, azt hiszem, hogy nagyon aktív és izgalmas estét kínálunk.
0: A szeptember 26-ai Beactive Night ahhoz is kapcsolódik, hogy Veszprém és a Bakony-Balaton térsége 2026-ban viseli az Európa Sport Régiója címet.
2: Most pedig jöjjön egy kis segítség az úton levőknek, nézzük, hol milyen korlátozások, lezárások vannak a főváros útjain. Lezárták az első kerületben a főutcát, a Battyány tér és a Halász utca között rendezvény miatt ma este 8 óráig. A 19-es villamos pótlóautóbusz a Battyány tér és a Döbrentei tér között nem közlekedik. Baleset történt a 15. kerületben a Szerencs utcában, a Pázmány Péter utcánál, valamint a 19. kerületben is a Nádasdi utcában, a Kisfaludi utcánál. Akadozik a haladás a Hungária körút Kerepesi út csomópont környékén, az Andrássy úton az Operától befelé, a Károly körúton az Asztórő előtt, valamint a Rákóczi úton mindkét irányban nehezen lehet haladni. Erős a forgalom a Dózsa-György úton, a Hősök tere közelében, a Kós-Károly sétányon mindkét irányban, a Szél-Kálmán tér környékén, illetve a budai alsó rakparton is szakaszonként. Megszűnt viszont a korlátozás és a torlódás az M0-ás autóút déli szakaszán az M1-es autópálya felé Dunaharasztinál. Tudjanak róla, hogy hétvégén nem jár a 17-es és a 41-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Katinyi Mártírok parkja között, a 19-es villamos pedig a Clark Ádám tér és a Bécsi út, Vörösvári út között karbantartás miatt. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
4: Na hello Los Angeles! Szevasztok! Mindenki nyugodjon meg! Lesz slágerlista, nemhogy lesz ez az! A hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Nagyon köszi, hogyha szavaztatok rám a Sztárban Sztárban, mert hogy a produkció az tényleg nem volt erős, viszont a támogatás igen. Maradjon is ez így, nagyon szépen köszönöm, nagyon kedvesek vagytok. 26-os év, 39. adása jön, és az utolsó szeptemberi adás is egyébként. Tehát, hogy megyünk bele az őszbe, víjogva, sírva, kergetőzve. Két lankadszárnyú héjamadár, nem biztos, hogy pontosan idézek, de nem baj. Itt van Orsi a múltból, majd ő idéz pontosan, a hét szárja pedig a napokban lesz 42. Indul az Opel Valli slágerlista, Kígyó és a War Republic Chasing Paradise-a a 40.

Tippel van Liszt slágerlista. Szombati visszaszámlálás. A legnagyobb slágerek 40-től 21-ig. 39. Ez a Sláger FM.

0: Ram Pam Pam visszatért a 38-ra, Kid Laroi és a Justin Bieber stéje pedig a 39-dik. Orsi, gyere és idézd meg valamit. Orsi egy ilyen, úgy tudom elképzelni, hogy így kavargat félszemmel, kibontott hajjal és bomlott elmével valami löttyöt, és így megidéz dalokat a múltból. Na, valami ilyesmi történik.
1: Visszapillantó.
2: 15 évet ugrunk vissza az időben. 2011-ben a magyar előadók közül a Vastag testvérek ott voltak a slágerlisták élén. Azóta is időről időre szóba kerül, hogy jó lenne tőlük egy újabb közös dal. Mondjuk ezzel a duettel elég magasra tették a lécet. Irány 2011, jön Vastag Csaba és Vastag Tamás a Sláger FM-en. Ez az Őrizd az álmod.

0: vastag Tomi, vastag Csabi, őrizd az álmot. A tesók énekeltek nekünk valamit, köszönjük szépen, azóta is őrizzük. Na várjatok, itt ellapoztam. Gyerekek, őriztem az álmot, csak aztán az álom, az a rémálom már változott. Szétesett a gépem! Mi van itt ma? Kérem!
1: Csak óvatosan, ha meg nem sértem.
0: Kérem!
2: Menni fog.
0: Na, pillanat türelmet kérek, mert itt ez egy ilyen nap lesz, úgy látszik. Na, aha, visszatértünk. Jó van, nyugalom.
3: Akkor kezdünk.
0: Szóval köszi, Orsi! Jöjjön némi info a 7 sztárjáról. A 2000-es évek egyik meghatározó énekesnője. 2002-ben jelent meg az első lemeze. Nem is emlékeztek már 2002-re, gyerekek. 24 éve volt. 24.
2: Már csak nem elfelejtettem.
0: Mit tettetek ti az elmúlt 24 évben?
4: Mit tudjam én?
0: Pontosan tudom, hogy semmit. Ő viszont azóta 6 stúdióalbumot, 6 világkörli turnét és számtalan sláger tudhat maga mögött. Na, melyikőtök csinált világkörli turnét? Nem hatott egyet 2002 óta.
5: Gondolatba.
0: Ugye? Középső neme. Középső neme. Lehet, hogy ilyen is lesz egyébként, hogy fiú, de a középső neme lány.
1: Mi van?
0: Nem baj. Középső neve Ramona. A 42. születésnapját ünnepli szeptember 27-én. Ennyit árulok el róla először, úgyse fogjátok tudni, tök mindegy, hogy átvesszük az egész életét.
6: Én akkor megyek.
0: 37. Robin Schulz és Barb's Better Times-ja. Köszönjük szépen.

0: Metcon és Ray Dalton Don't Worry feltámad, Hayden James Gorgon City és Nettan Full Proofja szintén. Ez már nem is föltámadás ennél a dalnál, hanem letámadás. A szellemvilágból. 36. volt, köszönjük szépen. Orsi, gyere légy szíves. A dolgod van. Jó? Na, ne tartsál föl, csinálj.
1: Visszapillantó.
2: 50 éves lett Martin Solveig, francia DJ és producer. Nevéhez fűződik a világ egyik leghallgatottabb heti rádiósó műsora, a C'est la vie, és bizony már 1994 óta aktív a zenei világban. Olyan előadókkal dolgozott együtt, mint David Guetta, Jax Jones, Laidback Luke, vagy éppen Madonna, de a kanadai Dragonettel is összeállt. Ebből született ez a hatalmas sláger.

0: Justin Solveig és Dragonet Hello-ját hallottuk. Én életemben először, de ha ez egy visszapillantó, akkor gondolom, ez egy régi dal.
1: Jól beszélsz.
0: Semmi baj. Hatásszünet.
1: Ne hülyéskedjed, nem érek rá.
0: Folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a Kereskedelmi Rádió összesítés alapján. Elárulom, hogy ki a hét sztárja. Avril Lavigne. Látom a fejeteket, hogy kicsoda? Milyen Levin? Avril Lavigne? Az nem Szakács?
2: Nem tudom.
0: Na, elmondom, mert régen volt, hogy pontosan tudom, hogy van egy generáció, aki azt hiszi Szikora Robertről, hogy a Szikora távíró feltalálója.
3: Parancsol?
0: Avril Lavigne egy kanadai pop-rock énekesnő. Jó, régen fontos volt. Most már a héten ünnepli a 42. születésnapját, tehát most már leginkább a családjának fontos. Édesapja Francia. Az április hónap francia nevéről kapta a nevét, ez volt az Avril. Tehát mint hogyha apád téged úgy hívna, hogy Szabó Április.
1: De jó Isten.
0: Erős, nem? 98-ban megnyert egy rádiós tehetségkutatót, már nem úgy, hogy nyert egyet, tehát hogy kapott egy rádiós tehetségkutatót, mint díjat, hanem a szalverseny nyerte meg. Na mindegy. Díjaként Shania Twain mellett léphetett fel egy koncertjén, ez volt a fődíj. Na ez nem akármi azért. 2000-ben lemezszerződést kapott, melynek eredményeképpen 2002-ben megjelent a Lego albuma.
1: Mi van?
0: Let Go. Lehet, hogy a Lego albuma jobban járt volna. Mindegy, Let Go. Jó, innen folytatjuk az életét. Igen, Avril Lavigne-nek, igen, ő fontos, igen, volt. 34. Topic és A7S Breaking Me.

0: These beautiful things that I...
1: Benson Boone-t hallottuk 32-ről, a Beautiful Things-ről. Na, egy emelettel följebb Avicii az Addicted to You-val visszatért. Hazaért a 33-ra. Gyalog. Orsi viszont érkezik, nem gyalog, és hoz valamit a múltból.
2: Visszapillantó.
3: Jennifer Lopez 2016-os slágerével megyünk tovább. Az Ain't Your Mama című dalt összesen 6 szerző jegyzi, köztük Meghan Trainor, amerikai énekesnő is. És ami különösen menő, hogy 2016-ban, amikor a dal megjelent, Meghan mindössze 22 éves volt. Azért 22 évesen dalt írni J-Lo-nak, nem rossz belépő, igaz? Jöjjön hát a sokat emlegetett nóta, Ain't Your Mama, Jennifer Lopez.

0: Jennifer Lopez, Ain't Your Mama. Köszönjük szépen Jennifernek, és ha már Jennifer, akkor jöjjön Britney, nem? Tehát két ekkora nőt meg kell idéznünk egyszerre. 19 éves fia Britneynek, Jaden James, saját jogán is egyre ismertebb a divat világban. A fiatalember a MAC Cosmetics digitális magazinja, a magazine egyik új kampányarcaként szerepel.
1: Akkor jó.
0: A fotókon pedig a márka egyik sminkfixálóját népszerűsíti. Sminkfixáló. Tehát fölrakod a sminket, így belefejelsz valamibe, és úgy marad.
1: Döbbenetes.
0: Az élet bele nem jön. Egyébként most ebben a Starban, mikor sminkelnek, ez tényleg úgy van, hogy megyek hazafelé, szemspirál, és ami nem jött le még a fejemről, és nagyon imádkozom, hogy tehát nincs gyors hajtás, megállít egy rendőr, elvesz feleségül. Nem kockáztatom. Szóval ezt tudom, hogy milyen lehet az ilyen, de minden esetre borzalmas nőnek lenni, azért azt higgyétek el. Ezzel együtt ő egy fiú, és ő kampányarc ebben a MAC Cosmetics-ben.
1: Értem.
0: Nem az első divatmunkája, a bátyjával, Sean Prestonnal nemrég a párizsi divathéten a Vetements bemutatóján is kifutóra lépett, emellett zongorázik, zenével is foglalkozik, de csak a modellkedést folytatná. Úgy tűnik, Britney fia most nem csak a híres édesanyja miatt kerül reflektorfénybe, hanem hogy most már fiúk is sminkarcok. Azért ez gyönyörű egyébként.
1: Ez egészen más mese.
0: Tiesto és a Business a 31. Ha már Business. Let's get down to business.

0: Sziasztó, és a Business 31. itt a vége, fussa vége, időjárás, közlekedés, egy-két ilyen, nem tudom, tudjátok, ami nektek fontos, meg nekem is, mert végre lepihenek. Hamarosan folytatjuk az Opelval is legelistát, de az hamarosan lesz. Nem most, értitek?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Sejem majmot akart becsempészni az országba egy tiszafüredi férfi. Mentős is érintett lehet a magyar-ukrán meccsen kialakult dulakodásban. Lerohanják a múzeumot hétfőn, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Jelenleg is tart a nyomozás a tiszafüredi férfi ölen, akinél tavaly egy tigris kölyköt találtak. Most egy pomázi közúti ellenőrzés során a férfi autójában egy fehér pamacsos selyem majmot találtak. Az állat származása nem ismert, eredetét igazoló iratokkal és egyedi jelöléssel sem rendelkezett, tartása Magyarországon magánszemély számára nem engedélyezhető, írták. A majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be, ahol karanténba helyezték. A nyomozók a férfit az állat engedély nélküli tartása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették, a bíróság elrendelte a letartóztatását. A péntek esti magyar-ukrán labdarúgó mérkőzésen kialakult dulakodásban a rendezvény egészségügyi biztosításában résztvevő egyik mentős is érintett volt, közölt az Országos Mentőszolgálat szombaton a Facebook oldalán. A mentőszolgálat azt írta, a történteket eljárás keretében vizsgálják, további részleteket nem közöltek. A magyar labdarúgó válogatott pénteken 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójának nyitó fordulójában. A mérkőzés hosszabbításában Olekszandr Nazarenko Tóth Rajmund elleni szabálytalansága után megkapta második sárgalapját és kiállították. Ezt követően a két csapat játékosai között tömegjelenet, dulakodás alakult ki. Nem lesz látogatás hétfőn délig a Magyar Nemzeti Múzeumban, mert védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak. A környéken rengeteg katonai és rendőrjármű is lesz, senki ne ijedjen meg. A közlemény szerint a komplex többfázisú, valós idejű kárhelyszínen végrehajtott operatív, együttműködési és kommunikációs gyakorlaton a civil és a katonai szervezetek közötti együttműködést gyakorolják be, aminek célja, hogy a résztvevő szervek a Budapest Főváros Védelmi Bizottság irányításával a múzeummal együttműködve képesek legyenek műkincsvédelmi feladatok végrehajtására, valamint gyakorolják az együttműködést más szervekkel, szervezetekkel a jövőre 225 éves Magyar Nemzeti Múzeumban. A gyakorlat a tervek szerint reggel 6 órától délig tart. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom szombati kongresszusa, hangzott el a budapesti tanácskozást követő sajtótájékoztatón. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dócs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba és Tóth Máté. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter, több mint 30 helyszínen, több mint 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be, felújítva a mosdókat, a tantermeket, a körleteket és a legénységi épületeket is. Ruszin Szendi Romulus szombati Facebook bejegyzésében kiemelte, a választások után nyilvánvalóvá vált, hogy a korábbi honvédelmi miniszter 18 milliárd forintot szánt saját irodájának felújítására. Közlése szerint ezt azonnal leállította, az idei évre eső 5 milliárd forintot pedig átcsoportosította oda, ahol valóban szükség van rá, a laktanyák rendbetételére. A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. Most pedig jöjjön egy kis segítség az úton levőknek, nézzük, hol milyen korlátozások, lezárások vannak a főváros útjain. Lezárták az első kerületben a főutcát, a Battyány tér és a Halász utca között rendezvény miatt ma este 8 óráig. A 19-es villamos pótlóautóbusz a Battyány tér és a Döbrentei tér között nem közlekedik. Baleset történt a 15. kerületben a Szerencs utcában, a Pázmány Péter utcánál, valamint a 19. kerületben is a Nádasdi utcában, a Kisfaludi utcánál. Akadozik a haladás a Szatmári-Szatmária körút Kerepesi út csomópont környékén, az Andrássy úton az Operától befelé, a Károly körúton az Asztórió előtt, valamint a Rákóczi úton mindkét irányban nehezen lehet haladni. Erős a forgalom a Dózsa-György úton a Hősök tere közelében, a Kóskároly sétányon mindkét irányban, a Szél-Kálmán tér környékén, illetve a budai alsó rakparton is szakaszonként. Megszűnt viszont a korlátozás és a torlódás az M0-ás autóút déli szakaszán, az M1-es autópálya felé Dunaharasztinál. Tudjanak róla, hogy hétvégén nem jár a 17-es és a 41-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Katinyi Mártírok parkja között, a 19-es villamos pedig a Clark Ádám tér és a Bécsi út, Vörösvári út között karbantartás miatt. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Orsi a múlpolos dalokat, a hétszerje pedig Avril Lavigne.
3: Kicsoda?
0: Avril Lavigne.
3: Ki?
0: Tudom, hogy nem tudod, hallgass meg, róla beszélek. Folytatjuk az Opevali slágerlistát az Imagine Dragons.

Kovács Áron, Pipa. Kisorsi Kisó, Pipa. A legnagyobb slágerek slágerlistája, Pipa. Ez az Opel Wallis slágerlista. 29. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Gaga és a Dead Dance a 28. emeletről. Az Empire of the Sun fölötte lakik a 29. a Walking on Dream-mel. Csodálatos. Na, Orsi meg ott lakik az egész házban keresztbe kasult, mint egy szellem, őrült asszonyként szágult, és a múltból dalokat idéz meg. Baszorkány sem.
1: Visszapillantó.
2: 52 éves lett Wolf Kati. 2010-ben az X-faktornak köszönhetően egy egész ország megismerte, pedig akkor már egyáltalán nem számított kezdőnek, rutinos előadó volt egy nagy lemezzel a háta mögött. Azóta rengeteg dal kötődik a nevéhez, például a Vár a holnap, a Hívjuk elő, vagy a Szerelem miért múlsz. Utóbbi angol változatával hazánkat képviselte a 2011-es Eurovíziós Dalfesztiválon. Mi most maradunk a magyar változatnál, a születésnapos Wolf Kati énekel, Szerelem miért múlsz.

0: Wolf Kati, szerelem miért múltál ki? Című dalát hallottuk, köszönjük szépen! Ez még mindig az Opel-val is legelista, ahol a hét sztárja Avril Lavigne. Na, akkor most figyelj, mert talán ez megvan. A Complicated volt az első slágere. Ez az Egyesült Királyságban, ezt többnyire Londonnak hívják Magyarországon, 11 hétig volt listavezető, és ezzel rekordot döntött.
1: Ez igaz.
0: Van érdekesség is az életében, például, hogy két testvére van. Hú, én nem tudtam, hogy ennyire érdekes életet élek én is, de tessék. Van egy húga meg egy bátyja. Ú, nekem nővére meg öcsém van, te gáz. Mennyivel érdekesebb vagyok.
1: De mit számít az?
0: Utóbbi nem mindig értékelte a tehetségét, mert gyermekkorukban idegesítette, amikor énekelt. Jó, hát ha éneklésnek lehet nevezni, amit a gyerekek csinálnak, hogy fésüli a hajas babát, és közben kántál mindenféle hülyeségeket, amiket a tévében hall. Tehát, hogy az éneklés, akkor...
1: Legyen óvatos.
0: Igen, inkább idegesítő. Szülei is mindig támogatták a zenélésben, az édesapja stúdiót alakított ki neki a pincében. Ezt azért nem így képzelem, tehát ez úgy volt, hogy...
2: Menjél már a pincébe, tudod? Ott a stúdió, kislány, ó, az a stúdió, tudod? Bele lehet énekelni a pókban, a sarokban. Azaz, nagyon jó. Na, zárd kettőre, kösz.
0: Avril ekkoriban még 10 éves volt, úgyhogy simán elhitte az egy stúdió, miközben leküldték a pincébe énekelni.
1: Oh,
0: oh fast boy, itt van a 27-en, hogyha jön a good life.

0: 27. David Guetta és One Republic I Don't Wanna Wait-je, előtte Lady Gaga a varázsolt Abrakadabrával a 26-on. Na, kérem, kapaszkodjon meg mindenki, mert Orsi egy olyan dalt rált elő a múltból, amit még én is szeretek, és az egy ritka pillanatot.
1: Visszapillantó.
2: 77 éves lett Bruce Springsteen, amerikai zenész, énekes és gitáros, akit nem véletlenül emlegetnek a 20. század egyik legmeghatározóbb dalszövegírójaként. Több mint 120 millió lemezt adott el világszerte, és a díjgyűjteménye sem éppen szerény. 20 Grammy, 2 Golden Globe és 1 Oscar díj. Most pedig visszarepülünk 1984-be az egyik legnagyobb slágeréhez. Dancing in the Dark, Bruce Springsteen énekel.

0: Screen és a Dancing in the Dark. Köszönjük szépen, érkezik a hét sztárja, Avril Lavigne.
1: Kicsoda!
0: Már mondom is, Ontárióban a La Pizzeria nevű étteremben Avril nevét viseli egy pizza.
2: Na is, na is.
0: Bizonyám, szalámi, gomba, sajt és olivabogyó van rajta. Vajon a gombának mi köze lehet mondjuk Avril Lavigne-t?
3: Tiltakozom!
0: Mit tiltakozok? Most oda a pizza! A közös pont a pizza!
2: Ja.
0: Na, egyébként én zével ejtem is, az egész család ezzel csesztek. Pizzának mondom, nem pizzának. Gáz?
2: Igen.
0: Írjátok meg valakinek! 2015-ben bejelentette, hogy Lyme korban szenved. Ez egy ilyen fontos bejelentése.
4: Lyme korban szenvedek.
0: Na hát, ha túltettük magunkat ezen a híren, akkor elárulom, hogy a betegséggel való küzdelmeiről még a Head Above Water című dalában is énekel. Ha lett volna, akkor Facebook szerintem kiírta volna.
4: Lyme korban szenvedek.
0: Szóval, ha valaki nem tudná, akkor Lyme korban szenved.
2: Hogy mi van?
0: Sok tetoválása van, mindig spontán varrott magára.
4: Mindent egy pillanat alatt döntök el. Az összes tetkómat azonnal megcsináltattam, amikor kitaláltam, hogy mi legyen.
0: Hát ezzel a Gangsta Zoli barátom is így van, és vannak rajta érdekességek.
2: Hogy érted ezt?
0: Tényleg. Na mindegy, Ray Dalton és a Do It Again a 24. A bőr olyan, mint az internet, nem felejt.
5: Nyugi, tégy úgy, mintha nem ismernél engem.

0: Teddy Sims és a Dora 22. Alex Warren és a Fever Dream új belépő. Gyerekek, köszönjük az új belépőnek, köszöntjük szeretettel, ahogy szoktuk, tényleg barátsággal, békességgel.
1: Mondd ezt még egyszer, anyád!
0: Hát igen, mi így köszöntjük az újakat, Alex Warren is te hozt az új dalat.
1: Mondd még egyszer, ha mered, meg! Mondd még egyszer, ha mered!
0: Orsi viszont nagyon szereti ezt a dalt, úgyhogy szerintem egy ideig marad.
1: Hogy mi?
0: És Orsi is, mert hogy pont nem, hogy marad, jött.
2: Visszapillantó.
3: 37 éves lett Jason Derulo, amerikai énekes, dalszerző, táncos. 5 évesen már színpadon szerepelt, 8 évesen írta az első dalát. Az Amerikai Musical és Dráma Akadémián végzett New Yorkban. 16 évesen olyan előadóknak kezdett el dalokat írni, mint P. Diddy, Pitbull, vagy éppen Sean Kingston. Első albumáról választottam egy dalt, In My Head, Jason Derulo következik.

0: Fire in My Head. Köszönjük szépen, folytatjuk az Opel-val is slágerlistát Lady Gaga gyerekéről. Mert ez nagyon fontos nekünk, hogy újabb részletek derültek ki az első gyerekéről.
1: Persze, hogy az?
0: Amikor gyerekről meg részletekről beszélünk, ez...
2: Jól érzi magát?
0: Na mindegy. Az énekesnő és vőlegénye Michael Polanski kislánya, Rose Bean Polanski június 9-én született Los Angelesben béranya segítségével. Ne is mondjátok! A baba nevét eddig nem hozták nyilvánosságra, most a születési anyakönyvi adatokból terült ki. Miért azt meg kihozta nyilvánosságra? Az hogy terült az ki?
2: Nem mondhatom meg.
0: Tehát egy anyakönyvi adat, születési anyakönyvi kivonat, az egy titkos adat, kérem. A Rose név különleges lehet Gaga számára, hiszen egy hatalmas rózsatetoválás is díszíti a hátát, amely a La Vie en Rose című dalhoz kötődik.
1: Értem.
0: Tehát akkor ennyit tudunk. Rose Bean Polanski béranya segítségével és első gyerek. Én már most sajnálom, és nem azért, mert hogy bárki rossz anya lenne, vagy Lady Gaga, nem. De híres ember gyerekének megszületni azért az nem annyira jó. Tudjátok, most halt meg Cindy Crawfordnak a 27 éves fia. Azért, na, nem hiszem, hogy ne tudna mesélni arról, hogy milyen híres ember gyerekének lenne.
2: Igen.
0: Ja, nekem meg 4 van. Úgyhogy kénytelen vagyok, azért rombolom a saját hírnevemet, női ruhában éneklek, meg minden szart megcsinálok, csak azért, hogy a gyerekek egészségesek maradjanak. Hogy ne érezzék azt, hogy nagy tár az apjuk, hanem hogy egy cintányéros majom. Mert úgy sokkal könnyebb fölnőni, higgyétek el.
2: Igaz.
0: Úgyhogy minden, amit teszek, ezért van. Bármint, ami kínos. És általában kínos.
1: Jól beszélsz.
0: Ed Sheeran, az Azizammal a 21. We'll be right back.

0: Holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Opel Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Nem jössz fürdeni?
7: Sajnos megint viszket és ég a lábam.
6: Ne szenvedj már, kend be kanesztennel. Tudod, hogy mindig ott van a táskámban, ha nyaralunk. És ha már bekented, hozhatnál nekem egy koktélt is.
7: Kaneszten, szabaduljon meg a bőrgombától. A Kaneszten krém vény nélkül kapható gyógyszer, klotrimazolható anyaggal. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Hétfőtől 4 napig tüntetnek a független benzinkutasok Budapesten. Megvannak a polgármester jelöltek Bakonynánán és Szápáron. 5 összecsukható fotelágyat kapott a Veszprémi Kórház Csecsemő és Gyermekgyógyászati Centruma. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28-a és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztériumi vezetőt, valamint közlekedőt, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. Időközi önkormányzati választást tartanak október 18-án Bakonynánán és Szápáron, miután a képviselőtestületek feloszlottak. A szeptember 25-i állás szerint Bakonynánán 5-en, Szápáron pedig 2-en indulnának a polgármesteri posztért, valamennyien függetlenként. Az egyéni listás képviselőjelöltek száma a két településen összesen 21, Bakonynánán 778, Szápáron 402 választópolgár jogosult szavazni, mindkét településen 1-1 szavazókörben. Az időközi választások költsége településenként várhatóan mintegy 3,5 millió forint lesz. Az Zirci járásban idén Zircen is időközi választást tartanak, ott december 6-án vasárnap szavazhatnak majd a helyiek. Dudaron pedig szintén felmerült az időközi választás szükségszerűsége, de ott másokból lehet szükség új szavazásra. 5 új összecsukható fotelágyat kapott a Veszprémi Kórház Csecsemő és Gyermekgyógyászati Centruma. Az ágyakat a Szavencia ZRT ajánlotta fel a Roland McDonald Gyermeksegély Alapítvány közreműködésével. A bútorok a beteg gyerekük mellett éjszakázó szülők pihenését teszik kényelmesebbé, napközben pedig ülőhelyként is használhatók. A mosható és fertőtleníthető matraccal, valamint tárolórekesszel ellátott ágyak megfelelnek a kórházi használat követelményeinek. A centrum főorvosa szerint sok szülő nem csupán látogatja gyermekét, hanem vele is tölti az éjszakát. A támogatók a kórházban személyesen adták át az új ágyakat, hangsúlyozva a családközpontú betegellátás fontosságát. Veszprém Image filmje a legjobbak között. A 27. Internet Hungary konferencia pályázatának legjobbjai közé bekerült a Veszprém Turinform Image filmje, az 1000 év új ritmus című alkotás, amelynek sorsa a közönség szavazáson dől el. A film Veszprém turisztikai értékeit és sajátos városi hangulatát mutatja be. Az alkotás az élmény, kultúra és fesztivál kategóriában szerepel a közönség szavazáson, ahol a nézők kiválaszthatják, mely turisztikai kisfilmet tartják figyelemre méltónak. A szavazáson részt venni a pályázat szavazási oldalán lehet. Világbajnoki címet szerzett Gyurkovics Ferenc, a vedett súlyemelője az Athénban rendezett Masters világbajnokságon. Az M45-ös korosztályban 298 kg-os összetett eredménnyel végzett az élen. Szakításban mindhárom kísérlete sikeres volt, 128, 133, majd 138 kg-ot teljesített, ezzel vezette a versenyt. Lökésben 150 és 160 kg-ot emelt, ellenfele pedig nem bírta 169 kg-mal, így Gyurkovicsnak már nem kellett végrehajtani a utolsó kísérletét. A vedas sportolója az idén már az Európa-bajnokságon is aranyérmet szerzett, és a Grandmaster címet is elnyerte. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombat este van, és egy igazi házi buli veszi kezdetét a 90-es évektől. Egészen a közelmúltig a legjobb zenékkel, a legjobb táncolós zenékkel, remixekkel, mixekkel és táncbombákkal érkezem. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
1: Sláger DJ Náksi Attilával!

Sláger DJ Nási Attilával.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A belügyi dolgozókat segítő törvénycsomag készül. Az új lakások több mint fele Pest megyében épült. Lesújtó eredményt hozott az egyhetes razzia. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több mint 30 törvénymódosítást tartalmazó javaslatcsomagot készít a belügyminisztérium. A változtatások célja a belügyi ágazatban a dolgozók tehermentesítése, a felesleges adminisztráció csökkentése és a megbecsültség növelése. Erről a tárca vezető szombaton írt a Facebook oldalán. Pósvai Gábor bejegyzése szerint az elmúlt hónapok munkája és visszajelzései alapján összeállított javaslatcsomag egyik elemeként megemelnék a hivatásos állománnyal együtt dolgozó rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságát, valamint kiterjesztenék rájuk a betegszabadság után járó távolléti díjat. Hozzátette, ezzel csökkentenék a különböző állománycsoportok között méltatlanul kialakított különbségeket. Az új lakóingatlanok 54%-át Budapesten és Pest megyében hirdetik. A fővárosi agglomeráción kívül Somogy, Veszprém, Hajdú-Bihar, Győr-Moson, Sopron, Csongrád, Fejér, Bács-Kiskun és Baranya megyében éri el az ezres nagyságrendet az eladásra kínált új lakások száma. A másik végletet Békés, Nógrád és Tolna jelenti, amelyek együttesen is csak kevesebb mint 1%-át adják az országos kínálatnak. A Zenga.hu adatai szerint egy év alatt 6%-kal nőtt a portálon hirdetett új lakások száma, az irántuk mutatkozó kereslet viszont 47%-kal csökkent. Szeptember 16-a és 22-e között ellenőrizték országszerte a biztonsági öv használatát a magyar utakon a rendőrök. Annak ellenére, hogy előre szóltak a razziáról, lesújtó eredmények születtek. Az egy hét során 9015 emberrel szemben intézkedtek, amiért elmulasztották a biztonsági öv használatát. Mindezek mellett 214 gyermek nem megfelelő gyermekülésben vagy anélkül utazott. A motorosok közül 81-et kapcsoltak le, amiért bukós isak nélkül indultak útnak. Automata mérőbúját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőség mérőbúja folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betöményedett, sótartalma kiemelkedően magas lett, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák, a keleti medencében pedig magas klorofil átartalmat mértek. Ezek együttesen a vízminőség romlását jelzik, ezért kiemelt jelentőségűvé vált a tó állapotának folyamatos nyomon követése. Ingyen mehet tüdőszűrésre Budapesten az, aki aktív dohányos. Az Országos Korányi Pulmonológia Intézet egy Európai Uniós kutatási projekt keretében ugyanis ingyenes komplex tüdőegészségprogramot indított. Ezen az vehet részt, aki 50 és 74 év közötti, jelenleg is aktívan dohányzik, és legalább 15 éve rendszeresen cigarettázik. Ez a szűrőprogram nem csupán egyetlen gyors orvosi vizit, hanem egy átfogó állapotfelmérés. Jelentkezni kizárólag e-mailben lehet a tüdőrák szűrés kukac korányi.hu címen. A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kezdődik a második óra, ez a Sláger DJ itt a Sláger FM-en, a lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb táncoló zenéit. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Csoportos ételmérgezés történt Budapesten és környékén, több gyerek kórházba került. Módosított szerződés miatt van lezárva az M1-es 80 kilométeren. A fővárosi közgyűlésen is vita téma volt a vízhálózat állapota. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Szerda óta 8 iskolás és óvodás gyerek került hasonló tünetekkel a Heimpál kórházba, 3 fővárosi kerületből. Többek között a 6. és 21. kerületből és Maglódról tudta meg az egyik kereskedelmi csatorna híradója. A közös pont a szerdai ebéd lehet, ugyanis minden érintett intézménynek ugyanaz a közétkeztető cég főzte az ételt. Az érintett kerületek vezetői szerint több gyerek is rosszul lett, ám nagy részük otthon gyógyul. Csepelen 26 óvodás, a 6. kerületben 34 óvodás lehet érintett az étel. A kormányhivatal vizsgálatot indított. A koncesziós szerződés módosítása állhat az M1-es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszán tapasztalható kiterjedt lezárások hátterében, mutatott rá a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán közzétett videójában arról beszél, egy szerződés módosítás miatt kaphatta meg verseny nélkül a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó MKIF az M1-es autópálya Bicske és M0-ás közötti szakaszának kivitelezését. A döntéshozók közlekedésbiztonsági okokra hivatkozva adták egy kézbe a munkálatokat, ami az egyik oldal közel 80 kilométeres egyidejű lezárásához és mindennapos fennakadásokhoz vezetett. Ez a gyakorlatban óriási terhet ró az autósokra, ráadásul az állam korábban kifejezetten felmentette a céget a szabályok alól, amelyek alapesetben még a mostani korlátozás felét sem engednék meg. A fővárosi vízhálózat kritikus állapotára hívta fel a figyelmet a pénteki közgyűlésen Szaniszló Sándor és Baranyi Krisztina. A helyzet romlásáért és a forráshiányért a rezsicsökkentést, valamint a kormány téve felelőssé. Karácsony Gergely főpolgármester az árak módosításának jogát vagy állami támogatást csörgetett a felújításokhoz, igazságtalannak nevezve a jelenlegi rezsipolitikát, miközben Kis Ambrus a vízszolgáltatási és piaci ára közötti drasztikus különbség veszélyeire figyel. A Fidesz visszautasította a vízdíjak emelését a családok védelmében, Gulyás Gergely Kristóf pedig demagógiának nevezte a főpolgármester álláspontját, hangsúlyozva, hogy a kormány uniós forrásokból költött a hálózatra. A GVH jelenleg 22 kartelügyben folytat versenyfelügyeleti eljárást. Ez háromszor annyi, mint az Európai Unió tagállamaiban működő versenyhatóságok 2025 évvégi folyamatban lévő átlagos kartelügy száma. Egy-egy ilyen eljárás tipikusan nem egyetlen tenderről szól. A 22 kartel eljárásban a GVH összesen...
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
1: Az ELTE fűvészkertben, ahol Molnár Ferenc a pár...

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Sejem majmot akart becsempészni az országba egy tiszafüredi férfi. Mentős is érintett lehet a magyar-ukrán meccsen kialakult dulakodásban. Lerohanják a múzeumot hétfőn, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Jelenleg is tart a nyomozás a tiszafüredi férfi ölen, akinél tavaly egy tigris kölyköt találtak. Most egy pomázi közúti ellenőrzés során a férfi autójában egy fehér pamacsos selyem majmot találtak. Az állat származása nem ismert, eredetét igazoló iratokkal és egyedi jelöléssel sem rendelkezett, tartása Magyarországon magánszemély számára nem engedélyezhető, írták. A majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be, ahol karanténba helyezték. A nyomozók a férfit az állat engedély nélküli tartása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását. A péntek esti magyar-ukrán labdarúgó mérkőzésen kialakult dulakodásban a rendezvény egészségügyi biztosításában résztvevő egyik mentős is érintett volt, közölt az Országos Mentőszolgálat szombaton a Facebook oldalán. A mentőszolgálat azt írta, a történteket eljárás keretében vizsgálják, további részleteket nem közöltek. A magyar labdarúgó válogatott pénteken 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójának nyitó fordulójában. A mérkőzés hosszabbításában Olekszandr Nazarenko Tóth Rajmund elleni szabálytalansága után megkapta második sárgalapját és kiállították. Ezt követően a két csapat játékosai között tömegjelenet, dulakodás alakult ki. Nem lesz látogatás hétfőn délig a Magyar Nemzeti Múzeumban, mert védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak. A környéken rengeteg katonai és rendőrjármű is lesz, senki ne ijedjen meg. A közlemény szerint a komplex többfázisú, valós idejű kárhelyszínen végrehajtott operatív, együttműködési és kommunikációs gyakorlaton a civil és a katonai szervezetek közötti együttműködést gyakorolják be, aminek célja, hogy a résztvevő szervek a Budapest Főváros Védelmi Bizottság irányításával a múzeummal együttműködve képesek legyenek műkincsvédelmi feladatok végrehajtására, valamint gyakorolják az együttműködést más szervekkel, szervezetekkel a jövőre 225 éves Magyar Nemzeti Múzeumban. A gyakorlat a tervek szerint reggel 6 órától délig tart. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom szombati kongresszusa, hangzott el a budapesti tanácskozást követő sajtótájékoztatón. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dócs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba és Tóth Máté. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter, több mint 30 helyszínen, több mint 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be, felújítva a mosdókat, a tantermeket, a körleteket és a legénységi épületeket is. Ruszén Szendi Romulus szombati Facebook bejegyzésében kiemelte, a választások után nyilvánvalóvá vált, hogy a korábbi honvédelmi miniszter 18 milliárd forintot szánt saját irodájának felújítására. Közlése szerint ezt azonnal leállította, az idei évre eső 5 milliárd forintot pedig átcsoportosította oda, ahol valóban szükség van rá, a laktanyák rendbetételére. A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, átúszok te hozzá.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Sejem majmot akart becsempészni az országba egy tiszafüredi férfi. Mentős is érintett lehet a magyar-ukrán meccsen kialakult dulakodásban. Lerohanják a múzeumot hétfőn, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Jelenleg is tart a nyomozás a tiszafüredi férfi ölen, akinél tavaly egy tigris kölyköt találtak. Most egy pomázi közúti ellenőrzés során a férfi autójában egy fehér pamacsos selyem majmot találtak. Az állat származása nem ismert, eredetét igazoló iratokkal és egyedi jelöléssel sem rendelkezett. Tartása Magyarországon magánszemély számára nem engedélyezhető, írták. A majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be, ahol karanténba helyezték. A nyomozók a férfit az állat engedély nélküli tartása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették, a bíróság elrendelte a letartóztatását. A péntek esti magyar-ukrán labdarúgó mérkőzésen kialakult dulakodásban a rendezvény egészségügyi biztosításában résztvevő egyik mentős is érintett volt, közölt az Országos Mentőszolgálat szombaton a Facebook oldalán. A mentőszolgálat azt írta, a történteket eljárás keretében vizsgálják, további részleteket nem közöltek. A magyar labdarúgó válogatott pénteken 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójának nyitó fordulójában. A mérkőzés hosszabbításában Olekszandr Nazarenko Tóth Rajmund elleni szabálytalansága után megkapta második sárgalapját és kiállították. Ezt követően a két csapat játékosai között tömegjelenet, dulakodás alakult ki. Nem lesz látogatás hétfőn délig a Magyar Nemzeti Múzeumban, mert védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak. A környéken rengeteg katonai és rendőrjármű is lesz, senki ne ijedjen meg. A közlemény szerint a komplex többfázisú, valós idejű kárhelyszínen végrehajtott operatív, együttműködési és kommunikációs gyakorlaton a civil és a katonai szervezetek közötti együttműködést gyakorolják be, aminek célja, hogy a résztvevő szervek a Budapest Főváros Védelmi Bizottság irányításával a múzeummal együttműködve képesek legyenek műkincsvédelmi feladatok végrehajtására, valamint gyakorolják az együttműködést más szervekkel, szervezetekkel a jövőre 225 éves Magyar Nemzeti Múzeumban. A gyakorlat a tervek szerint reggel 6 órától délig tart. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom szombati kongresszusa, hangzott el a budapesti tanácskozást követő sajtótájékoztatón. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dócs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balog Csaba és Tóth Máté. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter, több mint 30 helyszínen, több mint 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be, felújítva a mosdókat, a tantermeket, a körleteket és a legénységi épületeket is. Ruszén Szendi Romulus szombati Facebook bejegyzésében kiemelte, a választások után nyilvánvalóvá vált, hogy a korábbi honvédelmi miniszter 18 milliárd forintot szánt saját irodájának felújítására. Közlése szerint ezt azonnal leállította, az idejé évreső 5 milliárd forintot pedig átcsoportosította oda, ahol valóban szükség van rá, a laktanyák rendbetételére. A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: program ajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, a Műcsarnokban szeptember 27-ig látható az utak és útkereszteződések harmadik része, a Fotóművészeti Nemzedék Szalon 2026-os verziója is. Változata. Az 5 évente megrendezésre kerülő Fotóművészeti Nemzeti Szalonnak nem a krónika írása feladata, mert vállaltan személyes válogatás az utóbbi évek rendkívüli fotóműveiből. Régebben a művészeti szakmák törekedtek a történések lejegyzésére, évkönyvek, almanakok kiadásával, ma már úgy gondolják, hogy úgyis minden fent van a neten, vagyis mi gondoljuk úgy. Ám a világháló nem pótolja az áttekintést, az összefüggések megmutatását, az értékek kiemelését. A művészi önkifejezés útjain sokan járnak, kelnek különböző irányokba, eltérő sebességgel, intenzitással, más-más céllal. Mindegyikük útjának van létjogosultsága. Tulajdonképpen valamennyi érdemes is lehet a megmutatásra. Ennyi hely persze nincs a világ egyetlen kiállító helyén sem. Dönteni kellett tehát, merre induljanak az idei fotószalon szervezésének megkezdésekor a szervezők. A kiválasztott 150-nél több fotográfus különféle utakon közelít, bevallott vagy burkolt célja felé, ami nem más, mint a koherens életművet építeni folyton változó és alakuló világunkban. Ezek az utak sokféleképpen definiálhatók, átnevezhetők, mint az igazi utak is, de véleményünk szerint nagy részt lefedik a kortárs magyar fotográfia térképét. Ezt egyébként a szervezők állítják. A hagyományos történelmi távlattal rendelkező széles stráda dokumentarista szemléletű, társadalomkritikai célzattal készített fotók útja, melyen gyakran riportszerű, néha szociális hevülettel készült képek vagy fotóesszék hasítanak. Hát kedves hallgatóink, a Műcsarnokban tehát szeptember 27-ig megnézhetik az utak és útkereszteződések harmadik részét, ami azért is exkluzív, mert csak 5 évente látható.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Nagy az érdeklődés a tankerületek élére. Hétfőtől a Kossuth téren tartanak fórumot a kis benzinkutasok. Rendeletben szabályozná a rövid távú lakáskiadást a 13. kerületi önkormányzat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nagy az érdeklődés a tankerületi vezetői székekért. Minden központban legalább 3 pályázó méretteti meg magát. Tudta meg az Index Horváth Pétertől, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökétől. A beérkezett műveket az iskolák és az önkormányzatok véleményezhetik, amelyeket a döntéshozók számításba vesznek majd az elbíráláskor, igaz nem kötelező érvénnyel. A végleges eredmények október végére várhatók. Fontos változás, hogy a korábbi határozatlan idejű megbízások helyett a tankerületi vezetőket ezúttal 5 évre választanák meg. Mintegy 1000 kis- és középvállalkozások által működtetett benzinkút kerülhet csőd közeli helyzetbe, a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja egy interjúban azt mondta, a KKV-szektor hétfőtől 4 napos fórumot tart a Kossuth téren, hogy felhívja a figyelmet gazdasági problémáira. A szervezet nem tiltakozó akcióként, hanem párbeszédet kezdeményező demonstrációként hirdette meg az eseményt. A résztvevők az adminisztrációs és adóterhek csökkentését, jobb beruházási lehetőségeket és a foglalkoztatási költségek mérséklését sürgetik. Rendeletben szabályozná a rövid távú lakáskiadást a 13. kerületi önkormányzat. A tervezet szerint 2027-től csak akkor működhetne Airbnb vagy más turisztikai célú magánszálláshely egy épületben, ha ehhez a társasház vagy lakásszövetkezet közössége közgyűlési határozattal hozzájárul. A szabályozás előkészítésének egyik oka, hogy december 31-én lejár a budapesti Airbnb moratórium, így újra lehet majd új magánszálláshelyeket nyilvántartásba venni. Az önkormányzat a lakosság véleményét is várja a tervezett szabályokról. Október 1-től A és B menü közül választhatnak a 17. kerület felső tagozatos és középiskolás diákjai az iskolai menzákon, írja az ittlakunk.hu. A gyerekek és a szüleik az egy hónapra előre közzétett étlap alapján dönthetik el, melyik nap melyik ebédet kérik. Az önkormányzat szerint a cél, hogy a diákok szívesebben fogyasszák el az ételeket és kevesebb maradék keletkezzen. Az új rendszerhez nyáron felújították az iskolai tálalókonyhákat és kicserélték az elhasználódott tálalópultokat is. Újabb két hónappal, november 28-áig meghosszabbította a bíróság a Szőlő utcai javítóintézet volt főigazgatójának és társának letartóztatását. A végzés a védői fellebbezések miatt még nem végleges. A volt vezetőt és élettársát emberkereskedelemmel, kényszermunkával és más bűncselekményekkel gyanúsítják. A nyomozást tavaly ősszel a központi nyomozó főügyészség vette át, az ügyben pedig jelenleg 12 gyanúsított szerepel. A volt főigazgatón és társán kívül további 4 ember áll bűnügyi felügyelet alatt. A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

0: Nálunk csak a zene szól. Sláger FM.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem.

0: a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Schlager FM.

0: Bárány. Programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újrarendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat. Tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Csoportos ételmérgezés történt Budapesten és környékén, több gyerek kórházba került. Módosított szerződés miatt van lezárva az M1-es 80 kilométeren. A fővárosi közgyűlésen is vita téma volt a vízhálózat állapota. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Szerda óta 8 iskolás és óvodás gyerek került hasonló tünetekkel a Heimpál kórházba 3 fővárosi kerületből. Többek között a 6. és 21. kerületből és Maglódról tudta meg az egyik kereskedelmi csatorna híradója. A közös pont a szerdai ebéd lehet, ugyanis minden érintett intézménynek ugyanaz a közétkeztető cég főzte az ételt. Az érintett kerületek vezetői szerint több gyerek is rosszul lett, ám nagy részük otthon gyógyul. Csepelen 26 óvodás, a 6. kerületben 34 óvodás lehet érintett az étel. A kormányhivatal vizsgálatot indított. A koncessziós szerződés módosítása állhat az M1-es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszán tapasztalható.